0: A hétköznapokból. Forrás Rádió. Szint hozunk az életedbe.
1: Állod a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled. I don't wanna fight and I'll be your star.

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, BL.

okozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

vasárra. Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Forrás Rádió, mindig feledd. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal. Leállítják ma Tatabányán a fűtést, Kovács Zsófia nyert felemás korláton. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Az időjárás kedvező alakulása miatt a Tészol május 4-én, azaz a mai napon leállítja Tatabányán a fűtés szolgáltatást. A leállás az intézményi, a szabadpiaci, illetve az egyedi méréssel rendelkező lakossági fogyasztókat nem érinti, esetükben saját maguk dönthetnek a leállásról. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján, ahol azt is leírták, hogy mit várnak tőlük. Az egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja a közleményben, a korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak, írták. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a 2026. április 12-i választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen. Lesz ingyenes jogi tanácsadás ismét Kisbéren, a Családsegítő Központban a mai napon, május 11-én és május 18-án várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között. És végül sport, a háromszoros Európa bajnok Kovács Zsófia felemás korláton aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán vasárnap. Kovács térde legutóbb a 2024-es párizsi olimpián sérült meg súlyosan, a visszatérésére tavaly júliusban az egyetemi világjátékokon került sor. Vasárnap a nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet nyert, talajon pedig ezüstérmet szerzett. A férfiaknál Mészáros Krisztófer korláton és nyújtón is bajnok lett, Gyűrűn pedig bronzérmet nyert.
0: Időjárás.
1: A napos nyárias idő várható a térségben, a legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen, esni nem fog, a déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik, kora reggel 6, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: És 40 évvel a születésnapod után Isten éltessen, Íj és Roland!
2: Köszönöm szépen, nagyon drágák vagytok, köszönöm, és hát egyúttal boldog névnapot a mi Kittinknek is, úgyhogy nálunk ma ilyen dupla ünnep van.
1: Így, és én készültem neked születésnapod alkalmából egy dallal.
2: Ajjajajajajajajaj. Ez veszélyes lesz, várjál, akkor így a gumizenét szépen lehúzzuk, na akkor hallgass.

0: igazán kedves vagy, hogy rohagy meg.
1: Na jó, készültem egy másik dallal is, úgyhogy hadd keverjem át szépen.
0: Na jó, jöhet? Jaj, de drágák vagytok, hát köszönöm szépen.
1: Így bizony, ez tényleg most.
0: Oha! Hát most felállnék, de itt vagyok a pultnál. Nem, a Halász Judit közben énekel.
1: Van itt füst, riasztok?
0: Amúgy van. Hát köszönöm szépen, zapsüti. Jaj, de drágák vagytok. Egészséges sütikét kaptam.
1: A gyerek itt, hogy? Boldog, boldog, boldog születésnapot. Jaj, Roland, Isten éltessen.
0: Köszönöm
1: sok
0: szépen.
1: Ilyen szép napod.
0: Köszönöm, nagyon drágák vagytok, elfújom a gyertyát, jó?
1: Okay.
2: És kívánjál valamit.
0: Jó, közben akkor kívánok.
2: Juhú!
0: Juhú! Várjál csak, közben visszatalom, mert lehúztam a lúpat is.
1: És úgy, ebben a pillanatban megjelent három tangás lány a stúdióban, és karórákat tartanak. Ez is párnákon így és Rolandnak.
2: Hogy aludtál?
0: Te hogy keltél
2: föl?
1: És bocsánat, innen na, folytatjuk csak.
0: Fájósan.
2: Na, jó van!
1: Mert itt azért ez rengeteg kérdést felved, de még egy dolog. Kitti, Isten eltessen neved napján.
0: Jaj, boldog névnapot!
1: Néztem az Y-osok, nincsenek a Wikipédián, úgyhogy megverek mindenkit.
2: Jaj, már megint kezdődik. Y-nal írom.
0: Ki vagy rekesztve? A Wikipédiáról legalábbis.
2: Igen. Így vagyok anyakönyvezve. Ha szóval bárki pontos ível írja, azt megverem.
1: Ez ma olyan szép ünnep, és nem véletlen Roland nyakában az a bizonyos... Oh.
0: Igen, mert nem vagyok költözve. Nem tudom, ez a havai igen. Akármi.
2: Én meg hozzáöltöztem. Itt
1: igen. Is hozzáöltözött nekem egy ormánylóg a nyakamban.
0: Indokolatlan, tehát hogy ez...
2: Ez a legjobb látványádik.
0: Egyébként én meg hoztam egy doboz bombont, úgyhogy az nem egészséges, azt csak azért hoztam, hogy legyen itt azért ünnepség, mert hogy ünnepelünk, így legyen egy kis édesség.
1: Jó, de ez csalónap. Tehát,
0: igen,
1: ez a mai napon szabad.
2: Ma, nem számít.
0: Ma mindent is szabad. Mármint, hogy ilyen szinten.
1: Ugye, az...
0: Fontos hozzátenni, mert a hallgatók már ismernek annyira.
1: Tangás lányok az órákkal a párnákon hallottátok.
2: Megfagytok kint.
1: Gyertek be nyugodtan.
2: Ne kell takarni.
1: Ez már egy ilyen nap.
0: Kérdezte az asszony nemrég, hogy mit kérsz szülinapodra, ami olcsó. Így... Poénosan mondtam neki, hogy hát olyat, amit olcsó, olyat nem kérek. Olyat nem tudok mondani. Igen. Ugye ez az én bajom egyébként, mert ami olcsó, azt megveszem magamnak. Ja. Úgyhogy hát nem egyébként...
1: Fél, biztos van abból, amire vágysz, egy leárazott is valahol.
0: Há, valahol. Ja. Aha.
2: Nem egy egyébként...
1: A Casio is óra.
0: Így van. Igen. Csak nem kell. De mondta, az már más kérdés.
1: Meséltük azt, hogy a te fiad az egyetlen az iskolában, akinek fémszíjas órája van, tehát hogy ez ilyen apától öröklődő dolog, és ezzel rögtünk tegnap, hogy a grafikus a Nyárki Tomi azt mondta, hogy neki olyan órája volt 10 évesen, amit így kinyitott, és cukorkák voltak benne.
2: És erre szerintem most sokan emlékeznek.
0: Hát az még hagyjál, de hogy most már automata órát szeretne az én drága fiam, tehát nemrég azt mondta, hogy azért, mert ugye képben van az órák tekintetében, hát nyilván ragadt rá valami. Mondtam, kisfiam, 11 évesen, szerint, hány gyereknek van automata karórája, szóval, hogy így adjuk is. Na mindegy, egyébként nem, tehát olyan nagyon nagy dolog nincs. Tehát én köszönöm szépen, én boldog vagyok, elégedett vagyok, szóval nem. Nyilván tudnék mondani, mert tudnék mondani drága órát, meg egyéb dolgokat, amik persze nyilván örülne neki az ember, de hogy tökre meg vagyok nélküle.
1: Na de most, amikor fújtad a gyertyát, kívántál tényleg? Nem mondd meg mi, de tényleg kívántál?
0: Tényleg.
1: Ez egy rendes ember.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen.
2: Salóra fog válni.
1: Jó, és jönnek az üzenetek. Hát elég sokan köszöntenek, néhányat kiemelek, főleg a törzs hallgatóink közül. Mónika, szépséges szülinapos jó reggelt, legyen csodás a 40. szülinapod, Roland. Hidd el, utána van is élet, és semmi tragédia. Jó, azért nyugtat, ha a B-oldal forog, az is lehet gyönyörű, sőt...
0: Hát reméljük, hogy nem az van, mint a régen a kazettáknál, tudod, mikor így a ceruzával tekertük vissza, és akkor így meghúztuk a szallalat, hogy nem fog így nyekeregni.
1: Móni írja, Buenos Morgan, boldog születésnapot, Roland, itt van még Zsóka is bejelentkezett, közlekedési szülinapi köszöntések is vannak, azt közösen megosztuk, akarsz egy Zsoltot?
0: Jó.
1: Ja, hogy én? Jó. Buenos Morgan.
0: Meghagyom neked. Hát
1: ez... M1 Pestől Tatabányáig áll a kamionsorsáv, telefon nyomkodva a kamionosok, akik a sor elején állnak. Boldog születésnapot, Roland, üdv a 40-esek klubjában, boldog névnapot, Kitti.
2: Jaj, köszi.
1: Ó, itt az első kamionos, aki nyomkodja a telefont, az pukkadjon meg. Csak hogy a szeretet jegyében.
0: Így van. Igen.
1: Na most akkor a kamionosok dudáljanak Rolandnak. 1, 2, 3 Roland, még egy jó gondolat itt az első blokknak a végére, hogy az mindig motiváljon, hogy a jobb részén már túl vagy.
0: Köszönöm.
1: Ezek voltak a szép éveid.
0: Igazán
1: a szebb éveid.
0: Igazán kedves vagy, jó lesznek az ilyen jó kívánságok.
1: De a B oldalon is vannak dalok.
0: De azért.
1: De azt áttekerik. Tehát...
0: Senkit nem érdekel, picit lassabb, meg picit rosszabb muzsikerű.
2: De a tiéd.
0: Nem, gyerekek, nem. Tehát, hogy most jönnek a legszebb évek. 40-50 között, ez lesz így.
2: Szerintem is, az ember már mentálisan jobban beéri magát.
1: A 40 az új 30.
2: Így van.
0: Na. Hát ez jobb, mint a 40 az új 20, mert ezt én se hiszem el.
1: Igen, de szerintem ez reális, ez működik.
0: Furcsa új hobbid lett, kedves vízöntő, gyógyszertári akciókat figyelni. Ettől még ugyanolyan különc vagy, csak már van kedvenc magnéziumod is. Úgyhogy hogy nekem is.
1: Neked van. Egyébként sokat be lehet hozni a gyógyszertáron, tehát ott lehet figyelni. Hello, Buenos Morgan! Itt van a névnapos Kitty és a születésnapos immáron 40 éve közöttünk élő Így és Roland.
0: Bármennyire is hihetetlen ez. Jóka.
1: Én ebből mennyit, nagyjából egy évet utaztam veled eddig végig. Hát hiányzik az előző 39. Kíváncsi volnék, mi történt ott?
0: Egyből felértékelődött, ugye?
1: Tehát, abszolút. Hát így... ezek a legszebb éveid. Még az utolsó legszebb évedet láttam.
0: Köszönöm szépen.
1: Most akkor figyeljük a hanyatlást.
2: Egyre kedvesem, nem?
0: Igen, bele sem gondolni, milyen lesz a többi. Ez volt a
1: legszebb. De nézzük majd szépen a hanyatlást is. Hát egyről le is kell jönni.
0: Ja, de az is igaz. Nem, tényleg szép voltam úgy. Na, most nem egy 40 éves férfivel foglalkozunk, vagy majd azzal is, de hogy egy 30 éves brit férfi történetéből fogunk kiindulni, aki egy hűtőszekrénnyel a hátán teljesítette a londoni maratont a hétvégén. Szerintem ez egy elképesztő teljesítmény, 25 kilós hűtőszekrénnyel egy maraton, hát egy maratont önmagába futni kemény lehet, én nem tudom, sose csináltam, de hogy egy 25 kilós hűtővel, és igazából az volt ezzel a célja, hogy felhívja a figyelmet egy ritka genetikai betegségre, amely miatt az orvosok szerint rövidesen demencia alakulhat ki nála.
1: Először, amikor elolvastam a hírt, akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen mini kis Red Bull hűtővel, tudod, ami szokott lenni az ilyen bárokban, meg nem tudom, de nem. Ez tényleg egy baromi nehéz hűtő. Egyébként a betegségről csak nagyon röviden annyit, hogy ebben szenved Bruce Willis is többek között. Közben egyébként elmondom a hallgatóknak, hogy akik videón követnek, néha pont úgy süt be a fény, hogy a Roland ilyen homályos lesz. Ez nem azért van, mert ő öreg, hanem...
2: És megjelentek az öregségi foltok.
0: Ezek már májfoltok. De egy kicsit azért is.
1: De nagyon kemény ez a történet, meg az is, hogy teljesíteni ilyen távot. Szerintetek volt benne üdítő, vagy valami? Legalább, hogyha már viszi magával a hűtőt,
2: mondjuk,
1: valami
2: igen.
1: Hasznot hajtani belőle, hogy a többiek isznak valamit?
0: Hát de akkor remélem pénzért adta.
1: De ez az a minimum.
2: Ja,
1: ti mit vinnétek magatokkal? Tehát, hogyha most lefutnátok egy ilyen távot, és plusz súlyt akartok vinni, valami szimbólum, ez a hűtő ez szerintem jó ötlet, csak nyomja a hátat. Tehát, hogyha valami nehéz dolgot, ami rátok jellemző, vinnétek egy maratonon, akkor mi lenne ott? Én szintetizátort.
0: Szintetizátort? Szinti boy, alias Red Ladab.
1: Abszolút. Vagy egy keverőpultot.
0: Nem tudom, lehet, hogy a kislányomat.
1: Az mennyire jobb, mint egy cuki hűtő. Az milyen cuki, és viszed a jövőt.
0: Igen, azért őt meg könnyebb, mint a fiam. Azért mégiscsak tudod, az a 10-11 néhány kiló a számít.
1: Az kalkulált bele, hogy a Dávid néha tud pluszba hajtani. Tehát ő meg olyan fizikumú, hogy lehet, hogy néha lenyomja a lábát, és lök rajtad egyet.
0: Ja, vagy helyet cserélünk.
1: Igen, és akkor ő fut.
2: Figyelj, én nem tudom. Parfümökkel terén rakott zsákot.
1: Te is értékesítenél, mi közben?
2: Ja, igen. Egyébként igen.
0: Tudod, hogy lényeg is. Akciós parfüm, nem érdekel.
1: Te is milyen büdös vagy már. Most fújt be.
2: Tényleg is, ez egy futóverseny az azért.
1: A legjobb. Én is mindig, amikor futóversenyen voltam, akkor a parfümre vágytam. Tudjátok, mi totálisan lehetetlenség egy ilyen futóversenyen? Ki szokták rakni azokat a vizeket? Egyszer próbáljatok meg futás közben inni pohárból. Nem lehet. Tehát azt meg kell állni. Olyan nincsen. Próbálj meg futás közben inni. Ez olyan, mint séta közben pisilni. Nem lehet. Bárki próbálta ki?
2: Az jó, olyan hasonló.
0: Utóbbiról szeretnél mesélni?
1: Majd egy másik műsorban. Nem akarom itt a szülinapi.
2: Este 8 után.
1: Hevületet elvinni rólad, vagy fényt. Arra már gondoltam.
0: Már ja. Ez a séta közben pisilés, ez azért egy érdekes mellett.
1: De várj, jönnek is az események.
0: 40 évet éltem el, úgyhogy ez eszembe se jutott a séta közben pisilés.
1: De most már foglalkoztat.
2: De most figyelj, 40 éves, hogy bármit megtehetsz.
0: Ennyi, gyerekek.
2: Ma az utcátokban.
0: Ma, ha valaki
1: prostata gondokkal neccesebb.
0: Ja, várja rá, de sül, hát hogy ez emelkedő. Várja, fölfele menjek, vagy lefele az utcára.
2: Fölfele, mert akkor visszafújja a szél.
1: Ha már csinálod, szerintem tolas.
0: De hát, fölfele.
2: Hát igen.
0: A fölfele lefolyik.
2: Hú. Megszűre biztos.
1: Igen, és egyébként egy urológus meg tudja nézni utána a foltokat, hogy gond van a prostatáddal, tehát hogy mekkora szünetek vannak, mennyire szaggatott a vonal.
0: Hallod, az összes szomszédom ott fog kintálni az ablakban, és így nézi, hogy az így is megjelenik.
1: Várjál, lesz betöltötte a 40-et.
2: De várjál, föntről meg az UFO-kkal, morzeljelekre, lefigyelnek.
0: Attila, énekelnek, itt közben ők meg
1: figyelnek. Ez tényleg zseniális, tehát a Rolandról az imént megtudtam, hogy neki már van kedvenc magnéziuma, tehát én ott kidőltem teljesen. Kittiről is tudom, hogy az egészséget mondtad, hogy neked a patikádban a pálinka az elől van a gyógyszerek között. Tehát, igen, hogy a Kitti gyógyít rovatot feltaláltuk Rolanddal.
0: Na jó, igen, de hát ez egy ilyen magyar népi gyógymód. Tehát a Kitti csak ezt követi, mint oly sokan, igen, mások.
1: Mit gondolsz az eddigi 40 év ilyen csúcspontjának, vagy csúcspontjainak, amik neked ilyen tényleg kitűnnek, vagy fontosak, vagy jelentősek?
0: Uh-huh. Figyelj, egyébként nagyon adja magát nyilván a két gyerek. Aha. Tehát, hogy őket teszem ugye az első helyre, mert hogy abszolút a legnagyobb büszkeségek az életemben. Aztán, hát nyilván egyébként az esküvő, tehát hogy a feleségem, tehát azért nyilván az is. Meg egyébként például azt, hogy mondjuk a céget vezethetem, a rádiót. Tehát, hogy nekem az is egy hatalmas nagy büszkeség, meg hogy itt egy nagyon jó csapat van, én azt gondolom, és egy nagyon jó csapattal tudok együtt dolgozni, mert hogy hát összességében ugye ezt teszi teljessé az életemet. Tehát a család, meg ugye a munka. És az, hogy jelen pillanatban is azt csinálhatjuk, amit egyébként imádunk, és ez mindenkinek itt a rádiózás maga szerintem a teljes táv nevében mondhatom, hogy egy szerelem projekt. És én azt gondolom, hogy egyébként egy olyan csapat alakult ki, tényleg egy olyan közösség, hogy azért ide kvázi nem csak a munka kedvéért járunk be.
2: Hát, csak úgy veled szórakozni.
0: Egy bennyi.
1: És hát
0: nem miattam, így van.
1: És hát a csapat nevében, illetve mert hamarosan fizetésnap és hoztál bombont, nagyon szépen köszönjük ezt neked.
2: Igen.
1: Hogy ezt segítesz megvalósítani. Mélypontot is akartam kérdezni, de inkább másképp teszem fel. Ez egy ilyen tipikus riporteri kérdés, de szerintem a jobb fajtákból. Ha valamit másképpen csinálnál, így visszatekintve, akkor hol rántottad volna másfele a kormányt?
0: Hú, egyébként ez érdekes, mert hogy ezen azért én korábban gondolkoztam már, és nem tudok egy ilyen pontot. Biztos, hogy voltak rossz döntések az életemben, tehát hogy ez evidens. Voltak emberek, akikkel lehet, hogy manapság már másképp bánnék, mint ahogy egyébként annó viselkedtem, és szúrtam el emberi kapcsolatokat. Tehát például azokat a dolgokat, most ezeket nyilván nem fogom itt adásba kimondani, mert azok azért eléggé.
1: Most beszólhatsz mindenkinek.
0: Személyes dolgok, de hogy azért voltak olyan emberek, akikkel nem feltétlenül voltam annó a múltban mondjuk a legkorrektebb, noha úgy általánosságban igyekszem így viselkedni, szerintem megnyomtam egy gombot itt véletlenül közben.
1: Mindegy, nyomogass, ma minden ugye, szabad.
0: De vagy ez már vele volt nyomva? Mindegy, ez most így marad.
1: Ma minden szabad, Roland, azt csinálsz, amit akarsz.
2: Figyelj, már 40 éves, már össze-vissza
0: nyunkál. Így?
1: Jaj, kirakták a tablóképedet. Látod, Varga Dénes átküldte a tablóképedet?
0: Kiraktad?
2: Ne.
0: Tényleg?
1: Aha, ott vagy. Aj, milyen fessúri ember.
2: De cuki.
1: Itt konnektorban nyúltál?
2: Hát igen.
0: Akkoriban ilyen volt a hajam, jó?
1: Jó. Egyébként szép
2: most
1: ember.
2: Most már azért ilyen rövid neki, mert már nincs ennyi.
0: De egyébként azért lehet.
1: Nem. Szép ember lett ebből a fiatal srácból.
0: Igen, hát Dénessel ismerjük egymást, és neki van szülőként kötődés az én volt gimimhez, úgyhogy gyaníthatóan onnan szedte.
1: Na jó, folytasd, tehát hogy igen, tehát hogy hol?
0: Tehát hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, ebből volt egy pár, amit lehetett volna esetleg másképp intézni, azokat csinálnám másképp. De egyébként a komoly kardinális pontokat az életemben nem intézném másképp.
1: És van még olyan, amit most így meg tudsz fogalmazni, és még ebben az életben mindenképpen el akarsz érni? Én például szeretnék pizsama modell lenni valamelyik ilyen német négybetűs magazinjának az elején. Az nekem mindig tetszett.
2: Pizsama modell! De vedd fel ezt az ormányt, légy szíves hozzá!
1: Ormányban pizsama modell? Nem, mert van, amit már így elengedtem az életben, tehát hogy egy darabig vittem azt elég sokáig egyébként, hogy ahány éves vagyok, annyi fekvőtám azt tudjak megcsinálni. De ezt most már így lassan szerintem ideje elengedni.
0: De azt én már rég elengedtem.
1: De hogy van-e valami olyan, amit így meg tudsz fogalmazni, és amit még mindenképpen szeretnél elérni, vagy csak hajózol?
0: Hát figyelj, vannak egyébként ilyen, mit tudom én. Nekem például én imádok utazni. Tehát hogy nekem például ilyen úti célok vannak, hogy olyan pontok a világban, ahova szeretnék mondjuk mindenképpen eljutni. Ilyenek vannak, de most az konkrétan, hogy most mit tudom én, ki akarom próbálni az ejtőernyős ugrást, mert hogy mit tudom én, az bakancslistás, tehát ennyire szigorúan vett bakancslistám az nincsen. Hát nyilván olyan pontok vannak, hogy mit tudom én, a gyerekeim ballagásán szeretnék ott lenni, vagy majd az esküvőjükön, tehát hogy ilyeneket azért úgy szeretnék megélni. Ezért is van például kedvenc magnéziumom, látod? És ha már ugye csütörtök, akkor szóvic csütörtök!
1: Hazám. Azt azért tegyük hozzá, hogy hosszú hétvége jön, tehát lesz időtök kipihenni, de mindig ez a műsornak az a pontja, amin, hogyha átmentek, amit ha túléltek, amit ha megmásztok, akkor utána már mindent megérdemeltek. Tehát, hogy tényleg akkor már túléltétek a nehezét.
0: Igen. Na, kezded akkor?
1: Persze, kezdek egy ilyen kis bemelegítővel, jó, ezt úgy is ismerni fogod, de nekem ma megtetszett. Az alkoholistáknak nincs tegnapja, nincs holnapja, és nincs mája.
0: Kori.
1: Ja, várj ez.
0: Akkor én is nyitok egy klasszikussal. Boltban. Van úszógumi? Jó zsiráfos 6000-ért? Ne fosson rá semennyiért.
1: Au. Ez nekem új volt. Két túró találkozik. Hello, hogy vagy? Halkabban. Körözött vagyok.
0: Jó, nem ismertem. Tudod, milyen rendezvényt tartottak a ruhaipari dolgozóknak? Nagyszabásút.
1: Au. Miért jó az informatikusnak?
0: Fogalmam nincs.
1: Mert az exe futtatható. Tudtam, hogy ezt tetszeni fog
0: neked. Ez jó. Az a baj, hogy pixeles. Na, azért jó csatlakozni a szitekhez, mert mindig dart karokkal várnak.
1: Ez meg nekem tetszik, de Darth Vader fogadta ezt szeretettel. Jó, ennyi az utolsó? Nem számoltam. Vagy
0: nekem,
1: van még?
0: Nekem még lesz egy ráadásom jó. Is, de az a rossz kategória. Tehát, hogy ezt ilyen...
1: Azt mondja a végére?
0: Hat váljon.
1: Tehát ott lesz az, hogy rányomod a szignált, hogy már ne kell reagálnunk se.
0: Így van.
1: Jó, akkor én elmondom az enyémet. Ez a kedvencem, de csak jól akarom hangsúlyozni. Két Mártás beszélget. Tartár? Nem, pipiltem.
0: Jó. Nem is lesz olyan rossz az utolsó, mert még van egy. Hogy nevezik a temetői fizetőeszközt?
1: Na, hogy?
0: Kriptovaluta.
1: Kriptovaluta. Megfejtettem. Ez első idén.
0: Na, jó van. Igen? Ügyes vagy. És akkor most jön az, amire el fogom nyomni a következő zenét. Jó? És akkor majd jövünk vissza a Ki vagyok én játékkal, azt majd videózzátok, jó? Tehát azt mindenképpen csekkoljátok Facebookon, meg YouTube-on, meg Twitch-en, vagy hol megyünk még? Na, tudtad, Ádi, hogy a hegyi embertagadóknak már nevük is van?
1: Nem.
0: Ez a nyeti. Fölemelünk egy papírt ide a homlokunk elé, és ugye az a kérdés, hogy ki vagyok én, kik vagyunk mi, és hát ezt kell kitalálni. Na, te jössz akkor most, Ádi, én szeretném zárni a mait, jó?
1: Nem látom, csak néztem, hogy látom a videót, de nem
0: ne
1: látom.
0: Lássad, ne lássad,
2: ne lássad.
1: Niki azt mondta, hogy nagyon kell készülnünk, nem tudom, emiatt kell készülnünk? Tehát ez nagyon nehéz?
0: Hát emiatt biztos nem.
2: Hát igen.
0: Hubó.
1: Nem.
2: Na. Na, lódulj okay. Bele.
0: Menj ki a stúdióba.
1: Férfi vagyok? Redves bitang. Jó, férfi vagyok. Magyar férfi?
0: No.
1: Nem. Kicsit tetszem neked?
2: Hát, nem.
1: Nem. Tehát akkor, oké. Okay. Nem magyar. Amerikai vagyok?
0: Uh-huh.
1: Színész?
0: Nem.
1: Énekes?
0: Igen.
1: Uh-huh. Amerikai énekes. Híres, jó. Fiatal vagyok?
0: Nem.
2: Nem.
1: De már idősebb vagyok, és nem tetszem Kittinek. Jó randa lehetek.
0: Figyelj, nem élsz már, jó? Tehát ezt így szögezzük le.
1: Mindig halottakat kapok. Szép a sírom.
0: Fogalmam nincs.
1: Jó, már nem élek. Hol tartottunk? Énekes volt?
2: Uh-huh.
1: Énekes zenész, jó. Van zenekara, vagy inkább ilyen szóló előadó vagyok?
0: Volt zenekara, de inkább szóló. Uh-huh.
1: Inkább szóló, de volt zenekarom. Oké.
0: Okay. Volt együttes, igen, de inkább szóló.
1: Oké, már nem élek. Uh-huh. Popzenét játszom?
0: Igen.
1: Uh-huh. Vagy játszottam?
0: Igen.
1: Uh-huh. Amíg még hallgattak. Oké, popzene. Jó, és van valami különleges ismertető jegyem?
0: Több is.
1: Tényleg?
0: Uh-huh.
1: Oké, a Big Band-el is játszottam, amikor játszottam? Tehát ilyen nagy zene, ilyen klasszikus vonalat képviseltem. New York vonal, nem. Több ismertető jegyem van. Oké, csináltak rólam nem régiben egy elég jó filmet?
0: Igen.
1: Amiből
0: igen.
1: Ezt rebesgetik, hogy lesz második
2: igen,
1: rész?
2: Igen.
1: Tudom azt mondani, hogy
2: igen, tudod. Nagyon tudom.
1: Tudok mumókolni is?
2: Hát azt nem tudom, mindjárt mutasd meg.
1: Berecki Zoltán! Michael Jackson, jó?
2: Yes.
1: Mindig egy megkönnyebbülés, mikor ez megfejtődik.
0: Igen.
1: Nagyon jó a film.
0: Tehát ezt nem volt nehéz. Ja, mert igen. Te már láttad, ugye?
1: Nagyon jó az a film.
0: Elmentél öcséddel.
1: Most olvastam, hogy már gondolkoznak második részen.
0: Na.
1: Na, drága jó születésnaposom.
0: Mivel azt mondták, hogy ugye születésnapos, és ugye mondjuk a születés, hogy fogjuk, én leszek megszivatva.
2: Igen, szerintem is.
0: Ugye?
1: Kapizsgálod a játék lényegét. Éljük meg ezt a percet. Jó, aki videón néz minket, az tudja. Aki rádióban hallgat, az tippelhet. Isten éltesse, Roland. Írják nekünk.
0: Jó, férfi vagyok?
1: Carter Roland, nem. Muchachos, ezt írja Dom. Nem férfi vagy.
0: Tehát nő vagyok.
1: Igen.
2: Igen.
0: Azt mondjátok, hogy nem, akkor leteszem a lapot is. Gyerekek, akkor ennyi. Jó, magyar vagyok?
1: Azt mondjuk is.
2: Igen.
0: Magyar vagyok.
1: Magyar.
0: Trash celeb vagyok?
1: Nem.
0: Na, azt hittem már van valami ilyesmi. Kapok itt valami ilyet. Énekes vagyok?
1: Igen.
2: Igen.
1: De egyébként más is vagy.
0: Színész is?
1: Az is vagy, de énekesként lettél ismertebb szerintem.
0: Ó. Oh. Jó.
1: Egyébként jó színész vagy.
0: Oké. Okay. Fiatal vagyok? 20-30 között vagyok?
2: Nem.
0: 30-40 között vagyok?
2: Nem. Nem.
0: 40-50 között vagyok?
1: Nem. És ne kérdezz tovább, mert nő vagy. De igen.
0: Tehát 50 pluszos magyar énekesnő, aki igen. mellette színészkedett is?
1: Igen.
0: Nagyon jó. Szóló karrierem van?
1: Aha.
2: Aha. Igen.
0: Volt együttesem is?
1: Volt, de igazából mindig úgy, hogy te voltál elől, tehát hogy igazából az együttes nem tudná senki megmondani.
0: Ja, értem. Tehát akkor nem a Csepregi Éva vagyok.
1: Te vagy a lényeg.
0: Tehát én vagyok
2: vagy
0: a lényeg.
2: Nem vagy
0: 220 felett,
2: igen.
0: Jó.
1: Csak vérnyomásban csináltam, most már meg.
0: Csináltam tölcsért a kezemből?
1: Lehet, de nincs ilyen dalod.
2: De szép volt.
0: Fúha, gyerekek. Annó ilyen, mi volt ez a Tánzal Fesztiválon? Énekeltem?
1: Nem.
0: Van párom, aki ismert?
1: Nem ismert szerintem.
2: Nem is.
1: Azt hiszem, nem ismert.
2: Igen.
0: Fú, gyerekek, tényleg én vagyok megszivatva. Igen, igen. Azt kell
1: ugye
0: mondjam.
1: Milyen rossz érzés? Amúgy. Vin Diesel.
0: Tehát 50 pluszos magyar énekesnő. Játsszuk dalát a rádióban? Hát.
1: Ma például játszottuk.
0: Ma játszottuk
2: igen.
0: dalát?
2: Hm? Figyeld. És kész.
0: Hát de mit játszott?
1: Most vesztél el teljesen.
0: Te játszottál be a múlnak a gyermekéveket.
1: Kérdezz rá a kedvenc közönségedre. Tehát, hogy milyen típusú közönséged van?
0: Milyen típusú? Gyerekeknek játszom?
1: Hazám.
0: Ja, hát Halász Judit.
2: Igen!
0: Jaha.
2: Azért viszonylag hamar kitaláltad. Azt én annyira nem szemlettem.
1: Szép volt.
0: Na, köszönöm.
2: Na, azért nem sültünk.
0: Nem volt szivatós. Ennél keményebbre számítottam.
2: Úgyhogy köszönjük a kollégáknak.
1: Köszönjük szépen a születésnapi játékot, meg azt, hogy teszteltük egy kicsit, hogy Rolandnak az agya az még így, hát ha lassabban is, de 40 évesen is
0: most
1: mozog.
0: Még azért forog, igen. Egyébként arra számítottam, hogy esetleg az lesz benne a csavar, hogy ha már születésnapos, akkor az én nevem lesz fölírva, és saját magamat kell kitalálni.
1: És mivel mi tudtuk, hogy te tudod, hogy mi tudjuk, hogy te tudod. Ezért arra gondoltunk, hogy
0: legyen inkább Halász Judit. Mert gyerekek, egy jó almaszósz, az mindenkinek jól jöhet. Ez volt a nekem szóló szórakozóhely, a Toka Diszkó. Rühellem. Ez nem én voltam, ez be lett játszva. Én voltam, de felvételről.
1: Persze. Buenos Morgan, az bárki mondhassa. Jó reggelt, itt van velünk.
0: Aztad bárki mondhassa.
1: Aztad. Itt van velünk a Kitti is. Szia.
2: Hello.
0: De a Kitti kapcsán nem igaz az, hogy... Rühellem. Na.
1: Ja. A Kitti kapcsán az igaz, hogy...
0: Akinek van kedve, az nudizzon.
1: Mindenkihez van egy jó szava.
2: Kisütött a nap.
0: Na, ez viszont már egy jobb gondolat volt.
1: Így.
0: Ez tényleg nem én voltam.
2: Ezek után megszólalni mellettetek, de tényleg.
1: Nem könnyű. De hát akkor húzzuk le az előző témát.
0: Olyan
2: ilyen. Figyelj, ezeket lakatot arra a... padra.
1: Milyen jó lehet ezt a dugóban a kocsival hallani, nem?
2: Egyébként
0: hallod, hogy miért van neked egy WC hang betéve oda az effektek közé?
1: Bármikor kellhet.
2: Mármint az effekt, vagy bármikor kellhet?
1: Bármikor kellhet. Hát egyébként Roland már tudja, tehát ebben a korban már tényleg.
0: Veszélyes dolog ez a prostata.
1: Innentől simán elnézzük neked azt, hogyha megszólalás közben csak kimész, nem is kérdezzük, hova mész, tudjuk.
0: Uh-huh. Ennyi, igen.
1: Visszajössz, ha visszatudsz.
2: A lenyugvó napnak is van ereje.
1: Igen. Az
0: köszönöm, azért még csak 40 lettem, nem 60.
2: De mi megelőlegeztük.
1: Hát. Ezért mondtuk, hogy nap.
2: Na jó,
0: és nem volt.
3: Oh. A műsor, ami mosollyal ébreszt, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan, szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 31 perccel, és itt van az Illyés Roland.
2: Hol máshol lennék? Szevasztok, jó reggelt, 6.31, így van, hétfő, elkezdünk egy újabb hetet. Szépen vidáman baromi jó idő lesz ma, úgyhogy mindenki úgy készüljön, hogy 26-27 fok napsütés, hát gyerekek, zavarba ejtően nyárias lesz ma az időjárás.
1: Hát itt már a portás megszólt engem, hogy bár még nem süt a nap, én már rövid nadrágban hangolódom, de hát igen, hát szerintem a mai nap már olyan időnk lesz, hogy itt strandgatya.
2: Aha, azt mondod, te már úgy készültél strandpapucsban, még nem abba klattyogtál be.
1: Nem, ott még nem tartunk, de eljutunk majd arra a szintre is szerintem.
2: Hát gyanítom, igen. Nincs ezzel baj, tehát hogy hál' Istennek ez pont egy olyan szakma, ahol belefér, mert olyan sokan látják, hogy milyen nadrágban vagy, ugye?
1: Na igen, hát a híradósoknál szokták ugye mindig ezt így megkérdőjelezni, hogy akkor mi van az emberen alul, vagy fölül, vagy hol. Majd nálunk is erre azért figyelni kell szerintem, mert már vannak kamerák, de max nem állunk fel addig, ameddig megy a kamera.
2: Igen, hát a híradósok meg a Bill Clinton, tehát ott volt az a kérdés, hogy mi van alul, vagy ki van alul?
1: Egészen más aspektusból. Jó, figyelj, több dolgot szeretnék itt lereagálni a Best Of-ból, mert azért voltak itt olyan pillanatok, amiket visszahallgatva azért kérdéseket kell, hogy felvessek, vagy gondolatokat kell hozzátennem. Az egyik ugye az, amikor meglepődtetek és megdöbbentetek azon, hogy felmerült bennem az a kérdés, hogy lehet-e sétálás közben vizelni.
2: Kipróbáltad hétvégén? Tehát, hogy élménybeszámoló jön? Mert arra, hogy nem nagyon készültem.
1: Ez is egy érdekes kanyar lett volna, de nem, csak készítettem egy videót, és azt most feltöltjük a Facebook oldalra. Nem. Hanem csak annyi, hogy elmeséltem a Tominak ezt a kérdésünket, meg dilemmánkat, és tudod, mi volt az első reakciója?
2: Melyik Tominak?
1: A nyerki grafikus.
2: Mondjuk mindegy.
1: Az volt az első reakciója, hogy lehet. Többet nem kérdeztem. Szóval ha bárkiben kétségek voltak, akkor ezt a kérdést most megválaszoltam. A másik, hogy itt a szülinapi hétvégéd vége.
2: Vége. Igen.
1: Igen.
2: De hogy ugye... egyébként, de, na várjál, most azért bennem felvetődtek kérdések, tehát hogy, na mindegy, lehet, hogy ennek a részletezésében nem menjünk bele, nem tényleg semmit nem kérdeztél a Tomitól? Tehát hogy lehet, hogy na mindegy.
1: Azt mondta, fiatal volt és felelőtlen. Én mondtam, hogy ilyenkor inkább tolatni kéne, tehát hogy valószínűleg az az üdvös, de aztán tovább vittük a témát egy olyan vonulaton, amit már aztán végképp nem akarok ide behozni a rádió, hogy térjünk vissza a szülinapi...
2: Az a baj, hogy nekem is szerintem ugyanez jut eszembe.
1: A szülinapi hétvégéhez, hogy ajándék volt?
2: Volt, persze.
1: És jó volt?
2: Jó volt.
1: Örültél szívből?
2: Képzeld el, hogy ráadásul annyira, hogy így a születésnapom estéjén volt egy ilyen meglepetés összejövetel, amiről semmit nem sejtettem, úgyhogy drága feleségem megoldotta, ő összerittyentett egy ilyet, de hogy tényleg semmit nem sejtettem belőle, tehát így hazamentem, nem is tudom, míg este hétre értem haza, ráadásul eléggé fáradtan, és jött ki elém, kérdezte, hogy mi volt, hogy volt, elkezdtem neki mesélni, még jó, hogy egyébként így relatíve kultúrált formában, meg kultúrált kifejezések közepette, és hát ahogy beléptem az előszobából, így ott az étkezőben így elugrott a család, aztán ott voltak lufik, meg vacsora, meg hasonló dolgok, úgyhogy tök jó volt.
1: Tehát akkor tulajdonképpen megvalósult ez, amiről beszéltünk, és akkor igazából a meglepődést azt nem kellett megjátszani.
2: Hát nem kellett megjátszani, igen. És hát valóban, mert még utaltak is arra, hogy adásban beszéltünk erről, úgyhogy mondták, hogy hát nem kell a jövő hétvégéig várni.
1: Volt ott, akit utálsz?
2: Nem.
1: Nem, te csak olyanokat hívott, akiket tényleg szeretsz.
2: Igen.
1: Ezért nem voltam ott. Jó, oké, akkor ezt rövidre fogtuk. Figyelj, tudod, mi van ma?
2: Május 4-e.
1: De tudod mi ez? Május 4-e,
2: ja,
1: a nemzetközi Star Wars nap. Aj, de szeretem.
2: Jó, ez engem teljesen hidegen hagy, tudod.
1: De tudok
2: róla, hogy ez van. Igen, de erről még én is tudok.
1: Igen, tudod, a sztorit nyilván tudod, hát ezt mindenki szokta ugye mesélni, meg az egy ismert történet, hogy ez a May the Force be with you, ez az erő legyen veled, ez nagyon könnyen félrehallható úgy, hogy május 4-én veled, és utána néztem ennek a történetnek, mert azért ezzel kapcsolatban rengeteg legenda terjengett az interneten, és egyébként az egyik, amit én nagyon szerettem volna, hogy igaz legyen, és amit én évek óta mesélek, az nem igaz. Tehát azt én terjesztem. Pedig annyira jó, az az volt, hogy a George Lucas nyilatkozott valahol valamilyen londoni csatornán, hogy ez meg az a Star Wars-szal, meg stb. És a végén annyit kértek tőle, hogy ő üzenjen valamit, vagy megkérdezték, hogy mit üzen a rajongóknak, és azt mondta, hogy May the Force be with you, és akkor állítólag nagyon sokan várták a reptéren május 4-én, hogy majd visszatér hozzájuk meglátogatni őket George Lucas. De nem innen indult, hanem képzeld el, hogy Margaret Thatcher-től nagyon durva a dolog, mert ugye ő miniszterelnök lett, és ezen a napon, és az ős támogatói megjelentek azzal a poszttal egy újságban, hogy May the 4th be with you, tehát Megi, igen, tehát hogy május 4-én veled leszünk, Megi, és akkor innen indult a szóvic.
2: Óha, értem. Na, ezt látod, én se tudtam, úgyhogy ma is tanultam akkor valamit. Nem mondom, hogy megjegyzem, vagy innentől az életem szerves része lesz, de na, legalább ezt a sztorit is most már ismerem. Az igazság, hogy mellettem úgy, ahogy van elment, nem csak a Star Wars, hanem ez a teljes science fiction világ, tehát nekem aztán mind tudom, hogy most Star Wars rajongók majd lehúrognak, nekem tök mindegy, hogy Star Wars, Star Trek, vagy bármi egyéb, tehát én egyiket se néztem, nem is érdekel. A science fictionök mentek el így mellettem, meg a katasztrófa filmek, tehát ezeket valahogy én nem annyira bírom.
1: Melyik az undorodó tömeg, várjam?
2: Elismerem, hogy kultikus, már mint a Star Wars, nyilván sokaknak meg a Star Trek is, de hogy engem valamiért sose tudott lázba hozni.
1: Viszont hétvégén annyi minden volt, majd mindjárt a te hétvégétbe is belekérdezek, de csak egy mondatban az anyák napi élményemet. Képzeld el, hát nyilván ugye elmentem, anyukákhoz elmentünk már egy nappal korábban, de az én feleségem ez, aki ugye anyuka, hát vasárnap akartuk ezt ünnepelni, és akkor elugrottam reggel a virágboltba. És képzeld el, kiválasztotta a virágot, vittem a kasszához, és így mondták az árat, mondom, oké, már nyújtom a kártyám, eladó. Ja nem, anyák napja van, egy ezressel több. Tudom, ilyen nincs.
2: De hogy ennyire nyújtam.
1: És ez belemondja az arcomba.
2: Igen, tehát ez, hogy...
1: Tegnap olcsóbb lett volna, de ma. Várja csak ki a halottak napját.
2: Még egy ezres ráteszünk. Amúgy ez tényleg mekkora pofátlanság, de hogy nem lepülsz meg rajta, mert hogy valahol tisztában vagy vele, hogy ezek a napok tényleg milyen. Egyébként szerintem kaszáltak a virágosok múlt héten, mert nagyon. Belegondolsz, figyelj, anyák napja, ballagás, hallod? Tehát, hogy így megszedték magukat. Mindegy, tehát én nem sajnálom őket, van nekem nagyon kedves, jó barátom, szintén virágáros, mindegy, szóval, hogy
1: nagyon
2: sokat dolgozik, és de nagyon szép virágokat árul. Szóval, hogy nincsen ezzel baj, de hogy basszus, tehát, hogy ne mondd már így bele a vevőnek az arcába, hogy ja, bocs, ez ma több, már anyák egy napja van, úgyhogy fizesd meg, noha tisztában vagy vele. Tehát, tudod, hogy egy kicsit lehúznak, de legalább akkor tegyék diszkréten, ugye?
1: Így. És a te hétvégétből, amit még ide akartam hozni, és azt hiszem, akkor végére értem a kis bemelegítő témáknak, annyi minden történt. Kék tigrisek, hát hölgyek, urak!
2: Hát az a meccs.
1: Le a kalappal.
2: Szóval volt már egy pár alkalom ebben a szezonban, amikor úgy kihortunk egy-két szívinfarktus lábon. Hát de itt? Jó, hát, na. Tehát, hogy itt azért voltak olyan külső körülmények is, hogy mondjuk úgy, hogy a bosnyák színművészetet Skandináviában szerintem nagyra értékelik. Ezt igen. A tanulságot bírtam leszűrni a mérkőzés után.
1: Hogy a norvég játékvezetők voltak.
2: Hát én ezt így nem akartam konkrétan kimondani, de
1: ezt én kimondtam, mindenki, én kimerem.
2: Igen, mindenki tudja. Aki ott volt, látta. Aki nem volt ott, nézze meg be, tanulságos. De hogy egyébként hatalmasat küzdöttek a srácok, szóval tényleg le a kalappal előttük. Mindenféle színű, mezű emberrel, szóval hogy elképesztő teljesítményt nyújtottak. Azért ez a bosnyák csapat, az Izvilec, ez egy jó csapat. Tegyük gyorsan hozzá. Nyilván megvan a maguk stílusa, a játék stílusa, hát bosnyákokna. De hogy tudnak kézilabdázni. Voltak kifejezetten jó játékosaik. És hát nehéz azért egy ilyen kaliberű csapatot legyűrni. Egyébként itt már a legjobb négy között, akik ott voltak, ugye ott volt a Celje, ott volt az Észak-Macedón Ohrid, ugye ők lesznek az ellenfelek a döntőben. Még azt nem tudni 100%-ig, legalábbis még velem 100%-os infó nem jött szembe, hogy most a döntőben ugye az is oda-visszavágós párharc lesz, az Európa Kupa az ilyen felépítésű. Szóval, hogy ott most kikezd hazai pályán, ne kezdjetek linket küldeni, mert láttam, hogy egyesek lehozták, hogy ma a macedónok kezdenek hazai pályán, de ezt tudtom, már még nem hivatalos. Szóval, hogy...
1: Ne küldjetek linket.
2: Ne küldjetek. Ne. Na, szóval az igazság, hogy nagyon hasonló erejű csapatok vannak itt már, szerintem közel van egymáshoz ez a négy gárda így tudásban, de hogy amit én az Edivel is, a Tóth Edmonddal is többször beszélgettem már ebben a szezonban, hogy elképesztő szíve van ennek a csapatnak, és brutálisan tudnak a srácok küzdeni egymásért, mert mint a Kék Tigrisek, azt ezúttal is bemutatták.
1: És ugye idegenben kettővel kaptunk ki, tehát 3 góllal kellett nyerni hazai pályán, és 3 góllal nyertünk.
2: Ja, volt egy kicsi ilyen player meccs után érzésem már, mint a végén, mert hogy ugye ott volt, ha jól emlékszem, akkor a player ellen a Magyar Kupa negyed döntőben volt, hogy az Ariana az utolsó másodpercben még egyet kellett, hogy védjen, hogy meglegyen az a pont egy gólos különbség. Na hát itt is ez volt, de mondom, itt rengeteg izgalom volt, és amilyen hangulat volt. És amiért egyébként dicséret illeti az Izvidecsot, azok a szurkolói. Mert hogy eléggé sokan jöttek, hát ahhoz képest, hogy pláne, hogy ugye külföldi csapat, nagyon sokan jöttek, nagyon jó hangulatot teremtettek, a tatabányaiak még jobbat, úgyhogy ezért külön köszönet. Én egyébként telitorokból üvöltöttem kb. Végig a meccset, de hogy így a félcsarnokban szerintem nem is lehetett hallani, hogy mit mondok. De hát ez
1: de
2: van.
1: Úgy tűnik, hogy de, mert Roland, te is teljes extázisban voltál, fantasztikus élmény volt, írja Zsolt, aztán Mónika, nem volt semmi ez a meccs, szétizgultuk magunkat. Tehát azt hiszem ez nagyjából átjött. Nagyapám kedvenc viccét, tudod, nem? Hogy miért szomorú a bosnyák kislány?
2: Igen.
1: Jó, akkor ezt nem folytatjuk. Majdnem meglett a hosszabbítás, vagy így a folytatás a meccsnek, azt hiszem büntető dobások lettek volna.
2: Az lett, igen, nincs hosszabbítás, hanem...
1: Ezt nyomoztam ki, csak a múltkor mondtad, hogy lehet, hogy lett volna az is, de büntető dobás van, ugye?
2: Büntető párbaj van, igen, és ugye nem számítanak az idegenben lőtt gólok. Tehát, hogy ugyanez a...
1: Ti is kalkuláltatok ott fejben, jó van.
2: Persze. Várjál, mert a másik ágon egyébként 7 méteres párbaj volt, tehát a macedónok így jutottak döntőbe. Tényleg? A Celje ellen. Igen, ők ott az első meccs a szlovének nyerték 1 góllal, a macedónok nyerték a visszavágót 1-gel, és 7 méteres párbaj után jutottak be a döntőbe. Hát figyelj, az se lesz azért egy könnyű túra, sem utazás, sem pedig az ottani hangulat szempontjából. Szerintem hasonló vár a srácokra, mint ami volt mondjuk Boszniában.
1: Na, ez már nekem nem volt meg, de rendkívül izgalmas lesz ez a végjáték, és nagyon várom. Közben a közlekedési hírek, halló, M1-en, Tata Herceghalom vonalon telített sávok, nyugodt haladás, Bicske magasságában, ahol ismét torlódás alakult ki, készüljetek, a belső sávban most nagyobb a forgalom, a Bányász ott van a döntőben, hajrá Bányász, balesetmenteset írja nekünk Gyula, és itt van Zsolt üzenete is.
2: Ja, igen, várjál, előbb néztem csak utána, hogy melyek.
1: Hát mondom, én Buenos Morgan.
2: M1 Pestől Tatabányáig megnövekedett tranzit forgalom tapasztalható, ezáltal telített sávokra lehet számítani. Igen, ezzel mindenféleképpen számoljatok így a hosszú hétvége után. Remélhetőleg baleset nem fogja nehezíteni a közlekedést.
1: Anna, Dénes, Mónik, jó reggelt kívánnak!
2: Mindenkinek kívánunk mi is jó reggelt, tartsatok velünk, nem sokára azt is eláruljuk egyébként, hogy nem tudom, hogy eláruljuk-e, mert jó sokat dumáltunk, hogy nem tudom, meg szólalni ebben az órában még.
1: Zúzzuk szét ezt a mostanit, jó? Még a játékunkat mondjuk el, és akkor utána a következő órában folytatjuk, mert ugye, ha már Kék Tigrisek, akkor itt a lehetőség arra, hogy 4 darab belépőt nyerje MOL Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnokira. Ez május 6-án lesz, és ez egy szerdai nap egyébként, 18:30-kor kezdődik a meccs. Ha ott tudsz lenni, akkor figyelj, még szerdán is játszunk rá, tehát hétfőket, szerda, 3 esélyed van, hogy nyerj. Kézi vagy kamu? És Roland volt az, aki megint egy csokrot összeállított.
2: Bizony, nagyon klassz sztorikat szedtem össze, viszont a 3-ból csak 2 igaz. Úgyhogy döntsétek el, hogy vajon melyik az, amelyik kitaláció. Jöjjön az aljelű történet. Iván Csupics, a horvátok legendás jobbszélsője, egyszer 7-es dobott úgy, hogy közben megcsúszott a lába. A mozdulat az teljesen esetlen lett, de a labda valahogy így is becsorgott a kapuba, ő meg csak vigyorgott, mint hogyha direkt csinálta volna.
1: A B-sztori, hogy Niklas Landin, a dánok klasszis kapusa, egyszer unalmában a meccs közben elkezdte számolni hangosan a védéseit, és amikor eljutott 10-ig, a játékvezető megállította a játékot, mert zavarja az ellenfelet.
2: illetve a céljelű sztori, ez is egy klasszishoz kötődik, Duvnyákhoz, ugye világklasszis horvát játékos egy meccsen annyira belelkesedett védekezésben, hogy szó szerint nekifutott a saját csapattársának, mindketten elestek, majd röhögve keltek fel, miközben az ellenfél majdnem gólt szerzett az akció végén.
1: Na, ezt nevezem. Ebből írd meg, hogy melyik a kamu, az A, a B vagy a C, 0-20-97-8-95-5, és hogyha téged sorsolunk a műsor végén, és nem csak a megfejtésed jó, hanem a nevedet is leírtad helyesen, akkor lehet, hogy megnyered a 4-1-et.
2: Így van, pontosan. És akkor gyorsan említsük meg, hogy mi minden vár ránk a ma reggel során, mert egyébként nagyon színes, izgalmas reggelünk lesz. Például beszélgetünk majd iskolai büntetésekről, és egy nagyon extrém sztorit fogunk hozni ezzel kapcsolatban, mert hogy hát egy kicsit ilyen bicskanyitogató lesz a történet. Egy tanár büntetésből levágta a fegyelmezetlen lányok haját. Na, és akkor nekem már így apaként tényleg megy fel a vérnyomásom, hogy mit reagálnék egy ilyenre, ne tartsátok magatokban, jó? Hogyha esetleg így belületek is mindenféle cifra gondolatokat vált ez ki.
1: De meg amúgy hogy? Tehát, hogyha kicsit csal, mondjuk puskázik a dolgozatnál, akkor levágunk egy centit? Hogyha mondjuk jegyet módosító csalást hajt végre, akkor levágjuk rövidre?
2: Meg hát én nem tudom, szóval, hogy relatíve kevés olyan pedagógust ismerek, aki egyben mesterfodrász is.
1: Minden esetre, például most itt nem emelem ki azt a hölgyet, akiről rengeteg plakát volt mostanában, de hogy valószínűleg ott szigorú volt a tanár az iskolában látva a frizuráját.
2: Most nem tudom, hogy kire gondolsz, ezt majd adáson kívül árul, de kérlek szépen, illetve szóba kerül ma egy kísértet ABC is.
1: Jó, imádom.
2: Hozzuk a részleteket mindenféleképpen. Az utolsó órában pedig vendégeink lesznek, a közlekedés biztonság lesz a témánk. Szerintem ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos téma, úgyhogy egy izgalmas beszélgetés vár még rátok ezzel kapcsolatban is.
1: Szóval ebben a szellemben vágunk neki. 3:47 múlt 2 perccel. Buenos Morgan mindenkinek, üzenjetek, játszatok 0620 978 978-et.

Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Hivatalosan is megkezdődik az érettségi időszak, május végén adják át a Dömötör díjakat Szegeden, enyhíti a repülőtéri résidő szabályozást a brit kormány. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A mai napon a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival hivatalosan is megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi időszaka. Az elkövetkező hetekben országszerte 1170 helyszínen több mint 148 ezer diákat számott tudásáról. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint az érettségi vizsgák május 4-e és július 1-e között zajlanak, lebonyolításukban 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre. A szervezési feladatokat a középiskolák és a kormányhivatalok látják el. Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a Szegedi Színházi Szakma elismeréseit közölte Sztári Erika, az elismerés egyik alapítója, a kuratórium tagja az MTI-vel. A civil kezdeményezésre 1998-ban létrejött díj 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi, 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium tett javaslatot, a közönség május 22-éig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai dolgozói titkos szavazással ítélik oda. Az életműdíjas személyéről a díj kuratóriuma döntött. Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentése véget. A londoni közlekedési minisztérium vasárnap ismertetett intézkedésének előzményeként Irán az ellene indított amerikai-izraeli hadműveletek kezdete után lezárta a hormuzi szorost, a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát, amelyen a globális nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányok 20%-a halad át. Ennek nyomán a nemzetközi iparági szervezetek repülőgép üzemanyag hiány kialakulásának lehetőségére hívták fel a figyelmet. A brit közlekedési minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában nincs hiány repülőgép üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk nyári utazási terveiket. Ezzel együtt is azonban a brit kormány olyan készenléti terveket dolgoz ki, amelyek csökkentik az utolsó pillanatban bejelentett járattörlések kockázatát arra az esetre, ha a közel-keleti konfliktus miatt mégis jelentősebb ellátási fennakadás alakulna ki, fogalmaz a brit közlekedési tárca. Gondolatébresztő előadásra várják az érdeklődőket Esztergomban, ahol a párkapcsolatok dinamikájáról, a közelségről és a távolság kérdéséről lesz szó. Az érdeklődőket ma 18 órakor várják a kapcsolatok házában. Az előadók Kígyósi Örs és Andrea. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: A napos nyárias idő várható a térségben, a legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen, esni nem fog, a déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik, kora reggel 6, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindítós láger. Utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I és Rolanda.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra múlt 4 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, jó reggelt Kittinek, aki a szomszédban leopárd mintában nyomkodja a telefonját, és jó reggelt Illy és Rolandnak, aki itt ül szemben.
3: Azért ez most kicsit olyan ilyen Peggy Bundy-s volt, nem? Tehát, hogy párduc mintás ruhában nyomkodja a telefonját, ez kicsit olyan Peggy Bundy. Bár ő általában a tévét nézte, meg ugye rendelt rengeteg mindent. Nem is értem, hogy tudott annyi mindent rendelni az elnek a cipőboltos fizetéséből.
2: Ott az mindig kérdéseket vetett fel, de tudod, hogyha néha valami összejött és pont jött be pénz, akkor azt is pillanatokon belül eltapsolta. Hello Bud, hello Kelly, hello kanapészörny.
3: Így van, klasszikus. Ja, úgyhogy hát azért a rémrendes családot manapság már ebben a PC világban nem igazán lehetne leforgatni, de régen ez hál' Istennek elkészült.
2: Mert annyira hát igazi, jó, hogy elkészült, nem?
3: Így van, igazi kultikus sorozattá vált. Na kérem szépen, baleset történt az M0-ás és a 11-es főút csomópontjában. Ez mondjuk annyira nem az innen érkezőket érinti, de ha esetleg valakinek útba esne, akkor jó, hogyha tud róla. Közben nézem az élő térképet, hogy itt a térségben van-e bármi, hát elindult most már azért a reggeli forgalom, de egyelőre még lehet haladni. A szokásos szakaszon a Herceghalomnál már azért torlódnak a járművek az M1-esen a főváros felé, leginkább ugye a külső sáv az, ami ilyenkor beszokott állni, de azt nézem, hogy egyébként Tatabánya, Tata, Komárom és Esztergom térsége is most még relatíve nyugisnak számít, úgyhogy ha most indultak útnak, akkor még vélhetően eredményesen és időben célba értek.
2: Na hát erre figyeljetek mindenképpen, és élvezzétek a nyarat. 12 fok van, és a mai napon 26-ig melegszik a levegő, sütni fog a nap. Föl kell raknom itt a függönyt, én arra jutottam ebből a pakliból. És ami még itt téma nekünk, és fontos, hogy nagy kalappal a matollat ragadó érettségiző diákoknak írja Panna. Hát bizony, kitartás, nagy kalappal, biztató taps. Gyerünk!
3: Bizony, ma kezdődnek.
2: A B a jó. B. X-eld.
3: Ne hallgassatok rá, még véletlenül se.
2: Zenekarok, Edda, AC/DC. Abba, bikini.
3: Na, szóval, hogy ma kezdődik az érettségi. Gyanítom, hogy holnap azért ezzel foglalkozunk majd, mármint a maival, mert ugye most még nem tudjuk,
2: pontosan,
3: hogy mik lesznek az érettségi feladatok. Holnap meg jó bemutatjuk, hogy mi mennyire lennénk vajon eredményesek, és akkor majd így napról napra azért elővesszük az előző napi érettséginek a történéseit. Hajrá mindenkinek! Nyilván mindenki úgy érzi, aki éppen jelen pillanatban is talán útnak indulva már tart az érettségi helyszínére, hogy az eddigi életetek legfontosabb napja, és nem mondjuk, hogy nem így van. Tehát, hogy még véletlenül se izguljatok kevésbé, de tényleg utána rájöttök, hogy lesznek még azért ennél fontosabbak is.
2: Igen, meg amúgy ez egyébként szerintem teljesen diszkriminál, mert ugye ma van a magyar nyelv és irodalom, tehát ma kvázi a magyar érettségi nap van. Én, aki a matektól féltem, emiatt izgulva mentem erre is, pedig ezzel nem volt annyira nagy bajom. Tehát miért nem lehetek túl a nehezén?
3: Ugye, szerintem a többség a matektól fél leginkább. Legalábbis, ha abból indulok, hogy nálunk mi volt annó, aztán figyelj, ízlések és pofonok, mert hogy ismertem én olyanokat is, akik például a matekot imádták, amikor ők voltak kevesebben, de a magyart meg nem szerették, vagy mondjuk a törit nem szerették. Én a törit imádtam, tehát nekem a töri az úgymond nem volt kihívás. Én mondjuk töri felvételére készültem, tehát nekem a töri érettségi az egy ilyen kötelezően letudandó valami volt, de például azért a matekot én se vártam. Tehát, hogy én is attól féltem leginkább, meg úgy általában a matematika az, ami szerintem nem annyira szeretett tantárgy, sőt, hát egyesek kifejezetten rühellik. Én is elvesztettem a fonalat úgy nagyjából a trigonometria magasságában, aztán onnantól már annyira nem is próbáltam ezt összeszedni az utolsó két évben, ugye el voltam. A magyar az szerintem talán egy picit olyan, hogy ha valakinek egyébként mondjuk jól megy a rizsázás, jól tud akár semmiről is beszélni, és ezt mondjuk írásban is könnyen meg tudja tenni, akkor nincs para. A mateknál ezt mondjuk nehéz kivitelezni.
2: Igen, ebben is van valami, és akkor lehet, hogy az adja ennek a lendületét, hogy az elején annyira ne keményen kezdjünk, hanem legyen egy kis felvezetése a dolognak, nem tudom, de Mónika azt írja, hogy a matektól ő sosem félt, bezzeg a helyes írás. Írja ezt pontos hívja. Nem. csak vicceltem. Amúgy nekem az érettségiről, ami megvan, és nagyon erősen beégett, hogy ott ugye volt egy ilyen váró a diákoknak, meg volt egy ilyen tanári VIP szoba kvázi. Hát mi nyilván oda szakadtunk be, és oda szabadultunk be, és megettük a tanároknak a szendvicsét, sőt, tisztán megvan, hogy a zsigabarátom kipróbált, hogy milyen, amikor nutellás kenyeret nyom egy ventilátorba.
3: te hülyék vagytok. Nálunk ilyen nem volt, figyelj, nálunk de egyik terembe kellett várni. Azt tudom, hogy nálunk úgy volt. Ja nem, várjál, mert most az írásbelik vannak. Amit meg én akarok felhozni, az a szóbelinél volt, hogy bementünk, és akkor első nap tudtuk meg, hogy ki melyik nap lesz egyáltalán. Tudod, tehát, hogy onnantól kezdve az volt, hogy bement első nap mindenki, és akkor az osztály egy része hazament, hogy akkor szorít, így gyertek vissza holnap, vagy holnap után.
2: Aznap?
3: Nem, én másnap kerültem sorra, úgyhogy én a második napon, de hát nyilván ugye az írásbelinél nincs ilyen, ott mindenki beül, aztán letudja, úgyhogy tényleg hajrá egy kalappal. Mondjuk azóta, mióta én érettségiztem, azóta már ugye új rendszer van, mert én voltam a réginek az utolsó áldozata, úgymond. Ugye 2004-ben érettségiztem, tehát az még a régi rendszer volt. Azóta ez már megváltozott, ugye tudjuk, hogy most már sokkal inkább elmegy a forráselemzésre, a szövegértésre, talán kevesebb lexikális tudást igényel, meg azért most már ugye a matekot is, mióta így külön szedték, hogy ugye van az emelt, meg van a, mi az normálnak nevezik, vagy mi az alap, úgymond alap matek érettségi.
2: Sima.
3: Az azért, a sima érettségi, az azért talán megugorható.
2: Én meg szerintem első között, hanem első voltam, lehet, hogy pont első voltam az új rendszerben, tehát én már ott kezdtem. Szerintem igen, én voltam az első adag, csak most mondod ezt a 2004-et, ilyen 2006-ban kezdtem a fésk, és stimmel 2005-ben érettségiztem, szerintem jó.
3: De várjál, kellett neked matek érettségét írni?
2: Persze.
3: Na, akkor nem. Tehát mert a 2005-ös volt az, ahol kijöttek a matek érettségi eredmények, véletlenül kiszivárogtak előre, és akkor az évvégi jegyeket fogadták el.
2: Komolyan, akkor én már a másodikon voltam?
3: Igen.
2: A 2006-ban érettségiztem. Ja, mert tovább tanultam oviban. Jó, igen, stimmel.
3: Megbuktál játékból?
2: Nem, tovább tanultam. Kérlek, ne sérteges. Kellett ott még egy csoport nagyobb gyerekként a helikopterrel, hogy az enyém legyen. Nem Aurélió!
3: Tehát, hogy te autós helikoptereztél, értem? Jó van, nincs ezzel baj.
2: Nem.
3: Na, üljünk be az időgépbe, kicsit már beültünk.
2: Na már, még akartam sztorizni.
3: Jó, akkor figyelj, akkor sztorizgassunk nyugodtan.
2: De majd holnap.
3: Egyébként szóbeli 16-án azt írja nekünk Mónika.
2: Csak annyit akartam, hogy még nem kezdték el, tehát ez mikor ilyen 8:49 talán
3: 8.
2: a start.
3: Jó, szerintem akkor 8.
2: Most még segíthetünk, még egy gondolatot te is nyugodtan mondjál. A toldi az a mű, amiben a főhőst feldolgozzák, ezt tudjátok, ez fontos.
3: Én voltam az, képzeljétek, aki anno, az mondjuk megint csak a szóbeli, valamiért arra emlékszem, az írásbeli, én ezt tudom, hogy Petőfiről kellett írni, és jó sokat írtam.
2: Milyen jó sokat? Jó sokat.
3: Ezzel együtt nem lett ötös, mindegy. De hogy a szóbelire én úgy voltam vele, hogy én Mixátot meg Móricot nem nézem át, mert sose szerettem őket. Elnézést minden Mixát és Móric rajongótól, elolvastam, de hogy így annyira, meg Babics. Nem voltak a szívem csücskei.
2: De érdekes.
3: Igen, hát nyilván ember mit húz ilyenkor szerinted, tippeljél?
2: Hát nyilván ezt valamelyiket, melyik Móricz, Mixed?
3: Uh-huh.
2: Babics?
3: Móricz.
2: Móricz,
3: jó. Móricz parasztábrázolása néhány novella alapján.
2: Ja, azt hittem megírtad, hogy a Körtér van Budapesten, a Zsigmond.
3: Na várjál, mert hogy hát ez alapján, hogy látod a parasztokat? Ugye ő sokat írt ebben a témában. Uh-huh. Nagyon jó volt. Egy volt a baj, hogy én körülbelül ugyanúgy láttam őket, és ezt kettő bővített mondatban ki is tudtam volna fejteni. Éreztem, hogy az egy picit kevés lesz. Úgyhogy ismertem a novellákat, azzal nem volt baj. Hát így elkezdtem így írogatni, amit gondoltam, hogy itt azért el lehet mondani. Kiültem, drága osztályfőnököm, ezúttal is üdvözlöm, ő volt a magyar tanár, megkérdezte, hogy na akkor, vázlat. Ezt pont nem írtam, tudod? Hát mondom, első novella, második novella, harmadik novella, láttam, ott már nagyon csúnyán néz, talán. De azért egy összefoglalás lesz a végén, ugye? Hát persze, mondom, csak az itt van a lap alján, bocsánat, azt nem láttam, hogy fölírtam. Uh-huh. Sejtheted, mennyire írtam fel, annyira, mint te. És akkor elkezdtem mondani, hát az életemért stand-upoltam egy körülbelül 12 percet, tehát elmondtam a parasztábrázolást, ugyanazt, mert tényleg én egyféleképp láttam őket, elmondtam háromféleképp, meg még negyedjére valahogy máshogy megfogalmazva egy összefoglalást. Az érettségi elnök úgy osztotta ki az érettségiket, amikor a magyart összegeztem, mindenkiről mondott egy pár szót, hogy nagyon kevés embert hallott még eddig életében a semmiről ilyen színvonalon beszélni.
2: Szép! És így lett?
3: Így lett 4-es.
2: Azt a Roland, hát figyelj, akkor mindenkinek ez a tanulság, hogy próbáljátok meg a Rolandot felülmúlni, de akkor ezek szerint nem próbálkoztál azzal, hogy mint a Móricz nagy ember volt, de Petőfi még nagyobb, és akkor elindulni azon a...
3: Nem, én próbáltam úgy előadni, hogy azért ez relatíve hitelesnek hangozzék.
2: Szép, el is tudom képzelni. Nekem a nyelvvizsgák voltak így, meg a nyelvbeli dolgok, hogy ott meg voltak adva a különböző témák. és én úgy voltam vele, hogy hát én egy témáról felkészülök, és bármit húzok, oda kötök. Tehát, hogy nekem a téma, amiről beszélni tudtam, az a zenélés volt, meg hogy szintetizátor, meg hogy a nagyapám szereti a zenéket, meg én milyen zenekarokat szeretek, és akkor bármit kaptam, megkaptam mondjuk a környezetvédelmet. Környezetvédelem egy nagyon fontos téma, és azt gondolom, hogy a környezetvédelem érdekében kéne tartanunk egy nagy ingyenes koncertet, ahol lehetne támogatni a környezetet, mert én zenélek, és pof! Sinem voltam.
3: Igen, ugye azt szokták
2: és
3: mondani, hogy az ilyen helyzetekben ugye el kell vonatkoztatni például egy képleírásnál is arról, amit a, vagy attól, amit a képen látsz, és akkor valamilyen irányba, nagyon sok irányba el tudod vinni, attól függ, hogy mennyire vagy kreatív. Na tessék, hát így lehet kreatívkodni például egy nyelvvizsgán. Ha engedik, ez nagyon fontos, mert azért van, hogy visszakanyarítanak.
2: Szerintem ott nálunk már örültek, hogyha nyelven beszéltél. Május 4-e van, May the 4th be with you, ezt már mondtuk, 124. napja az évnek, nem sokára nyár. Szünet és Flórián, Mónika névnapok vannak, de még a Gotthárdok és Kocsárdok is ünnepelhetnek ma.
3: Igen, 04, ugye ez a mentőknek az előhívója, bár tudjuk jól, hogy tegnap óta van ilyen mém, hogy a mentők 04, rendőrség 07, Újpest, Fradi 05. Na, Flóriánok, Mónikák, így van, boldog névnapot, tegnap a nevetésvilágnapja volt, de ezzel együtt ma is nevezhettek rengeteget. Buzánszki Jenő, 101 éves lenne az aranycsapat legendás labdarúgója.
2: Van előtted jelenete?
3: Én egyébként tényleg? Találkoztam vele. Igen.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Komoly vagy. Jó, futok benne egy kicsit, kit említsünk meg. Audrey Hepburn, szerintem őt mindenki ismeri, 97 éves lenne ma az Oscar-díjas színésznő.
3: Aztán Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari-díjas színész, rektor, színigazgató, 1944-ben született.
2: 1969-ben megszületett Anger Zsolt, Jászai Mari-díjas magyar színészünk.
3: 1989-es születésű Gyurta Dániel, olimpiai arany és ezüstérmes világ és Európa bajnok magyar úszó.
2: És szintén ma szülinapozik Brass Bence, magyar énekes, szemtelenül fiatal, 91-ben született, Isten éltesse mindannyiójukat.
3: Várjál, mert egyébként van még egy születésnaposunk.
2: Na, kitajtam ki.
3: 92-es a Patocska Oli. Képzeld el, hogy Patocska Olivér barátunk, és ma születésnapos, úgyhogy hát ki lehet számolni, hogy 34 éves lett.
2: Itt van egy kedvencem, amit el akartam mondani, mert ennek utána nyomoztam. Történelmi tény, 1626-ban ezen a napon vásárolták meg Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 gulden volt a vételár, és megnéztem, hogy ez mennyi pénz lenne ma. Na mit gondolsz, hogy mennyire zsákmányolták ki az indiánokat? Tehát, hogyha mai pénzbe váltanád át ezt a 60 guldent, akkor ez mekkora összeg lenne, amennyiért megvették ezt az egész területet?
3: Szerintem nagyon kevés. Piszlicsári, én arra tippelnék.
2: 350-400 ezer forint.
3: Na, hát azért annyiért venni egy Manhattant, igen, az ugye azért elég jó biznisz. Volt nyilván a fehéreknek, igen. Aztán egyébként megalapítják a Schalke 04 futballklubot, ennek örömére nemrég fel is jutottak az élvonalba.
2: 1959-ben ezen a napon volt a világ első Grammy díjátadója.
3: Illetve nézzük mondjuk még a világnapokat, meg a mindenféle ilyen napokat, ugye elmondtad már a Star Wars napot egy párszor, emellett nemzetközi tűzoltónap is van, de talán ezt is említettük, ugye Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének napja, úgyhogy lehet a tűzoltókat köszönteni, lehet Star Wars nézni, meg még így a tegnaphoz kapcsolódóan nevetni, hát remélhetőleg mondjuk az érettségi megírása után sok fiatal fogja így érezni, hogy van oka a nevetésre.
2: És a mai naphoz rengeteg találmány is kapcsolódik, már hogyha említettük a helikopterezést, akkor képzeld, a helikoptervezérlés szabadalmat kapott ezen a napon. 43-ban Igor Sikorsky, vagy Sikorsky volt ez, aki ezt feltalálta. Egyébként szintén a mai naphoz kapcsolódik a hangrögzítő és visszajátszó találmány feltalálása. Ez nekünk rádiósoknak szerintem rendkívül fontos lehet. És még egy érdekes talán, hogy ezen a napon született meg Bartolomeo Cristofori, aki egyébként lant és csembaló művész volt 371 éve, de ő találta fel a zongorát.
3: Én azt hittem, hogy a forgófejes kerti locsolót szeretnéd elmondani, mert...
2: Meghagytam neked!
3: Képzeljétek, hogy az is a mai naphoz kötődik, csak a kutyát nem érdekli. De ezzel együtt azért az Ádi beleírta. Na, ami sokkal érdekesebb, az a kézi ennél. Vagy kamujátékunk. Hát képzeld el, a forgófejes kerti locsoló pedig aztán mindenkit főzaklat. Na,
2: mert neked műfüved van.
3: Na hát ez az.
2: De nem kell semmi műforog.
3: Locsolhatom, de attól legfeljebb csak vizes lesz, de nem árt, neki meg nem is használ. 4 darab belépő, MOL Tatabánya KC, Ferencváros, május 6, szerda, 6:30, csak hogy ne unatkozzanak a kézisek, mert most így az Európa Kupa elődöntő után rögtön jön egy rangadó a férfi kézilabda NB1-ből, ide sorsolunk belépőket, tippeljétek meg, hogy a következő három sztoriból melyik a kamu. A. Iván Csupics, a horvátok legendás jobbszélsője, egyszer hetes dobott úgy, hogy közben megcsúszott a lába, jött egy teljesen esetlen mozdulat, de a labda valahogy így is becsorgott a kapuba, ő meg csak ott vigyorgott, minthogyha direkt csinálta volna.
2: B. Niklas Landin, a dánok klasszikus kapusa egyszer unalmában a meccs közben elkezdte számolni hangosan a védéseit, és amikor eljutott 10-ig, a játékvezető megállította a játékot, mert zavarja az ellenfelet.
3: Illetve Duvnyák, egy másik klasszis, egy horvát klasszis, egy meccsen annyira belelkesedett védekezésben, hogy szó szerint nekifutott a saját csapattársának. Elestek, de hát nevetve keltek fel, csak közben az ellenfél majdnem gólt szerzett.
2: És hogyha már érettségi, akkor iskola. Itt van egy különleges tanár, aki büntetésből a rosszul viselkedő lányok haját kezdte elnyírni az iskolapadokban. Engem lányos apaként, majdnem azt mondom anyaként, felháborít, Rolandot is felháborítja, reméljük titeket is, megbeszéljük majd, hozzunk kreatív büntetéseket, előtte pedig még a horoszkópot is átfutjuk, szóval tartsatok velünk, buenos!
3: És az SMS és Viber számot mondjuk már el, ha már a játékot elmondtuk.
2: Buenos!
3: Morgan, SMS és Viber számunk 0620-978-978-5.
2: Buenos, Morgan.
0: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 7 óra után közel 25 perccel arra gondoltunk, hogy még mindig elkapjuk az érettségizőket pont a suli felé a szép ruhában ballagva. Még nem ballagnak.
2: Még
1: Bandokolás.
2: Nem. Ballagáson már túl vannak, már elballagtak.
1: Jó, de az igazi ballagás az majd az érettségi után jön a kisüstibe, nem?
2: Hát nem tudom, hogy ez manapság szokása még.
1: Nem?
2: Gyanítom, hogy igen. Na, kedves Kos, úgyhogy már érettségi horoszkóp jön. Jó, aha, így a magyar nyelv és irodalom érettségi napjára. Kedves Kos, ma gyorsabban jár az agyad, mint a tollad. Figyelj, hogy olvasható is maradjon. Egy váratlan ihlet pont jókor érkezik ma a fogalmazásnál.
1: Amúgy annyira durva, hogy ma még van, aki kézzel írt. Tudom, hogy ez fontos mindenféle kvalitások meg készségek kialakításánál, de rég írtam kézzel. Bika, stabilan hozod, amit tudsz, csak ne ragadj bele egy kérdésbe túl sokáig. A végén még nem marad időd egy gyors átnézésre, ami sok pontot hozhat.
2: A szövegértés a te pályád ma, kedves ikrek, szinte beszélgetsz a feladatlappal. A fogalmazásnál viszont figyelj, hogy ne kalandozz el túl messzire.
1: Na tessék, Roland, itt van benned egy lelki iker. Rák, érzelmi intelligenciát segít a műelemzésnél, jól ráérzel a hangulatra. Ha izgulsz, egy mély levegő csodákat tesz.
2: Maga biztosan ülsz be az érettségire, kedves oroszlán, és ez félig már siker. Ne csak nagyot akarj villantani, a részletek is számítanak.
1: Szűz, pontosságod most aranyat ér, már hogy nem a költőt, szinte hibát dolgozol. Egy apró figyelmetlenség viszont becsúszhat, ezért ellenőriz mindent.
2: Két válasz között őrlődhet ma a mérleg, de az első megérzésed gyakran jó. A fogalmazásod szép és kiegyensúlyozott lesz, mint a Buenos Morgan.
1: Skorpió, mélyre mész a szövegben, amit mások észre sem vesznek, olyat látsz majd meg. Vigyázz, hogy ne bonyolíts túl a válaszaidat, és ütős lesz.
2: Lazán állsz az érettségihez, kedves nyilas jegyű, ami segít, de nevet félváról. Egy jól időzített, koncentrációs hullám megmentheti a végeredményt, úgyhogy légy ott végig fejben.
1: Bak, fel vagy készülve, és ez látszik is minden válaszodon. Ne stresszelj rá túlzottan, mert csak lassít téged.
2: Kreatív megközelítésed kitűnik a többiek közül, kedves vízöntő. Csak ügyelj arra, hogy a javító tanár is értse, hogy mit akarsz mondani.
1: És halak, megérzéseid jól működnek, különösen az irodalmi résznél. Ha elbizonytalanodsz, hallgass a belső hangodra, ma ez nem hagy téged cserben.
2: Ahogy mi sem, ebben az órában még visszatérünk, és hozunk egy olyan témát, ami szerintem erőteljesen megosztó lesz. Legalábbis hát azért nekünk már így kicsit felvitte az agyunkat, mert hogy iskolai büntetések kerülnek majd szóba. Egy olyan sztorit hozunk, amikor is a tanár büntetésből levágta a fegyelmezetlen lányok haját. Mi már lányos apaként itt elkezdtünk háborogni adáson kívül. Ezt megtesszük adásban is, és bevonjuk ebbe még Kittit is.
1: Jó, és hogyha már születésnapos a mi Olink, akkor tőle is jön egy dal, jó? Először Kamrad, aztán pedig jön az Oliver from Earth, Pál Balázs Kármennel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
5: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
6: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: Szép a világ.
1: Na, csak jövünk.
2: Buenos morgen mindenkinek.
3: Ádit beadott a K-Kevin.
1: Bealudtál a jacuzziba a K-Kevinnel?
2: 9:50, nem csak azt néztem, hogy mekkora a fejed, Roland, és próbáltam itt kicsinyíteni.
1: Hát kösz! Figyelj, ezzel küzdök 40 éve.
3: Bókoljon neked a rédlázat.
2: De csak állítottam a kamerát, és így oda néztem oldalra, és láttam egy nagy fejet. És mondom, ezt nem így állítottam be, aztán rájöttem, hogy közelebb dőltél.
1: Képzeld el, feleségem, ezzel él ezzel a látvánnyal. Hát így néz oldalra, ezt a nagy fejet látja.
2: És neki nincsen ilyen gombja, amivel tudja csökkenteni a méretet. De
1: lehet,
2: tudom.
1: Lehet, hogy mindjárt rád ír, hogy figyelj, hogy lehet ez megoldani.
2: Szóval, buenos morgen, meg jöttek az SMS-ek is, amik fontosak. Meg itt a Kitti, szia Kicsi! Jó, amit akartam mondani, hogy a Péter írta, és ez tényleg fontos, hogy Tatán a tappancsnál már jó ideje reggelente sárga villogó üzemmódban volt a közlekedési lámpa, de most valaki úgy gondolta, hogy visszakapcsolják, és mivel természetesen nincs összhangban a korábbi lámpával, a május 1 úton újra hosszú autósor van a kereszteződés mind a két irányában.
1: Igen, egyébként ezt egyszer nekem képzeljétek el, nem Tata kapcsán, egy másik település kapcsán fejtegették, hogy van olyan, állítólag van olyan szakember, közlekedési szakember, aki szerint jó néha megfogni a forgalmat például főúton, tehát hogy nem jó az, hogyha így egy lendülettel végig tudsz menni. Én meg így néztem rá, mondom, figyelj, persze. Én nem vagyok közlekedési szakember, de mondom, a józan paraszti ész az nekem az diktálná, hogyha végig tudsz menni egy ilyen szép zöld hullámmal, az sokkal kevésbé veszélyesebb, mert egyébként meg a hirtelen befékezéseknél a ráfutásos balesetnek szerintem nagyobb az esélye. Én mondjuk nem vagyok közlekedési mérnök, csak egy egyszerű ember, aki közlekedik.
2: Egyébként a múltkor ezen én is gondolkoztam, amikor úgy mentem hazáig, hogy minden lámpánál meg kellett állni. Tehát, hogy értem azt, hogy vannak ilyen szakaszok, de hogy minél, hogy ezt egyszer kéne jól beállítani. És szerintem csak így simán logisztikailag, vagy logikailag, én nem tanultam ilyet soha, de össze lehet ezt hangolni, még élvezném is, tehát ez jobb, mint ezek a hogyan rakod ki úgy a kígyókat a kis dobozban, hogy minden kígyó elférjen.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy össze lehet hangolni, csak mondjuk nem egy 50-es tempónál, tudod. Tehát, hogy de úgy 60 fölött meg már necces, mert azt meg már büntetik. Tehát, hogy na, azért próbáljuk már.
2: És
1: meg
2: így ezt. 40 fölött, Roland?
1: Hát így, igen. Ja, egyébként képzeld el, hogy meg volt tortám.
2: Na.
1: Ott tortát is kaptam, volt ilyen meglepetés, összejövetel, úgyhogy drága feleségem készült, ezután is köszönöm. És
2: annak... kiugrott a Pákó a tortából.
1: Igen. És elég neked, hogy adidit. Nem, Pákó nem volt, viszont pont egy ilyen 40-es közlekedési tábla volt a tortám tetején, csak ez jutott így
2: honnan
1: eszemben.
2: Szedték le, melyik környéken vigyázzanak a tatabányaiak?
1: Ja, igen, mert ott már nincs tábla, bocs.
3: Mostantól mindenhol 40-nel mehet.
2: Jó, holnaptól átbeszéljük majd ezt a témát bővebben, amikor majd jönnek az érettségi adatok, meg dolgok. Sok sikert kívánunk mindenkinek, nem sokára kezdik. Hajrá. De Kitti, te most jöttél be hozzánk, hogy egy mondatban milyen élmény volt a magyar?
1: Azt hittem, azt mondod, hogy Kitty, nem most vagy túl az érettségin.
3: Figyelj, lefagytam.
1: Emlékszel a magyar érettségidre?
3: Fú,
1: hát... Fú, azt mondja, fú. Hát. Nem volt jó élmény?
2: Mert hogyha akarod, tudnák én az enyémről mesélni.
3: Hát akkor mesélj, esküszöm, nem tudom.
2: De meg volt, kész volt, nem? Jó volt?
1: Én Petőfiről írtam, az biztos.
2: Nagyon izgultál?
1: Az írásbeli.
3: Hát, figyelj, nem annyira már. Az a helyzet, hogy én a Mikesbe jártam, a gimi részébe, és ott mindenfélében volt vizsga, tehát mire mi odaértünk, hogy érettségi nekünk, az nem volt.
1: Be, egy kis újból, hogy nekünk is voltak rendszeresen én évvégi vizsgák.
2: De az érettségi akkor is. Minden tavaly óta. Kitti. Na jó, akkor beszéljünk az iskolai büntetésekről. Képzeljétek el, hogy beszélgettek órán, és a tanár büntetésből úgy döntött, hogy levágja a lányok haját.
3: Jó, Istenem, azt hittem más mondasz.
2: Na meg pukkadjanak
1: meg. Te be, nem, miért te, amikor rossz kislány voltál, akkor mivel büntettek?
3: Nem, hanem, hogy levágja az ujját, vagy valami ilyesmit.
2: Te milyen suliba jártál?
1: Azt tudod, hol szokás a jakuzáknál? De azért ennyire messzire nem megyünk.
2: Nem, az,
1: hogy Yakuza High School.
2: Hogy ez a tanár...
3: Akkora volt a teli halt, úgyhogy lehet, hogy befolyásolta az agyamat.
2: Hogy ez a tanár, ez a fiúknál mit vág le? Abba tényleg nem mentünk bele most, de a haj, mondjuk nálad mit vágnak meg hova? Tehát akkor izé, nullással, hogyha dumálsz.
3: Nem tudom.
2: Ott már nem nagyon van húzás. Egyébként Olaszországban volt ez egy helyettesítő tanár. 13-14 éves lányoknál követte el ezt a gaztettet. Engem brutálisan felháborít. Tehát így lányos apukaként, ha úgy jönne haza, meg szerintem a lánynak is egy törés egy életre, nem?
1: Abszolút szerintem, igen. Ráadásul ugye pont ebben az életkorban, ugye itt azért kamaszokról beszélünk, nyilván ott azért már fontos a megjelenés. Én azt gondolom, hogy abszolút sokkoló. Tegyük gyorsan hozzá. Tisztában vagyok vele, hogy nem egyszerű mondjuk 30 kamasszal elbírni egy tanárnak. Tehát, hogy ott azért kap beszólásokat, fegyelmezni őket, elismerem, tényleg, elhiszem. De akkor is azért maradjunk már észszerű határokon belül, könyörgöm.
3: Hát meg, ha szigorúan veszed, most bocsánat, itt viccelődtem a testrészre, de ez is számíthat egyébként csonkításnak, ha úgy veszed.
1: Hát azt nem tudom, hogy mennyire számít csonkításnak, de hogy...
2: Akkor hát ahogyan Gábor bácsi vágta a hajamat, úgy annak számít.
3: Ugye?
1: Gábor bácsi volt a gyerekkori fodrászod?
2: Igen, a nagypapánál Székesfehérváron, ő volt az, aki egyszer belevágott a fülembe, már öreg volt, meg kicsit remegett a keze, de...
3: Akkor ezért ilyen érdekes a fülön.
2: Igen. Itt az volt, hogy a két lány beszélgetett, a hosszú feladatok miatt morgolódtak, és a tanár megragadta az ollót, és belevágott a hajukba. Tehát, hogy azért ebből is lehetett volna valami, nem? Tehát amikor a tanár rohan feléd egy ollóval, lehet, hogy elugrasz, nem?
3: De most gondolj már bele is, hogyha mondjuk ezt, jó, nyilván észreveszed, de mondjuk úgy fordulsz a fejeddel, és ha belevág mondjuk az arcodba, miközben mondjuk közelít feléd az ollóval, tehát, hogy...
1: Ja, vagy a fülébe.
2: Hát talán nem kellett volna dumálni.
3: Jó, hát azért nem büntényt követette.
1: Figyelj, hogy biztos, hogyha az én lányom jönne így haza, aha, hogy így látom, hogy te kislányom a hajad, mi történt? És akkor elmondaná, hogy hát beszélgettem órán, és akkor a tanár úgy gondolt, hogy belevág a hajamba. Hát hirtelen nem kapnék szikrát. Ha megkapnék, akkor meg úgy elönteni a vér az agyamat, hogy lehet, hogy nem tenné zsebre a tanár, amit tőlem kapna egy ilyen helyzetben.
2: Hát, de pedig a pedagógia lényege a szigor. Ezt Balú is megmondta. Én mennék vissza nullásgéppel, és lenyírnám a tanárnak a haját, így középre egy csíkot.
1: Ja, igen, fogért alapon?
2: Ha igen, szép olaszoshatod-e bele.
1: Hát, még nem mondom, hogy nem lenne igazságos egyébként.
2: Mennék, hogy Luigi.
1: Luigi, mit csinálsz? Vaffanculo, ugye? Ezt rögtön utána egy ország anna a Big Brother-ben.
2: Hajókuttó. Na, és akkor vágnám. De tényleg, tehát, hogy ezt hogy engedte meg, hogy merte megpróbálni, és hát nem sokára itt azon is elkezdhetünk gondolkozni, hogy mik a határok, de itt a fizikai erőszakot ugye már nagyon elvonatkoztatták a tanárok eszköztárától itt Magyarországon. Nekem még megvan a gimiből, még megvannak azok az élmények, meg azok a tanárok, akik akár ilyen taslikat, meg ilyesmiket adtak az embereknek. Sőt, olyan is van, hogy tornatanár bordásfalnak dobta a gyereket, és a gyerek visszapattant, lefejelte a tornatanárt, és aztán intőt kapott.
1: Atya úristen.
2: Tehát én nálam ilyenek is voltak. És ez egy elit gimi
3: én
2: volt.
3: Én nem tudom, hova jártál ide.
1: Ez a Mortal Kombat középiskola volt szerintem. Nem, ez egyébként nagyon durva. Tehát ez már akkoriban se fér bele, amikor mi voltunk, igen, középiskolások. Nem, hogy manapság. Jó, hát ugye manapság még PC-bb a világ, meg egyébként még érzékenyebbek a szülők. Néha talán a szülők is túlérzékenyek, tehát ezt is tegyük hozzá, mert sokszor még egyébként a szóbeli fegyelmezésen is felháborodnak, hogy az ő drága kicsi gyermekükre hogy mertek rászólni. Na akkor mondjuk a szülő az, aki nem teljesen érzi, hogy hol lenne az arany középút, mert az simán belefér. Ez viszont már nem fér bele. Az egyéb ilyen fizikai bántalmazásról meg nem is szólva.
2: Na de hogyha most itt két lányról van szó, az elsőnél még meglepődhettek, hogy vágja a hajat, nem? Mert senki nem gondolná, hogy a tanár most azért jön az ollóval, hogy belevág a hajamba. De a másodiknál ott már biztos, hogy készült rá, hogy jön a tanár az ollóval, ott csak elugrasz.
1: Hát szerintem egyszerre csináltad, tehát gyorsan belenyírsz az egyikbe, utána a másikba.
2: Ollókezű?
1: Két? Hát nem az, hát oldalról. Nem, de hát most figyelj, szerintem egy mozdulattal így belenyír az egyikbe, aztán gyorsan elkapja a másik haját, és belenyír abba is.
2: Ez zsidró? Vagy mi? Tényleg, hogy működnek szerinted az olasz tanárok?
1: Ő nem azt nézte szerintem, hogy ez jó is legyen az a vágás, tudod, hanem csak, hogy vágás legyen, és hajat érjen.
2: Ha most muszáj választanatok egy tanárt a tanári karból, akkor melyik lett volna ti tanáraitok közül, aki a legjobban vágta volna a hajatokat?
3: Hát várja, most
1: sok szempontból gondoltam már a tanáraimra, de így bevallom, hogy soha. Hát...
3: Én megadnám a bizalmat a volt osztályfőnökömnek gimiben, akit innen is csókoltatok.
1: Volt egy matek tanárnő, akinek egészen jó volt a frizurája, szerintem nem ő vágta, de hátha, tehát talán ő, de nem tudom, tehát igazából egyikükhöz se ülnék be a hajvágásra.
2: Én az egyik töri tanárunkat imádtam, de szegény ilyen azt mondta, hogy úgy lát már annyira rosszul, hogy amikor jön a suliba, akkor csak ilyen foltokat kerülget, hogy és vezetett, hogyha őt választom, akkor van esély, hogy a pattársamat nyírja. Tehát, hogy De azért, igen. Svárjatok, vannak itt, panaszkodhatnak a tanárok, ez most jött velem szembe, ezt muszáj elmondanom, hogy nincsen eszközük, de hát ez meg a másik zseniális, figyelj, ez az óra rémisztő, mondta a diákoknak a tanárnő, aki gint ivott egy vizes palaszból, majd a WC-ben hányt. És képzeljétek el, ez is megtörtént Nottinghamben, az volt, hogy a tanítónő zavartan viselkedett, gyerekek felfigyeltek erre, megkérdezték, hogy mi baja, mondta, hogy csak egy kicsit fáradt, mondta, hogy ez az óra rémisztő, és aztán kiment hányni, és kiderült, hogy a vizes palackjában Jim volt, ő arra hivatkozott, hogy ez a születésnapi hétvégéről maradt ott, és hogy egyébként véletlen ivott bele, annyira megijedt, hogy akkor már lehúzta az egyharmadát, mert egy nagyot nyelt, Jézus. És a diákok előtt nem illik köpni, ezért nem köpte ki.
3: De inni illik.
2: Véletlen.
1: Igaz történet következik, nem fogok iskolát megnevezni, szándékosan nem fogok iskolát megnevezni. Diákok, gimnázium egyébként, tudták, hogy hát tanárnő szeret iszogatni. Tehát nem veti meg az alkoholt, és szóbeli vizsgán vittek neki reggel ait. És nem fogok iskolát megnevezni. Diákok, gimnázium egyébként, tudták, hogy hát tanárnő szeret iszogatni. De nem veti meg az alkoholt, és szóbeli vizsgán vittek neki reggel ait. És hát a tanárnő kikiárt, így a

0: érződik ennek a hatása, és ezt az egyik srác pontosan tudta, mármint, hogy mi történik, ugye? Direkt így a végére hagyta magát, sőt, még hívott be másokat is, hogy figyelj, ez, gyertek, ezt nézzétek meg, mert ez nagy show lesz, mert én fogok itt a végén felelni, mert egy jó tanuló srácról volt szó, és többen beültek a hátsó padokba, mert egyébként be lehetett ülni így a vizsgára, és hát elkezdte mondani a tételt, de ilyen időt vigyorral ült a tanárnővel eszembetülött, tehát szegény már nagyon be volt nyomva.
1: Hát imádom. És végén elénekelték együtt a himnuszt, hogy mi?
0: Várjál, nem is, hogy elkezdte mondani a témát, és egy idő után átváltott, de egyébként jól csinálta, és elkezdett az időjárásról beszélni, hogy milyen felhők vannak odakint. Talán ő így kifordult, és így nézte az időjárást, és nézte a felhőket, bólogatott továbbra is azzal az időt mosolyan az arcán, majd visszanézett, és miután abba hagyta a szöveget a diák, így mondta neki, nagyon szép volt.
1: Jeles. Magam is meghatottam. Ilyenkor vajon a vizsgabizottság is kap? Egy-két kortyot?
0: Vagy? Ja, nem, hát ez nem érettségi volt, az ez ilyen csak évvégi szóbeli vizsga volt, tehát ilyenkor a tanárnő egyedül volt bent, mint vizsgáztató. Hát mondjuk úgy, hogy a nap végére lehet, hogy már ő is jobban élvezte.
1: Milyen lehet, mikor a tanárnő utána hazaér a családjához egy fárasztó munkanap után? Nagyon jó. Figyeljetek, hoztam egy-két szitut iskolákból, ugye mindig mondjuk azt, hogy elfogytak a fegyelmezési módok, meg már nem lehet mit csinálni. Találjunk már ki, adjunk már tanácsot a tanároknak egy-két ilyen kreatív fegyelmezést, hogy mit lehet például olyankor csinálni, hogyha valaki órán beszélget. Tehát, hogy nyilván a diáknak most rossz jegyet adni nem fogsz, mert emiatt nem adhatsz rossz jegyet.
2: Én jó jegyet adnék neki, hogyha egyáltalán nem szólal meg azon az órán.
1: Tehát te van pozitív dicséret, hogyha csak.
0: Aha. Ugye, én megcsinálnám azt, hogy abba hagynám hirtelen a beszédet, megkérném az egyiküket, aki mondjuk úgy hangosabban meg többet beszél, hogy figyelj, gyerek egy kicsit a táblához. Leülnék a helyére, és megmondanám, hogy folytasd.
1: Ó,
0: mert hogy mondanám neki, és nyilván állna ott zavartan, mondom, hát figyelj csak, láttam, hogy beszélgetsz, nyilván azért, mert te ezt a tananyagot már tudod, és ezért ez nem köt le, úgyhogy figyelj, ott tartottam, hogy akkor innen folytasd.
1: Zseni, nagyon jó, és hogyha még egyet akarsz rajta csavarni, akkor YouTube live-ozod. És akkor már haverjának is. Jó, hogy büntessük azt, aki késik óráról?
2: Ott marad. Szünetben.
1: Az jó, annyival tovább kell maradni, amennyivel késtél, vagy azt kell csinálni, amit az egyik haverom ígért be mindig, hogyha késik a találkozóról, akkor ahány percet késik, annyiszor 100 forint értékben hív meg valamire.
0: Az jó.
1: Ez jó. Én lennék
0: a tanár, akkor menni. Ez jó, ezt én alkalmaznám. Uh-huh. Meghivatnám magam valami csokira.
1: Oké, elfelejtett házi feladatot írni. Erre nekem van egy jó. Szerintem azt kell csinálni, hogy a legszürreálisabb kifogást kell kitalálni, hogy miért nem érte meg a házi feladatot, ami a legszürreálisabb kifogás, ami valaha létezett. Tehát amit gyakorlatilag mi is csináltunk, hogy kidurrant a villamos kereke meg ilyenek, de hogy ennél sokkal modernebb és jobb változatot kell stand-up-olnia.
0: Jó, ez jó, ezt adom, ezt tetszik.
1: Jó, és mi van akkor, hogyha zavarja a pattársat, tehát ami itt van, hogy hangosan dumál a pattársával, vagy nem hagyja a másikat felkészülni? Valami jó kis szamárpad, vagy az már elavult?
0: Hú, nem, hát ez ilyen szamárpad, az nem. Az a baj, tudod, hogy nem szabad átesni a megszégyenítésbe sem, tehát akkor hogy erre is figyelni kell.
1: Akkor viszont lehet, hogy meg kell figyelned, tehát ez már ismerned kell az osztály, de ki kell választanod a közösségből azt, akitől legkevésbé bír. És azt kell mellé ültetni.
2: Aha. Ja, ez se egy rossz.
0: Jó, hát az egyébként igen, mert akkor vélhetően vele nem nagyon fog beszélgetni.
1: Jó, eddig szerintem 4-ből 4 jobb, mint a hajvágós, nem?
0: Igen, sokkal kreatívabbak vagyunk, mint az olasz tanárok. Ezt azért így megállapíthatjuk.
1: Jó van, akkor senki nem menjen ollóval szerintem se érettségire, sehova. Most már 8-kor kezdenek?
0: 8-kor, úgyhogy hamarosan.
1: 6 perc a kezdésig.
0: Így van, így van.
1: Úgyhogy, hogyha valaki eddig nem szerzett konyakot a tanároknak, akkor most még gyorsan rohanjon ki a kis ABC-be. Buenos morgen mindenkinek. Csak

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya. Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
1: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Hága. Teljesen új nyárjáró készlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
3: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezetgyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
4: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
3: Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
4: További információ www.bafkft.hu.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 14. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Országos csúccsal harmadik a női 4x100-as magyar váltó a Vígaszágon. Ma sem várható fronthatás. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren vasárnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta 14. Leó. Ma sem várható fronthatás, de folytatódik a melegedés, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés. Felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A kellemesen meleg napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között már országszerte eléri az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére, tanácsolja az Időkép. Dr. Kovács Emőke, Balaton kutató történész, a Pannon-tenger múltjáról tart előadást Komáromban, a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Az érdeklődőket május 5-én 17 órakor várják. Az eseményen betekintést nyerhetnek grófnők, festőnök, színésznők és írónők életébe. A program ingyenes. És végül sport. Új országos csúccsal a harmadik helyen ért célba a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna összeállítású magyar női 4x100-as staféta vasárnap a Botswanai Gaboronéban zajló váltóvilágbajnokság vígaszági futamában. A váltóvilágbajnokságon csak a női 4x100-as csapat képviselte a magyar színeket.
0: Időjárás.
1: A szikrázó napsütést ma kevés fátyol felhő zavarja, ez inkább csak a Dunán túlon, melyből nem valószínű eső. Nyárias meleg idő lesz, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-26 fokot.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgen I és Roland.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: Johnnal Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: De még mennyire buenos! Itt a nyár! Most már én kimerem mondani. Buenos morgen ebben a 15 fokban, ami ma még 26 is lesz, kedves I. és Roland.
3: Így van, de senki ne aggódjon, nem jön el az az idő, amikor fecskében ülünk be műsort vezetni, és ezt még kamerával közvetítjük is, jó? Tehát még a 40 fokba se.
2: Tehát a kettő együtt nem lesz, de valamelyik történhet.
3: Mármint, hogy beülünk fecskébe, de nem közvetítjük kamerával?
2: Akár, bár a fecska az soha senkinek nem állt jó, ezt már megállapítottuk 100 milliószor szerintem. Inkább ilyen gólyába kéne jönni akkor már.
3: A gólya az, de az nálad mi? Tehát, hogy ha a fecske, az, azt ismerjük. Mi a gólya? Az mi a minél hosszabb nadrág?
2: Hát ugyanaz, csak nagyobb. Mert hogyha hosszúra mentem volna rá, akkor bagolyba kell jönni. Láttál már mesztelen bagyot? Tehát amikor leszedik róla a tollakat, hogy néz ki?
3: Igen, szegény nagyon csúnya.
2: Na, az kb. Én. Tehát, hogy én bagolyba jövök.
3: Ja, értem. Aztán azért, mert a szörfös nadrágok azok ilyen hosszabbak.
2: Azokat egyébként szeretem, de még a mai napig vannak, akik strandon, szaunában, bárhol ezt a régi irányt képviselik, megviszik a gatyát. Bár egyre kevesebb, hál' Isten. Jó, a fecskével nem nagyon találkozunk már. Az a legjobb hír, de nekem még ezek a feszülős régi fürdőnadrágok is furcsák amúgy.
3: Azok azért jobbak szerintem egy fokkal, mint a fecskék. A fecske az merénylet az emberi közízlés ellen. Vannak nyilván, akik a mai napig, mondjuk zömében 50 pluszosok, meg az alekosz. Tehát egy körülbelül ők hordanak fecskét.
2: Nekünk a tesi és úszás tanárunk, mert nekünk volt úszás óránk, a Béla bácsi hordott nem fecskét, az azért erős lett volna, hanem ilyen feszülős úszógatyát, de úgy, hogy a hátulja már foszlott, tehát a fenekén ott már volt egy lyuk, és azt akartunk neki adni ajándékba. Senki nem merte megkérdezni a méretét, de ez nagyon kínos volt.
3: És várj, elől azért úgy a pocak fogta? Vagy pont, hogy a pocak így lejjebb nyomta?
2: Az lejjebb nyomta. Tehát a klasszik irány, de hogy és abból meg lókja, kőműves dekoltás. Nem, ez az irány, ez már elmúlt. Tehát már ilyen úszónadrágokat vásároljunk. Ilyen rövidgatyákat.
3: De hogy de igen, azok mennek egyébként manapság. De hogy látod, legalább a fecskénél nem volt ez. A dekoltás, a kőműves dekoltás.
2: Ja, hát ott minden látszott, tehát ott nem kellett dekoltálni.
3: Hát az így van, önmagában megbucsatta a formákat. Na kérem szépen, nagyon jól indítjuk ezt az órát, beszélgetünk.
2: Fontos megbeszélni, meleg van.
3: Persze, tehát hogy figyelj, lassan strandidő, úgyhogy tényleg szerintem jönnek a fecskék. Nyáron egyébként lehet, hogy velünk is találkozhattok majd strandokon, ennek a részleteit majd később eláruljuk nektek, de egyikünk se lesz fecskébe, jó? Tehát ezt megmerjük ígérni.
2: Jó, közben egyébként reakció még az előző órai témára. Móninak tetszett, Roland, az oktatási módszered, tehát azt mondja, hogy ilyet náluk is csináltak. Szerintem ez az, amikor kihívnak a táblához, és akkor ott rád bízzák, hogy fejezd be a gondolatsort. És itt van Pannának a gondolata. A volt fizika tanára az furcsa szabályokkal élt, tehát a lányoknál szabályba tette, hogy a hajat össze kell fogni, hogy ne lógjon a szemükbe, különben olló, tehát itt megvolt a fenyegetés, de soha nem tette meg.
3: Az a lényeg szerintem, hogy ne tegye meg. Most az, hogy fenyeget, nyilván az se szép, de semmiképpen ne csináljon ilyet.
2: A rajztanárnál hosszú vonalzó volt náluk, és a középiskolában a lányoknak műköröm inkább ne, de ha már van, legyen igényes. Testszínhez közel álló körömszín, és ne legyen hosszú.
3: Nem tudom, ez a műköröm egyébként nagyon megosztó dolog, mármint ilyen tanári szempontból.
2: De én azt tudja? Mert ez annyira feltűnő műköröm? Tehát lehet, az nem mindegy, mondjad?
3: De lehet feltűnő, persze. Hát figyelj, szerintem manapság már, aztán most mondanám, hogy akkor írjanak a pedagógusok, de szerintem ők már dolgoznak, de ilyen nyolcadikban már stabilan van a lányoknak, lehet, hogy már hetedikben is műköröm, mert nyolcadikban már szerintem hódziher, igen, trendi dolog a műköröm. Nyilván van, aki szolidabbat választ, valaki egy picit erőteljesebbet, valakinél az már inkább ilyen karom jellegű. Én azt sose értettem egyébként, hogy ez miért ennyire megosztó, mert hogyha őt nem zavarja írás közben, meg tesi közben, meg semmi közben, akkor miért ne lehetne műkörme?
2: De akkor ez nem az a fajta, ami a fenekét törölni nem tudó budaörsi postás kisasszonynak volt. Tehát ami olyan műkörmek voltak, hogy ezzel nem fogsz meg semmit.
3: Biztos van olyan is, az már lehet, hogy inkább középiskolában, de mondom, szerintem nyolcadikban már simán lehet olyan is manapság.
2: Amúgy nem tudtam rajta kifogni, mert egyszer megcsináltam, hogy elészortam az aprót.
3: És fölkapörösta, ugye?
2: Nem, a asztal alá, pult alá tartotta a kezét, és belesöpörte.
3: Látod, igazából ez nem, lehet, hogy szül problémákat, de növeli a probléma megoldó készséget is.
2: Uh-huh. Nagyon jó. Meg az is megvan, de az egyszer már mondtam, hogy a babysitterünknek ráégett a műkörme a serpenyőre, amikor virslit főzött. Tudtam, hogy ezzel megint lenyűgözlek.
3: Imádom ezt a sztorit. Mondtad már, de ez mindig nevetek, amikor mesélet.
2: Na jó, ezzel is óvatosan. Zsolt kérdezi, hogy akkor nem fecskében leszünk, vagy ha nem fecskében leszünk, akkor tangában?
3: Természetesen. Forrásos férfi tanga mindenkit.
2: Amúgy.
3: Dehogy is. Dehogy, nem.
2: A pályám elején, amikor először mondtam rádióreklámokat, és még nem pénzt fizettek, hanem mindig valamilyen terméket kaptam.
3: És kaptál férfi tangát egy reklám felmondásért?
2: Egyszer mondtam egy ilyen reklámot.
3: Na, várom a befejezést.
2: Igen, azt hiszem az volt benne a szövegem, mert volt a fizetett színész a Feri, aki már pénzt kapott, és ő választhatta, hogy melyik szerepet viszi a kettőből. És akkor nekem az volt, hogy az ebben a boltban vásárolt szexis fehérneműkben bármikor szívesen vetkőzöm. Ez volt az én szövegem.
3: És ezt te Ferivel beszélgetted? Ez egy modern reklám.
2: Igen, nagyon modern volt. Igen. És utána, amikor végre túl voltam ezen, hát ugye fiatal voltam, és még csak azt sem mondom, hogy kellett a pénzben, nem kaptam. Gyakorolni kellett a reklámokat, és túl voltam rajta, és akkor mondta a bolt tulajdonosa, hogy ugorjak be hozzájuk, és akkor válogassak. És mondtam, hogy hát én ilyeneket nem hordok, és akkor mondta, hogy de hát vannak nagyon szép férfi tangáink is. Na, köszönöm!
3: Jaj, nem is értem miért.
2: Bezzeg, amikor végre kimondtam a Mitsubishit, és annak megcsináltam a reklámját, azzal is mennyit küzdöttem, ott nem kaptam autót.
3: Ugye, nem hívtak fel a szalomból, hogy akkor ugorj már be, mert annak nagyon szép modelljeink.
2: Szóval a Forrás Rádiós tanga még nem készült el, mert szerintem idén-nyára nem fog, ne aggódjatok.
3: De ha készül is, akkor megmaradunk a nőinél, jó? Tehát akkor olyat fogunk.
2: Igen, ettől nem kell tartanotok, tehát mi nem ezt a vonalat képviseljük.
3: Jaj, na. Amit viszont képviselünk.
2: Miről is beszélünk most? Mi a témánk?
3: Hát most momentán az elmúlt pár percben a férfi tangáról beszélgettünk.
2: Hasznos így reggel. Egyébként az is jó, hogyha a tanároknak eltereljük a figyelmét, inkább hallgassanak minket.
3: Ha, és közben akkor az érettségizők meg tudnak puskázni, akiknek már gondolom, hogy elindult, mert talán 8-kor kezdődött, akkor elindult már az érettségi. Na figyelj, mondjuk egy gyorsan a játékunkat, mert az jó. Viszont tényleg hasznos. 4 darab belépő a Téta MOL Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnokira, május 6 szerda, 6:30, jó, az pontos, nem 6 óra lesz a kezdés, hanem 6:30. És akkor ezúttal is van 3 darab sztorink, ebből 2 igaz, 1 viszont kitaláció, utóbbira kell rájönnötök. Aljelű történet, Iván Csupics, a horvátok legendás jobbszélsője egyszer 7-es dobott, úgyhogy közben megcsúszott a lába, lett egy esetlen mozdulat, de a labda valahogy így is becsorgott a kapuba, ő meg csak ott mosolygott utána, mintha direkt csinálta volna az egészet.
2: Én megtanultam dánul számolni, úgyhogy most tudom úgy mondani a B-sztorit. Nicolas Landin, a dánok klasszis kapusa, egyszer unalmában a meccs közben elkezdte számolni hangos a védéseit, és amikor eljutott a 10-ig, vagyis azt mondta, hogy ti, mert így van dánul, a játékvezető megállította a játékot, mert azt mondta, hogy zavarja az ellenfelet.
3: És akkor jöjjön a céljelű történet. Duvnyák, szintén egy világklasszis, ugye horvát játékosról van szó, egy meccsen annyira belelkesedett védekezésben, hogy szó szerint nekifutott a saját csapattársának, mindketten elestek, majd nevetve keltek fel. Hát közben az ellenfél majdnem gólt szerzett, de az már egy ilyen járulékos veszteség. Szóval A, B vagy C, tippeljetek, hogy melyik a kamu. Ezzel tehát 4 darab belépőt nyerhettek szerdára a Tatabánya Fradi férfi kézilabda rangadóra. Nem sokára hozzuk a humpopot, jó lesz. Jó lesz, jó dolgot
2: annyira
3: készítettem
2: annyira vigarolant, hogy itt valami nagy támadás lesz.
3: Jó lesz, nem szerintem ezt tetszeni fog nektek, ezt élvezni fogjátok. A megfejtések pedig természetesen jöhetnek SMS és Viber számunk 0620 978 9785.

Morgan. Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédl Ádám.

0: 9:05 Buenos Morgan mindenkinek. Itt van a Kitty, itt van a Roland, mi ébresztünk mindenkit, és ha már így, akkor Kitty, milyen itt a nyárban ülni? Hogy érzed ezt a mostani 15 fokot, és ami 26 lesz, az mennyire fog elrémíteni? Vagy te ennek már nagyon örülsz?
1: Hát nem nagyon örülök neki.
2: Ez én voltam.
1: Roland, igen, véletlenül. Kicsit megzavart.
0: Te vagy mit csinálsz így?
2: Jaj, véletlenül elindult valami a laptopon. Igen,
0: véletlenül vetköznek itt a lányok.
1: Júj, valamire rá.
2: Jújci!
0: De egy hangja is van.
1: Na, szóval én még nem várom ezt.
0: Tényleg? Azt hittem, hogy te leszel a legboldogabb, hogy már nyár van.
1: Én? Miért? Ádi, úgy utálom a meleget.
0: Tényleg?
1: Persze. A 23-25 fokra vagyok szerintem beprogramozva.
0: Hát akkor neked volt két jó napod idén, nem? Tehát, hogy ez nagyjából ennyi volt.
2: Nem, lesz még hétközben, csak mondjuk némi eső is jön. Talán meg, ilyen csütörtök magasságában.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy azért jó lenne az eső, mert olyan asszály van, hogy az valami hihetetlen.
0: Jön még a kutyára dér?
2: Igen, a Henny, ja. Nem, szóval, hogy körülbelül egy ilyen pár órányi esőt jeleztek valamikor a hét közepére, de hát addig meg 26-27 fok. Szerintem egyébként ez nagyon baráti. Tehát én az ilyen 35-40-re mondom azt, hogy na, az már túlzás. De... vagy hát nem túlzás, csak úgy túlzás, hogy közben nem egy vízparton vagy.
1: De május eleje van.
2: Hát jó van, figyelj, 27 fok az nekem tökéletes így májusban.
0: Egyébként ezt az asszály dolgot én is olvastam tegnap, hogy valami 40 milliliter helyett 4 esett, tehát hogy igen, valamilyen nagyon brutálisan gáz, nagyon kevés volt.
1: És most még így, hogy 27-28 fok lesz, nyilván tovább szárad.
0: Hát locsolni kell. Egy jó tanács a mezőgazdaságnak.
1: Tényleg? Erre biztos nem gondoltak, hogy...
2: Úgyis már egy mai időgépben elmondtuk, és akkor most gyorsan visszakanyarodunk, hogy Joseph H. Smith forgófejes kerti locsolója szabadalmat kapott 1897-ben.
0: Úgyhogy, ezen a napon?
2: Tessék, így van. Úgyhogy forgófejes kerti locsolót mindenhová. Panelekbe is, mindenhová. Na, Humpop rovatunk jön. Készültem megint egy kis meglepivel nektek. Ugye, nem tudom, emlékeztek-e, hogy mi volt két héttel ezelőtt az utolsó Humpopban?
0: Jaj, várjál!
1: Mi volt?
0: Az a baj, hogy az egy olyan volt, amire emlékeznem kéne.
1: Nem akkor volt a mulatos valami?
0: Nem. Teljesen más irányba ment, mesapokat kezdett el hozni, amikor ja, két dolog összekeveredett, és nagyon tetszett. Csak az volt a bajom vele, hogy hamis.
2: Igen, azt hamisnak találtad, ugye az a Mici Mackó volt, egy Red Hot Chili Peppers-el összemixelve, már nem emlékszem melyik Red Hot Chili Peppers dallal, de talán a Snow-val igen, a Snow meg a Mici Mackó, és akkor mondtam, hogy hát azért van még ilyen a talomban, úgyhogy nem túl meglepő módon mostanra is egy mashupot készítettem be, nem mondok róla semmit, szerintem mindenki fel fogja ismerni külön-külön is, egyben pedig hát mondhatni, hogy maga lesz a gyönyör, úgyhogy a Humpop keretében jöjjön egy újabb csodás mashup.
0: Tehát akkor a Malacka disznó után...

0: hangosítok. Milyen jó hangszerelés van ennek a Jimmy Dalnak.
1: Kitty nagyon éli.
2: Én szeretem Jimmy-nek ezt a számot.
0: Smells Like Teen Spirit-et tudom, de... Hú, azért itt is van egy kis kakofónia.

0: kutyák vannak?
1: Ja, tényleg.
0: Hogy kerültek ide ezek? Mondjuk a kakas ízléssel el lett volna.
2: Tehát cooler the dogs out, ugye? Ezt kérdezed te is. Na, és ezúttal üzennék anyósomnak, akitől rendszeresen megkapom, hogy miért nem játszunk Jimmy-t. Tessék, Zsuzsi. Szóval, itt volt.
1: Így egyébként ebben a, Zsuzsival egyetértek.
2: Így ebben a formában. Abszolút adom. Szóval ez volt a Nirvana és Zambó Jimmy közösen. Jimmy Cobain énekelte a Smells Like Teen Spirit-et.
0: Hú, én lefáradtam.
1: Nekem nagyon tetszett. Főleg azért, mert szeretem a Nirvana-nak ezt a számát, meg a Jimmy-nek ezt a számát, úgyhogy
2: tessék, köszi. Így együtt megkaptad.
0: És az üzenetével is egyet értesz?
1: Hát, az már kétséges.
0: Pont egy nőtől nem várnám azt, hogy ez a száma tetszik.
2: Hát mind dal tetszik, tehát elvonatkoztat attól, hát amiről szól.
1: Szerintem úgy, akik szeretik a Jimmy-t, azért szeretik, mert a hangja milyen. Szerintem ebbe a számba azért kijön, hogy neki milyen magaslatokban szólt a hangja. Úgyhogy nekem azért tetszik. Tudod, ezeknek a régi zenéknek volt valamiféle ritmusa, valamiféle érzése, ami vitt magával. Hát ezért.
0: Jó, de hogyha a hosszú éjszaka után hazajön az urad, és azzal köszönt, hogy egy jó asszony mindent megbocsát, akkor már érzed, hogy gáz van.
1: Aha, igen.
0: Jó.
2: Hát, és ott állítólag azért voltak ilyesmik, de ebben most nem menjünk bele. Szóval, mint gondoltam, mint műalkotás, próbáljuk értékelni ezt a mashupot így együtt.
0: Nagyon-nagyon jó volt, és a mashupok, mint olyanok, a Jimmy-re is jellemzők voltak. Van ez a dala, hogy nézd le rám, ó Istenem, mint ló a nyúra, az valahogy így megragad. De hogy annak a nagypapám mondta, hogy annak volt egy eredeti verziója, amiből talán ez a dal született. Nem tudom, hogy ez legenda vagy sem, de hogy a Nézd le rám, ó Istenem, az ilyen kabát reklámdal volt, és valahogy úgy volt, hogy eladó ez a kabát, nézze meg az anyagát.
2: Hát ezt a sztorit még nem hallottam. Na, lehet, hogy ez egy ilyen
0: mondani?
2: Rédú de családi jó legendáriumból egy újabb felvonás.
1: Én imádom amúgy Ádi családját.
2: Tele vannak itt bajosztorikkal. Igen, igen, érdekes, érdekes összetételű a család. És egyébként még mindig nem fogytam ki a jó mashupokból, úgyhogy...
0: Hál' Isten!
2: Ugye? Csak hogy örülj, úgyhogy jövő hétre szerintem bekészítek még egyet, aztán lehet, hogy annyi egy időre elég lesz.
1: Ja.
2: De van még egy, amit azért mindenképpen szeretnék megosztani veletek, az is nagyon érdekes lesz.
0: Ott
2: az
0: is a rockzenei vonal jön be?
2: Ott, hát ott is kettő olyan lesz, ami egyébként nagyon távol áll egymástól, de együtt jól fog szólni.
0: Jó,
2: úgyhogy remélhetőleg ez is elnyerte sokak tetszését.
0: Kíváncsian várom, Kittivel pedig nem sokára a kísértet ABC-vel folytatjuk. Találtak egy olyan ABC-t, ahol több millió forintnyi termék volt ott érintetlenül. Na?
2: Egyébként, hogy na mindegy, szóval vannak azért kérdések, amik így felvetődnek a fejembe, hamarosan ezt kitárgyaljuk.

0: Buenos Morgan mindenkinek, 8 óra múlt 40 perccel, a Kittivel, a Rolanddal itt ülünk a stúdióban, és nem sokára kísértett földre látogatunk. Közben egy gyors upgrade itt az érettségével kapcsolatban, most már mindenki benne van, nem? Tehát ilyenkorra már elmúlt ez izgalom olyan szinten, hogy szerintem most már akinek megy, annak úgy is megy, akinek nem, az már úgy is kiment.
1: Igen, ezt szokták mondani, hogy kiment, csak nem adják fel ilyen könnyen. Nem, mert ugye szokták mondani, hogy ha tudod, akkor nincs miért izgulni, ha nem tudod, akkor pláne nincs miért izgulni. Csak hát igen. Az ember ezt ugye nem tudja ennyire lazán venni. Amit lazán veszünk, de egyébként ez egy sokkal pozitívabb dolog, az a kézi vagy kamu játékunk, gyorsan mondjuk, elmegyünk videóban,
0: szépen igen, kell hogy néznem. Akkor a Facebookosok is játszhassanak.
1: Igen. Facebook, YouTube, meg a Twitch, itt megyünk élőben, ugye lehet videót is nézni, nem csak hallani minket, hanem látni is. 4 darab belépő a tét szerdára. Mól Tatabánya KC Ferencváros, este 6:30 kezdéssel jön a rangadó. Az aljelű sztori, Iván Csupics, a horvátok legendás jobbszélsője, egyszer úgy dobott hetest, hogy közben megcsúszott a lába. Egy ilyen esetlen mozdulat lett az eredmény, de a labda így is becsorgott a kapuba. Ő meg ott mosolygott, mintha szándékosan csinálta volna.
0: A B sztori így hangzik, hogy Niklas Landin, a dánok klasszis kapusa, egyszer unalmában a meccs közben elkezdte számolni hangosan a védéseit, és amikor eljutott 10-ig, akkor a játékvezető megállította a játékot, mert hogy zavarja az ellenfelet.
1: Illetve céljelű történet, a horvátok klasszis, a Duvnyák egy meccsen annyira belelkesedett védekezésben, hogy szó szerint neki futott a saját csapattársának, mindketten elestek, majd nevetve keltek fel, miközben az ellenfél majdnem gólt szerzett az akció végén. A, B vagy C tippeljetek, szerintetek melyik a kamu? 0620 978 978 5-ös. A saját neveteket mindenképpen írjátok bele az üzenetbe.
0: Ti tudjátok, mik azok az Urbex videók?
2: Nem.
1: Okay. Ez amikor mennek és ilyen elhagyatott épületeket fedeznek fel.
0: Amúgy tök jók, nagyon izgalmas. Sokan csinálták Csernobil környékén például, ott volt, aki vitt magával ilyen mérőműszert is, de volt, aki be is öltözött hozzá, vagy vannak ilyen elhagyatott lakótelepek járak környékén Magyarországon, én kívülről láttam, csak ilyeneket nem mertem belúgni, de hogy sokan ilyen helyekre kamerával mennek be, és lekamerázzák a kis posztapokaliptikus helyszínt.
1: Igen, van egy srác, aki itt Magyarországon járja végig ezeket a helyszíneket, és ő forgatott Tatabányán is, azt tudom, mert ezt a videót pont láttam, még mielőtt a régi kórházból ugye felújítással kialakult volna a gimnázium, ugye ott most a Szent Margit gimnázium működik, és az jó ideig ott állt. Igen. És akkor ő oda bement, belógott, és ott forgatott az egyébként teljesen elhagyatott régi kórház épületben. A félváros körülbelül még így a mi generációnkig ott született amúgy, tehát hogy mi ott azért még én sem emlékszem, hogy gyerekként ott jártam többször, mai napig megvan, hogy mi hogy ő, hát igen, hogy mi hogy nézett ki, és hát valamelyest szomorú volt látni, azóta már ugye felújították szépen élettel, tehát meg az épület, szóval tök klassz, de hogy ott is forgattak egy ilyet.
0: Egyébként a Covid idejében is népszerű volt, de akkor olyan helyeken, és az adott talán neki még egy löketet, olyan helyeken csinálták, ahol egyébként sok ember szokott lenni, de nem tudom, megvannak ezek a videók, hogy mit tudom én, a Hősök terén senki nincs kint, tehát hogy ilyen teljes csend az utcán, és... hát az nem a teljesen tiszta formája ennek a videónak, de azok is érdekesek voltak, viszont utána meg bejött ez a szoftver, ami eltünteti az embereket a videóról. Na, itt nem erről van szó. Tehát tényleg olyan helyekre mennek el az emberek, ami elzárt, akár ilyen kísértett lakta helyszín, és még egy érdekes az Urbex videók kapcsán, jó, hát Magyarországon ti mondjuk Tatabányát felismeritek, de mondjuk egy amerikai helyszínt nem feltétlen tudsz hova kötni. És nem is szokták elmondani. Tehát most ne kérdezzétek, hogy hol van ez a helyszín. A videót elemezték, tehát valóban létezik, amiről mesélni fogok, viszont nem tudjuk, hogy pontosan melyik ponton, mert hogy ez pont, hogy titokban szokták tartani, hogy a misztikuma megmaradjon a sztorinak. Ez a helyzet, hogy egy kísértett ABC-re bukkant egy srác egy ilyen videóval, több millió forintnyi élelmiszer ott volt a polcokon, tehát kicsit olyan a helyszín, minthogyha egy ma is működő ABC-t látnánk egy 20-30 évvel korábban, csak egyszerűen nincsenek vevők, és minden poros.
1: Tehát olyan, mintha megállt volna az idő.
0: Pontosan, egy ilyen időkapszula. És ebben forgatott a srác, egy ilyen kis bevásárlókocsival végig is ment a sorok között. Külön érdekesség egyébként, hogy amikor ilyen boltok hirtelen kiürülnek, akkor azért az alkohol részt azt viszonylag hamar elkapkodják az emberek, de ebben a boltban olyan szinten rend volt, hogy még az alkoholos polcok is teljesen tele voltak, tehát nem rabolta le senki a boltot.
1: De vajon mi lehetett? Mi történhetett itt, hogy ez egy kisbolt volt, és meghalt a tulajdonos, nem volt alkalmazott se, aki tovább vigye? Nekem az egész egy picit ilyen, hát nem is tudom, abszurd, nem keresem rá a jelzőket, de nagyon durva. Tehát, hogy bemész egy ilyen helyre, és nyilván számítasz arra, hogy ott találsz, mint a nem használt kasszát, vagy a pult, de hogy tele van élelmiszerekkel, és ott van egy csomó bontatlanul.
0: Én végignéztem a kommenteket, és megnéztem, hogy mik lehettek. És itt a legtöbben azt tippelik, hogy a bolt az nagyon hirtelen ment csődbe, és beindulhatott ellene valami jogi helyzet, hogy nem lehetett hozzányúlni semmihez ott, mert ugye nem volt fedezet a pénzhiányra, és emiatt lezárták a területet, és utána már senki nem foglalkozott vele. Egyébként vannak még olyan tippek, hogy lehetséges, hogy az történt, hogy valami egészségügyi vagy hatósági probléma volt. Ez esetben nem biztos, hogy jó ötlet megrágcsálni az ott talált chipszeket. Aztán volt olyan is, hogy egyszerűen csak tényleg ez, hogy a tulajdonossal történt valami, vagy valaki lehúzta a rólót, ezek vannak itt, de nekem a leggyanúsabb az összesből tényleg ez, hogy valami jogi dolog volt, nem lehetett bemenni, nem lehetett hozzányúlni semmihez, és akkor ott maradtak.
2: Na, de az a furcsa, hogy 20-30 évig, tehát mert oké, hogy most valamilyen időszakban nem lehet ott hozzányúlni, de hogy ott a teli élelmiszerrel levő bolt ott...
1: Tényleg mióta állhatott az ott? Tehát arra nem jöttek tippek, hogy hány éve zárták be? Lehet, hogy pont a Covid alatt esetleg?
0: Azt mondták, hogy több mint 10. De még ez is játszhat. Na, hogyha igen, hogy valami, de hogyha meg fertőzés, vagy ilyen vírus, vagy akár valami sugárzási dolog lenne, akkor meg nem biztos, hogy olyan szívesen sétálgatna ott most ez a srác.
1: Hát meg vélhetően annak azért híre ment volna. Tehát annak azért mondjuk egy interneten nyoma marad és visszakereshető.
0: Hát egyébként ilyen sztorik néhány éve nagyon sok volt, például úgy, hogy autókereskedéseket találtak meg, úgy, hogy még ott voltak a régi autók teljesen új állapotban. Tehát olyan autókat találtak meg, amik gyakorlatilag egy fél kilométert nem mentek, de már nem gyártják őket, és akkor így nézegették, hogy az autógyűjtőknek ezek mekkora értékek. Azért amortizálódtak, de hogy előfordulhat az tényleg ennek tükrében, hogy ott van valahol egy teljes terméktár.
1: Igen, mondják, hogy vannak ilyen elhagyott autók sok felé a világon. Dubajt szokták például felhozni példaként, hogy általában ott is vannak parkolókban ilyen elhagyatott luxus autók, és nyilván az
2: induljunk,
1: érthetetlen, hogy mit tudom, egy közel 100 milliós kocsikat hogy hagyhatnak ott így parkolókban elveszni.
0: Hát vagy csak úgy, mint volt egyszer egy interjú egy Ausztriába kiköltözött sráccal, aki itthon mindenféle komoly munkákat csinált, talán jogász volt, és kiment utcaseprőnek Ausztriába. És mutatta a riporternek, hogy hát ez az én kocsim, ez a feleségem kocsi, ez meg a harmadik, ha akarja, el is viheti, tehát nekünk nem kell. És így mutatta, hogy milyen ott kint az élet. Tehát, hogy ezt azért úgy el tudom képzelni, de hogy ott egy ilyen vegyes volt, amiben minden a helyén. Képzeljük el ezt a szituációt. Tehát mondjuk gondoljunk vissza arra az időszakra, amikor még nem volt mindenből 26 féle. Tehát amikor bementél a boltba, és akkor mondjuk volt Tommy mosópor, meg mosószer, meg mondjuk volt Bambi esetleg már, nem tudom, hogy ezek voltak-e egy időben, Ági szörp talán már ott volt a polcokon, nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen boltba becsöppensz, és minden ott van. Minden ott van a helyen, még az Éva Vermut is. Azt hiszem volt ilyen. Nem vagyok benne biztos, hogy én soha nem ittam. De hogy bemész egy ilyen boltba. Mi az, amihez hozzányúlsz? És mi az, amit a mai napig elmernél fogyasztani?
1: Tehát, hogy ott maradt ilyen 10-20
0: éve? Mi az, amire lecsapnál és hoznád? Mondjuk 5 dolgot kihozhatunk.
1: Hát figyelj, csak tejterméket semmiképp. Tehát az biztos, hogy
0: az már is indult, nem?
1: Annak már szaga van, igen, az már megy. Az már inkább zöld, mint fehér. Hát még nem tudom, az ilyen rákcsák mennyire romlanak, mondjuk ilyen ropi például.
2: Hát azért 10-15 év alatt.
1: Lehet, hogy már elporlat, mi?
2: Javas lesz nagyon.
0: És az állatok sem mentek rá erre. Hát szerintem a szeszes italok, azok biztos, hogy működnek még.
1: Azok működnek, igen, vélhetően azok működnek.
2: Hát mondjuk a tisztítószerek sem.
0: Na, Tomi, mosószert beleönteni a mostani ruháidra?
2: Hát nem.
0: Ez akkor itt, nem? Vagy Ómó. Ó, az már nagyon izé volt, import volt, hogy nekünk olyanunk volt Sopronnál. Na mindegy. Igen?
1: Hát gondolkozom, vizet esetleg.
0: Mert most itt van ez a srác, vásárolgat, nézi a dolgokat, hogyha van valamilyen, mit tudom én, ilyen keksz termék, vagy ilyen sajtos tallér,
2: az sem?
1: Nem merném.
2: Talán még ezek a poros, mi ez, a levesek, tudjátok.
1: Ja, a porle, hát talán igen. Meg ilyeneket érted, hogy WC papír, papír, zsepi, hát az nem tud megromlani. Tehát olyat, ja. Mondjuk, olyat mondjuk mernék venni, szalvéta, tehát uh-huh. Hogy ilyeneket. De ami élelmiszer, hát valóban talán az alkoholos italok, abból is mondjuk nyilván nem a sör, hanem azok, amiknek úgy azt szokták mondani, hogy ugye jót tesz a kor, tehát hogy azokat megmerném venni, meg mondom max vizet, meg ilyen termékeket, amiket nem fogok megenni.
0: Venned már nem kell? Tehát, hogy igazából fogadod, elhozhatod.
2: Elvenni.
0: Ami viszont szerintem nagyon szórakoztató lehet, hogy végignézni az árakat, nem? Uh-huh. Tehát, hogy így mai szemmel végig sétálni a bolton, megnézni, hogy mi mennyibe került.
1: Ja, figyelj, összeszámolod, hogy mennyibe kerülne azokkal az árakkal ma egy bevásárlás.
2: Jó kis összeg jön neki.
0: Hát meg egyébként szerintem engem lenyűgözne az, hogy mennyire kevés termék van, tehát, hogy mennyire kevés féle.
1: Igen, miből lehet választani, kérsz vagy nem?
0: Igen, nagyjából ezek voltak a lehetőségek. Jó, hát ez a srác megtalálta ezt a boltot, és nem mondta el senkinek, hogy hol találta, tehát egy ideig még lakmározhat belőle, de akkor ezek szerint ezt a mondatot zárójelbe tehetjük, hogy több 10 millió forintnyi élelmiszer találtak ebben a boltban, tehát valószínűleg ebből ő már nem lakik jól.
1: Hát a mai árakon annyi, igen, csak hát annak egy jelentős része szerintem már megromlott. Figyelj, érdekes, ha valakit vonzanak, akkor egészen bátran ezeket az Urbex videókat szerintem lehet nézegetni, közben pedig egy hasznos útinfó Dénestől, a Roberto Cuki mellett kivonult a rendőrség, szondáztatás van, tehát Tatabánya, Bánhida, szondáztatnak a rendőrök mindenféleképpen. Úgy készüljetek, nézem közben egyébként, sokan haladnak az M1-es autópályán, ezt megkaptuk Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani, leginkább szondáztatás van, tehát Tatabánya, Bánhida, szondáztatnak a rendőrök mindenféleképpen. Úgy készüljetek, nézem közben egyébként, sokan haladnak az M1-es autópályán, ezt megkaptuk Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani, leginkább a külső sávban.
0: Oké, tehát ha valakinek

0: meg hogyan közlekedünk. Itt mondta Roland a közlekedési híreket, de arra gondoltunk, hogy ezt szakértőkkel is kitárgyalhatjuk. Kitti, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.
2: És természetesen a kézi vagy kamu játéknak is jön majd a műsor végén az eredményhirdetése.
0: Abban nyertest hirdetünk.
2: És ennyi.
0: És ennyi lesz már. Jó.
3: Forrás Rádió. Hi, I'm Lethal.

már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, a Debrecen legyőzésével 16. alkalommal a Győré a trófea. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta az MTI-hez eljuttatott közleményében az egyik ingatlan hirdetési portál. A tájékoztatás szerint a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzés az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet kínálati adatait vizsgálva bemutatja az éves és 5 éves változásokat is. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás is a klasszikus nyaraló piacokon, ám a különböző üdülő övezetek teljesen eltérő pályán mozognak. A portál adatai szerint a Balatonparti településeken 2021 és 26 között megközelítőleg 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés az év első 4 hónapjában, éves szinten pedig 12%-os visszaesés látható. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény a közösségi oldalán. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején kihalt a vadonban, csak az állatkerteknek köszönhetően maradtak fenn példányaik. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik, bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez, osztották meg az érdekességet a miskolci állatkert oldalára feltöltött bejegyzésben, ahol több fotót is közzétettek a borjakról. A Kinedok Filmklub keretében magyar rövidfilmes válogatásokat lehet megtekinteni a Kortárs Galériában Tatabányán. Az érdeklődőket május 7-én 18 órakor várják, a program ingyenes. És végül sport, a győri Audi Eto KC 5 év után nyerte meg ismét a női kézilabda magyar kupát, miután a vasárnap esti fináléban Tatabányán 37-26-ra legyőzte a Debrecent. Az Eto a szombati elődöntőben a legutóbbi 4 kiírásban diadalmaskodó Ferencvárost ütötte el a fináléba kerüléstől, sikerével pedig fővárosi riválisát beérve az örök rangsor élén immár 16-szoros kupa győztesnek valhatja magát.
0: Időjárás.
1: A szikrázó napsütést ma kevés fátyol felhő zavarja, ez inkább csak a Dunántúlon, melyből nem valószínű eső, nyárias meleg idő lesz, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-26 fokot.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek, 9 óra múlt 4 perccel itt a Forrás Rádió ébresztő műsora, és nem sokára a Bridgestone közlekedés biztonság lesz a fókuszban. Előtte még nagyon gyorsan elhadarom a játékunkat, hogy aki eddig nem hallotta ebben az órában, még nyeresen 4 darab belépőt a szerdai Moltatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda mérkőzésre. Azt kell tudni, hogy a következő háromból melyik a kamu, kézi vagy kamu, tehát a játék. A. Iván Csupics, a horvátok legendás jobbszélsője, egyszer hetes dobott úgy, hogy közben megcsúszott a lába. A mozdulat teljesen esetlen lett, de a labda valahogy így is becsorgott a kapuba, ő csak vigyorgott egyet, mintha direkt csinálta volna. B-sztori. Niklas Landin, a dánok klasszis kapusa, egyszer unalmában a meccs közben elkezdte számolni hangosan a védéseit, és amikor eljutott 10-ig, a játékvezető megállította a játékot, mert hogy zavarja az ellenfelet. Vagy C-sztori. Domagoj Dunyak a meccsen annyira belelkesedett védekezésben, hogy szó szerint nekifutott a saját csapattársának, mindketten elestek, majd röhögve keltek fel, miközben az ellenfél majdnem gólt szerzett az akció végén. A, B vagy C. Melyik a kamu? Írd meg 0620-978-975, az óra végén pedig sorsolunk. Most viszont kanyarodjunk rá a témánkra, mert hogy nem egyedül vagyok itt a stúdióban, itt van velünk többek között Károly Katalina, Bridgestone Tatabánya kommunikációs koordinátora, szintén ettől a vállalattól Hofer György, a legrégebbi dolgozója a csapatnak, és Racsné Galambos Gréta őrnagy, a Komárom-Esztergom bármegyei rendőr főkapitányság szóvívője. Sziasztok, üdvözöllek titeket a stúdióban.
3: Jó reggelt mindenkinek, mi is üdvözlünk mindenkit.
2: No hát, ez nagyon izgalmas, a Bridgestone közlekedés biztonság úgy önmagában is felkelti az érdeklődésemet, de az is, hogy a rendőrség milyen munkát végez ezzel kapcsolatban, úgyhogy tök jó, hogy mindannyian itt vagytok egyszerre a stúdióban. Talán kezdjük onnan, hogy honnan ez a fúzió, tehát hogy hogyan kapcsolódtatok össze, és miért gondoltátok ti ott a Bridgestone-nál, hogy a rendőrségnek ebben meg kell fogni a kezét, és miért gondolt a rendőrség azt, hogy nektek is fontos vagy klassz, hogyha összefogtok a Bridgestone-nal?
3: Kezdem én, jó reggelt mindenkinek, köszöntök még egyszer mindenkit, és mielőtt belekezdenénk, engedjétek meg egy személyes jó kívánságot a lányomnak. Hanna lányom ma érettségizik, és nem csak neki, hanem minden érettségizőnek sok-sok sikert kívánok a mai napra és az érettségi vizsgák hátralevő napjaira.
2: Ó, várjál, akkor itt álljunk is meg egy pillanatra, már rögtön itt az elején. Ilyenkor az apuka izgul?
3: Ajajajajaj, alig jutok szóhoz, de igen,
2: de természetesen. Te vitted őt?
3: Nem, én vittem, az anyuk vitte, úgyhogy de írt folyamatosan, mert leadták a telefonokat, úgyhogy most már, ha minden jól megy, el is kezdték, 6 perce megy az érettségi, úgyhogy szorítunk mindenkinek, neki pedig különösen.
2: Remélem egyébként, hogy most is ír folyamatosan, tehát én nagyon bízom benne.
3: Nem, szerintem még az okos órákat is lerakadták velük, hogy teljesen tiszta legyen az érettség, és ne legyen belőle semmi probléma, úgyhogy pusztán a tudásukra támaszkodhatnak.
2: És amúgy a magyar neki az erőssége, vagy ettől félt a legjobban, tehát hogy viszonyult a mai naphoz?
3: Nem, szereti a magyart, úgyhogy szerintem nem lesz vele gond, legalábbis nagyon reméljük.
2: Jól van, voltak apai jó tanácsok?
3: Voltak, írni sokat, mindent, ami eszébe jut, gondoljon át mindent, legfőképpen a kérdést, hogy beleszaladjon valami kis apró tévedésbe, úgyhogy és figyeljen a helyesírásra, hiszen az nyelvtani részét is fogják majd értékelni, úgyhogy ilyenek.
2: Hát hajrá, ez nagyon izgalmas egyébként szülőként, valószínűleg ez egyik legizgalmasabb pont, úgyhogy szurkolunk Hannának.
3: Hanna, igen. Hofer Hanna.
2: Meg a barátnőinek, akiket nem bír, azoknak a
3: De mindenkinek szorítunk, úgyhogy az egész országnak, különösen itt a Tatabánya és környékbeli lakóknak, akik a Forrás Rádiót hallgatják, úgyhogy reméljük, hogy visszakanyarodva az eredeti témánkhoz, mindenki biztonságban eljutott a vizsga helyére, az iskolájába, úgyhogy nem történt semmi kirívó esemény. Mert hogy mi ezért dolgozunk, csak nem 5 éve már, hogy a közlekedés biztonság fontosságára felhívjuk a figyelmet. Rendőrségnek van itt egy Komárom-Esztergom megyei programja, a BÉKA program, Biztonságos Közlekedés Akadémiája. Mi ebbe csatlakoztunk be több mint 5 éve, és dolgozunk évről évre együtt a rendőrséggel, támogatjuk az ő munkájukat, mind anyagilag, mind pedig a megjelenésünkkel, és egy jó néhány éve most már együtt dolgozunk minden közlekedés biztonsági eseményünkön. Legyen az brisztonos esemény, vagy legyen az akár rendőrségi esemény, igyekszünk mindenhol ott lenni.
2: És ez úgy működik, hogy kvázi nálatok lehet jelentkezni, hogyha valaki ebben részt szeretne venni, vagy segíteni akarja az ilyen kezdeményezéseiteket?
1: Ez két irányban működik, előfordul olyan verzió is, hogy mi keresünk meg egy adott céget, vagy akár oktatási intézményeket az együttműködés érdekében, de arra is van természetesen lehetőség, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné és tudná támogatni a mi programjainkat, akár bűn, akár baleset megelőzés terén, akkor megkeresnek minket, mi mindenre nyitottak vagyunk, leülünk, egyeztetünk, milyen lehetőségeink vannak, és keressük a kapcsolódási pontokat az együttműködésre.
2: Ugye a Bristolnál egy kulcs téma, és talán az egyik legfontosabb számotokra is, hogy például felhívjátok a figyelmet arra, hogy milyen gumiabroncsokon száguldoznak az emberek, vagy hogyan közlekednek, azok milyen állapotban vannak, megfelelő fajtájúak, stb. Itt a rendőrségnek ebből a szempontból még akár a Bristol is tud segíteni? Tehát van olyan dolog, amiben mondjuk a Bristol adott esetben ki tudja egészíteni a tudásotokat?
1: Egyértelmű. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan szakmai kérdések, ami rendőrségi szempontból egészen máshogy közelítendő meg, mint például egy gyártó cég szempontjából. Tehát úgy gondolom, hogy ez az együttműködés, ez oda-vissza hasznos mind a két félnek, hiszen mi a rendőrségi szakmai tapasztalatainkat tudjuk átadni, a Bristol dolgozói pedig azokat a tapasztalatokat, amiket ők ugye a gyártás során tapasztalnak, és amit beépítenek nyilván ők is a mindennapjaikban, a munkájuk során.
2: Gyuri, te már talán 20 éve is ott dolgozol, Katalin biztos kevesebb idő óta, mert hát... De csak azért mondom, mert hogy hölgyeknél
3: hát, csak egy évvel maradt le tőlem. Én 2006. július 24-én kezdtem, Kata
4: pedig 2007. február 12-én.
2: Azt a mindenit. Na mindegy, simán letagadhatok ti is egy 10-15 évet. Oké, de akkor valószínűleg Gyuri, te ott voltál ennek az együttműködésnek az elején, nem?
3: Így van, ott voltam. Hát indult ez a béka program, és ebbe csatlakoztunk mi be. Ez a program, de majd erről Gréta beszél bővebben, egy iskolákban, a Komárom-Esztergom megyei iskolákban létrehozott tananyagba beépített program, ami a gyerekek tudatosságát, gyerekek ismerettségét, közlekedésbiztonsági tudását hivatott fejleszteni. Kresszpályákkal, kerékpárokkal és minden egyéb tananyaggal, pólókat, kerékpárokat, kresszpálya anyagokat, és nagyon-nagyon sok mindent igyekszünk biztosítani, nyilván a többi támogatóval együtt, mert hogy azért ne felejtsük el a többieket sem. És emellett a program mentén szálltunk mi be a harcba, a közlekedésbiztonságért, ha lehet így mondani.
2: Neked megvannak ezek a kezdetek? Te ott voltál már a rendőrségnél, amikor először megtörtént az együttműködés?
1: Igen, ott voltam, ugye ez a Biztonságos Közlekedés Akadémiája, ahogy már Gyuri is mondta, ez alapvetően oktatási intézményekkel való együttműködésként indult. A fő elképzelés az volt, hogy mi rendőrként ugyan részt veszünk különböző iskolai, óvodai programokban is, de nem tudunk annyit a gyerekekkel lenni nyilvánvalóan, mint a pedagógusok, akik nap mint nap ott vannak, és innen jött az ötlet, hogy akkor adjunk a pedagógusok kezébe egy olyan szakmai anyagot, amit ők a mindennapokba beépítve tudnak a gyerekek számára nyújtani közlekedés biztonság témájában, és így nem csak havonta, fél évente találkoznak a mi programjainkkal, hanem a pedagógusokon keresztül folyamatosan bővíthető ez a jellegű.
2: Na, ezt akartam kérdezni, hogy mire lehet ez elég? Tehát, hogy nyilván, hogyha egy ilyen alkalom van, akkor nem biztos, hogy elmélyedhet egy tudás, hanem inkább csak felhívja valamire a figyelmet, de akkor itt a folyamatos együttműködés is egy szempont volt.
1: Így van, gondolatébresztőként mindenképpen jó a rendőri jelenlét, illetve azért azt tudjuk, hogy a gyerekeket az egyenruha az megfogja, jobban odafigyel rá adott esetben, mint mondjuk amikor attól az embertől hallja, akitől nap mint nap hallja egyébként is az információkat, de ahhoz, hogy ez beépüljön és napra kész információi legyenek, ahhoz mindenképpen kell az, hogy ezt ne csak eseti jelleggel hallja, hanem akár a hétköznapokban rendszeresen.
2: Kata, ti a Bristolnál milyen célokat tűztetek ki? Tehát mikor vagytok úgy vele, hogy na, ez az együttműködés, a partnerség az megéri, és eléritek, amit szeretnétek?
4: Én itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy ez az együttműködés igazából nem csak rólunk kettőnkről szól, tehát a Bristolról és a rendőrségről, hanem van egy igazán jelentős szereplője, aki most igazából nem ül itt köztünk, viszont nélküle ez az együttműködés nem tudna létrejönni, ők pedig a közlekedők, az autóvezetők, a felelős autóvezetők. Tehát számunkra nagyon fontos, hogy nyilván mi együttműködhetünk, de ha az autóvezetők nem kooperatívak, nem tartják be a szabályokat, nem figyelnek oda a gumiabroncsaikra, hogy maradjunk a témánál, akkor mi nem tudunk igazából mit tenni, egy szélmalomharcba kerülünk.
2: Hát nyilván is itt a jövő generációja ilyen szempontból szerintem kulcsfontosságú, tehát hogy ők lesznek azok, akik majd nem sokára kint lesznek az utakon. És akkor mi van a ti fejetekben? Tehát mikor mondod azt, hogy na, ez az együttműködés, ez a partnerség megéri? Mi a cél? Mi a cél azzal, hogy ti ebben részt vesztek?
4: Én akkor mondom azt, hogyha már egy autóvezető odafigyel a gumiabroncsaira naponta, eszébe jut, hogy igen, ez a gumiabroncs, ez az egyetlen egy tenyérnyi felület az autóval, az aszfalttal, ami érintkezik.
2: Na várjátok, akkor itt egy pillanatra most álljunk meg, aztán majd beszélgetünk a programokról is, de hogy úgy összerakjuk azt, amit a gumiabroncsról úgy egy átlagos ember tud vagy gondol. Én emlékszem, hogy amikor még vizsgáztam, akkor mindig mondták, hogy körbe kell járni az autót, meg kell nézni azt, hogy minden gumi rendben van-e. Szívembe nézek, nem járom körbe az autót, hibázok. Mi? Ti körbe járjátok, vagy az ilyen szakmai ártalom? Hát a mai napig ezt megcsináltok minden vezetés előtt?
4: Nyilván. Én is őszinte tudok lenni, nyilván nem. De ugye a mai modern autók már olyannyira felszereltek, hogy van benne gumiabroncs visszajelző rendszer, ergo, ha defektet kapunk, akkor remélhetőleg a rendszer jelzi.
2: Na jó, de mikor ellenőrizzük?
4: De egyébként mondjuk valószínűleg többször jut eszembe a gumiabroncsokat ellenőrizni, mint szemrevételezni, mint egy átlagos felhasználónak.
2: Én most tutiát fogom nézni az enyémet, tehát hogyha ha nem is minden indulás előtt, de hogyha lecsekkolom, akkor mi az, amire, hogyha most hallgat minket valakit a rádióban, és utána beül a kocsiába, mi az a legfontosabb egy-két dolog, amire figyeljen oda, amit nézzen meg?
3: Mindenképpen fontos a gumiabroncs állapotán során átvizsgálni, mennyire kopott, illetve látunk-e rajta a megszokottól eltérő kopást esetleg, vagy pedig dudort. Sajnos az utak állapota Magyarországon most nem annyira jó, főleg így télután még nem sikerült minden kátyút kijavítani, ezért nagyon sok esetben fordul elő, hogy egy-egy kátyúba való vagy kátyún való áthaladás után szálszakadásos lesz az abroncs, amit nagyon sokan úgy gondolnak, hogy jó, ez még elmegy, de higgyék el a kedves hallgatók, hogy ez egy nagyon veszélyes helyzet. Ilyenkor mindenképpen ajánlott a gumiabroncs lecserélése. Úgyhogy legfőképpen ezek a dolgok. A kopás és a gumiabroncson jelentkező esetleges dudorok, és nem csak kívül, hanem ugyanígy belül is, tehát érdemes mondjuk, ha nem is minden nap, de hetente legalább egyszer alánézni a kocsinak, és megnézni, hogy belül is milyen állapotban vannak az abroncsok.
4: Így van, a magyar autópark átlag életkora olyan 15-16 év.
2: Ez brutális, mert ez az átlag.
4: Így
2: tehát, hogy
4: van,
2: akkor ennél jóval öregebbek is nagyon sokan vannak.
4: És azt szeretném mondani, hogy ahogy az emberek is öregednek, nem tagadhatjuk, úgy a gumiabroncs is. Bármennyire furcsán hangzik, a gumiabroncson is vannak öregedési jelek.
2: Ezért nem jó az, hogyha én most olcsóbban megveszem az 5 évvel ezelőtt a boltban ott hagyott gumit, mert az már öregedett anélkül is, hogy autó lett volna.
4: És nem tudhatjuk, hogy hogyan tárolták.
2: Bocsánat, két nagyon fontos dolog még, aztán tényleg visszatérünk a témára, de szerintem ez a hallgatóinkat is nagyon érdekelheti. Van olyan gumi, ami jobban ajánlott a magyar kátyús utakra? Tehát van kvázi Bristone Hungarian Edition, ami kifejezetten segít abban, vagy valami jó tanács, hogy mit tudom én, ne annyira fújja föl, hogy így a magyar kátyúkra jobb?
3: Vicceskednék, akkor azt mondanám, hogy vegyenek off-road gumit, de...
4: Hungarian Edition van egyébként, mert tényleg? Így gyártjuk a tatabányai gyárban az abroncsokat.
3: Így van.
2: De az elmondható, hogy például egy jobb gumi az jobban kezeli, tehát hogy jobban túléli, vagy tartósabb.
3: Nyilván a prémium kategória az attól prémium kategória, hogy az útviszonyoknak, vagy az adott körülményeknek jobban reagál, sokkal jobban reagál, mint egy közép, vagy egy alsó kategória. De kimondottan kátyús utakra való gumiabroncs nincs. Vannak oldalfal erősített, vagy extra teherbírású abroncsok, amik talán egy kicsit jobban védenek, de igazándiból a gyorshajtás és a kátyú az nem barátai az abroncsnak, úgyhogy ezzel messzire nem tudunk menni.
2: Jó, egy piaci rés, tehát hogy ebből nagy haszna lesz, akkor beszélgetünk a százalékokról. A másik, ami mindig kérdés és mindig felmerül, az, hogy működik már ez a 4 évszakos gumi dolog olyan szinten, hogy érdemes legyen elgondolkodni benne, mert amikor én még fiatalabb voltam, akkor nekem mindig azt mondták, hogy ez télen még nem jó, nyáron meg már nem jó. Tehát, hogy van már olyan, ami 4 évszakos, és oké?
4: Nyilván mi gyártóként is felvettük a portfóliumban 4 évszakos abroncsokat, hiszen a piaci igények ezt megkövetelték. Viszont ha őszinte szeretnék lenni, akkor nyilván mi magunk emberek is télen téli ruhát veszünk fel, nyáron nyári ruhát. Ugyanez vonatkozik a gumiabroncsokra is. Természetesen van nyári keverék és téli keverék, tehát értelemszerűen egy 4 évszakos abroncs olyan felhasználók számára alkalmas, akik nem közlekednek túl sokat alpesi körülmények között, nagy hóban. Nyilván egy olyan városi felhasználásra alkalmas.
2: Gréta, egy rendőri ellenőrzésnél mennyire szempont a gumik állapota? Megnézik-e egyáltalán a rendőrök, illetve tudsz-e valamit arról mondani, hogy a baleseteknek, illetve a problémáknak mekkora százalékát okozza mondjuk a gumiból eredő figyelmetlenség?
1: Szokták ellenőrizni a kollégák, ez ugye a műszaki állapothoz hozzá tartozik, tehát ugyanúgy, ahogy megnézik azt, hogy a fényszórók működnek-e, így a gumiabroncs is nyilván az ellenőrzés részét képezi. Baleseteknél nem tudok arányt mondani, de azt el tudom mondani, ez egy viszonylag ugye friss tapasztalat januárban, amikor leesett a nagy hó, hogy azért a baleseteknél gyakran találkoztak a kollégák azzal, hogy január közepén még mindig nyári gumival közlekedtek, és nyilván nem volt alkalmas arra, hogy biztonságban elérjék az úti céljukat. Tehát én azt gondolom, hogy főleg akik talán rutintalanabb sofőrök, ők azért, mert nem tapasztalták még meg azt, hogy milyen, amikor elindul alóluk az autó és irányíthatatlan, akik pedig nagyobb rutinnal rendelkeznek, ők pedig azt gondolják, hogy minden helyzetben helyt tudnak állni, és talán ezért van ez a kicsit nagy vonalúság ebben a témában, hogy kevésbé foglalkoznak a gumiabroncsoknak a cseréjével.
2: A Bridgestone közlekedés biztonság kapcsán a holnapi programról még majd bővebben beszélünk, meg egyébként lesz még egy rendőrségi akció vagy lehetőség program, ahol a közlekedés biztonsági napon majd egyébként még Bridgestone-os nyereményt is lehet nyerni, úgyhogy ebbe majd belemegyünk mélyebben, de most még egy kicsit vezessük fel azzal, hogy itt nálunk, itt a környékünkön. Milyen balesetek a leggyakoribbak? Mi az, amire a leginkább fel kell hívni a figyelmet?
1: A jellemző baleseti okok azok tehát évek óta hasonlók, nagy változást nem látunk. Ez a nem megfelelő sebesség megválasztása, előzési, kanyarodási szabályoknak a megsértése, az elsőbségi jog megsértése, a figyelmetlen vezetés, tehát ezek azt mondom, hogy állandó tényezők, ugye nyilván itt, hogyha az M1-es autópályát külön ki akarnánk emelni, akkor a követési távolság be nem tartása, ez az első.
2: Tehát akkor igazából ezek azok, amiket ilyen prevenciós alkalmon is szem előtt tartva kell megszervezni a programot?
1: Így van, tehát nyilván mi, amikor egy programra készülünk, akkor nem csak azt vesszük figyelembe, hogy milyen korosztályhoz szólunk, mert nem ugyanúgy kell egy óvodást megszólítani, mint egy középiskolást vagy egy nyugdíjast, de azt is nézzük, hogy az az adott iskola például, ahol elhelyezkedik, ott a helyi adottságok milyenek. Nyilván, hogyha mondjuk egy jogosítvány szerzése előtt álló fiatal korosztályhoz megyünk, akkor ez az, amit az előtérbe helyezünk, hogy amikor ők már sofőrként vesznek részt a forgalomban, akkor hogyan és miként kell viselkedni.
2: És egyébként, ami nekem ebben az egészben nagyon tetszik, hogy sokszor szoktuk mondani, hogy a suliban olyan dolgokat lenne érdemes, most itt érettségiző lánnyal szerintem te is ezt bólogatva igenlen, érdemes lenne olyanokat tanulni, amik így az élethez fontosak. Tehát mit tudom én, jó lenne, hogyha megértenénk, hogy működik egy hitelkonstrukció, jó lenne, hogyha a kressz mindenkinél alap lenne. És ti nem csak beszéltek erről, hanem tesztek is ezért. Nem sokára megnézzük majd ezeket a napokat, amiről beszélgettünk már itt érintőlegesen. Az első az rögtön holnap lesz, szóval figyeljetek, mert ki is lehet mindezeket próbálni. Ezzel megyünk tehát tovább nem sokára itt a Forrás Rádióban.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

0: Buenos morgen mindenkinek, a Forrás Rádiót hallgatjátok. 9:30 lesz egy perc múlva, és a témánk a közlekedés biztonság. Fókuszban a Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonság napjával. Itt van velem a stúdióban három vendégem, Károlyi Katalin, a Bridgestone Tatabánya kommunikációs koordinátora, és szintén a cégtől Hofer György, a legrégebbi dolgozója a cégnek gyakorlatilag, és a Racsné Galambos Gréta őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Velük beszélgetünk erről az egészről. És tök jó volt az is, hogy már így a zenék alatt folytatódott a beszélgetés, most így a legfontosabb momentumokat szeretném visszaidézni a hallgatóknak is, mert két nap is lesz, amiről beszélnünk kell. Az egyik az holnap május 5-én, ez lesz ugye a Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonság napja, utána pedig május 11-én a közlekedési kultúra napja is bekövetkezik majd, úgyhogy akkor szépen sorban haladjunk. Először az első, a Bridgestone nap, és ez holnap lesz a Vértes agórája előtt tulajdonképpen. Mit kell erről tudnunk?
1: Holnap a Vértes agórája előtt 10 órától délután 5 óráig várjuk a kedves érdeklődőket. Közlekedésbiztonsági napot szervezünk a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitánysággal együttműködve fogunk kitelepülni. Különféle szimulátorokat hoznak a rendőrségről, illetve lesz, ki lehet próbálni a részek szemüveget, lesz rendőrkutyás bemutató, úgyhogy nagyon sok színes...
2: kutyáinkat is lehet majd simogatni.
0: Na, tök jó.
1: Nagyon sok színes programmal várjuk a kedves érdeklődőket.
0: Tehát igazából egy igazi családi nap lehet, tehát ide nem csak a gyerekek jöhetnek, hanem a nagyobbak is kísérhetik őket, meg velük jöhetnek. Részek szemüveg az mit tud? Tehát, hogy ott nyilván értem a műfaj, de hogy ott abban mi történik? Tehát itt tükröződik és duplálátok? Vagy mi van, ha felveszem?
3: Nagyon érdekes ez a részek szemüveg, mindenkinek ajánlom, aki még nem próbálta ki, hogy jöjjön ki holnap az agóra előtti térre, és próbálja ki. Nyilván egy kicsit eltúlzottan, de azt mutatja meg, hogy alkoholos befolyásoltság alatt hogyan is érzékeljük a körülöttünk lévő világot. Kicsit homályosan látunk, hogyha kellő ideig rajtunk van, akkor még szédülni is tudunk, és akkor ilyen körülmények között kell mondjuk egy ilyen bójás akadálypályán végig menni. Leginkább két lábon szoktuk ezt gyakoroltatni, hiszen hogyha kerékpárra ültetnénk, vagy rollert venne valaki a kezébe, akkor nem biztos, hogy baleset nélkül ezt megúsznánk, de arra ez nagyon jó, hogy érzékeljék azt, hogy mennyivel másabb és biztonságosabb úgy közlekedni, akár két lábon is, hogy teljesen tiszta a tudat, és mi van akkor, amikor már valamilyen befolyásoltság alatt vagyunk.
0: Gyuri, próbáltad már?
2: Hogyne, próbáltam már, sőt a közlekedés biztonsági nap, említetted, hogy ez tulajdonképpen egy családi nap is, nálunk ez évekig a Bridgestone gyár kerítésén belül családi napként működött, ahol igyekeztünk a kollégák figyelmét felhívni a közlekedés biztonság fontosságára, és aztán most így szintet lépve kihoztuk ezt, hogy megmutassuk a város lakóinak is, hogy mennyire fontos a közlekedés biztonság, vagy felhívjuk a figyelmüket. Szóval ezen a régebbi családi napon nyilván, amikor már vége volt az eseménynek, vettünk fel szemüveget, és próbáltunk ugye autót vezetni. Hát elég érdekes volt, gyorsan levettük egyrészt a szédülés, másrészt tényleg a homályos látás, szóval úgy vittük el a bójákat, mint a húzat. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki teheti, jöjjön ki holnap reggel, vagy akár napközben ide az agora elé a térköves placra, ott leszünk, hangosak leszünk, vidámak leszünk, lesz étel, ital, borulás szimulátor, rendőrség jó voltából.
0: Borulás szimulátor?
3: Igen, ez is egy nagyon izgalmas dolog, ugye ez azt szimulálja ez a berendezés, hogy egy baleset esetén a biztonsági öv az mennyit használ.
0: Ja, ez az a szék, ami egy ilyen sínen van rajta, és akkor gyakorlatilag a végén becsapódok?
3: Vagy ez nem egészen, mert ez nem sínen megy, hanem ez inkább így forog körbe-körbe. Nagyon vicces kívülről nézni, benne még nem ültem, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy milyen, de vannak képeim olyanokról, akik kipróbálták, és az is eléggé vicces, tehát biztos, hogy teljesen új élmény, aki kipróbálja ezt.
2: Így van, én már kipróbáltam, sőt az a székes dolog, amiről te beszélsz, 2-3 éve a családi napunkon bent a gyárban volt egy ilyen szimulátor is, az körülbelül 30 km/h gyorsul fel ezen a rövid 5 méteres távon, és hát megmutatja, hogy mekkorát ránt a biztonsági öv, vagy milyen erővel csapódsz be, és milyen hatások érnek, hogyha baleset balesetet szenvedsz, ez a borulásgátló, jó lenne, ha az lenne, de borulás szimulátor, ez pedig konkrétan megmutatja, hogy milyen az, amikor pöröksz a tengelyed körül egy székben ülve, nyilván odaszíjazva, hogy baleset ne történjen, úgyhogy ez is egy izgalmas programja lesz a holnapi napnak.
0: Tök jó ezeket a dolgokat biztonságos körülmények között kipróbálni, meg egy kicsit így átélni, meg szembesülni azzal, hogy így kicsiben is mennyire erős ingerek ezek, és hogy mi van akkor, hogyha ezt még megnagyítjuk, vagy megsokszorozzuk, ez pedig még inkább fokozza a hatást. Mondhatok olyat is, hogy lesznek itt gumiabroncsok, azokkal mit lehet csinálni?
1: Így van, hozunk gumiabroncsokat. Egyrészt. Igen, akad itt a gyárban. Lesznek kiállítva is gumiabroncsaink, illetve szervezünk abroncsemelő versenyt. 30 másodpercig kell kitartani magunk előtt a gumiabroncsot egyenes kézzel tartva, és egyenes derékkal. Természetesen mindenki egészségére odafigyelünk, tehát hogyha probléma akadna, akkor lefújjuk. És
2: segítőkezek
1: így van,
2: lesznek.
1: Így van.
0: Abban biztos, hogy én egyszer láttam ilyet, és ezt egy hölgy nyerte meg. Nagyon komoly volt, egy ilyen tagba szakadt nagymama. Nagyon komoly volt. Verte a férfiakat. Amúgy ez kifejezetten nehéz, tehát most úgy alapból kitartani is egy ilyet, meg azt még megtartani egyenes testtartással. Na mindegy, igen?
1: Így van, mert minimum 15 kilótól indul egy ilyen gumiabroncsunk, amit így kihozunk erre a versenyre. Szóval gyertek és próbáljátok ki, emelgessétek a gumiabroncsokat, lesz verseny, és szuper jó, biztonos ajándékokat adunk.
0: Hú, ez is nagyon jól hangzik. Mondtátok, hogy étel-ital minden. Mire terveztek? Mert ugye mondtátok, hogy reggeltől ez látogatható, de azért gondolom, hogy itt is van egy ilyen sűrűbb időszak, tehát feltételezem, hogy aki mondjuk dolgozik, vagy iskolában van, vagy megírja még a matek érettségit holnap, azt hiszem az jön, az valószínűleg ilyen 10-11 fele rohan meg titeket?
1: Jöjjenek!
0: Egész nap?
1: Igen.
2: Jöjjön mindenki, 10 órától mi ott várunk. Nyilván kint leszünk már korábban, de 10 órakor indul a program, és délután 5-ig tart. És egy nagyon fontos elemét azért kihagytuk a felsorolásnak, vagy a programnak, az esti záró eseményt. Mert hogy mondtuk, hogy nyereményeket lehet nyerni, de nem akármilyen nyereményeket. Az esemény sorozatunk, ami már gyári kereteken belül egy hete zajlik, egy előadással fogjuk zárni, ami a Vértes Agorájában lesz. Ez pedig nem más, mint az Uti Társas nevű előadás. Ha valaki látta már esetleg a vállalattársas, munkatársas, házastársas előadásokat, ugyanebben a felállásban hasonló jókedélyű, vidám, szuper színészekkel egy Uti Társas nevű előadás lesz, amely a közlekedés biztonságra hívja fel a figyelmet. Vicces, de ugyanakkor magával ragadó és elgondolkodtató helyzeteket szimulálva.
0: Igen, ez egy profi improvizatív színház, erre egyébként jegyeket nálunk a Forrás Rádióban is lehetett nyerni. Mi ezen a napon a rendőrségnek a feladata, vagy mi a felelősségetek nektek ebben a napban?
3: Mi is különböző programokkal készülünk. A fő cél az, hogy minél szélesebb körben, minél több korosztályt meg tudjunk szólítani a programjainkkal. Megmutassuk azokat a helyzeteket, amikkel a közlekedők a való életben találkozhatnak. Nyújtsunk egy megoldási alternatívát arra, hogyha veszélyes helyzetbe kerülnek az utakon, akkor mit lehet tenni, illetve hát nyilván a megelőzés az, ami az elsődleges, hogy mire figyeljünk, amikor autóba ülünk, gyalogosan elindulunk, kerékpárral közlekedünk, mik azok az alapvető szabályok, amiket be kell tartanunk, hogyha biztonságban akarjuk elérni az úti céljainkat, és alapvetően felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedés az egy veszélyes üzem, és nem csak mi vagyunk az utakon, hanem rajtunk kívül még nagyon sokan, tehát nem elég saját magunkra odafigyelni, hanem mindenki másra is kell.
0: Nagyon sokan írnak üzenetet ezzel kapcsolatban, és konkrétan látom, hogy Dóri például itt írja, hogy ő ott lesz, tehát hogy már olyan jelentkezők is vannak, akik mindenképpen ellátogatnak, elmennek, és még egy kérdést felvetettek itt ketten is, és erre nem kérdeztem rá konkrétan tényleg, de hogy a veszélyes szituációk közül a legtöbben a mobilozást emelik ki, meg azt, hogy nem figyelnek az útra, mert mondjuk nyomkodják a telefont az emberek. Már az is eltereleti a figyelmet, hogyha csak a GPS-hez odakapsz, vagy oda nyúlsz egy pillanatra, de hogy egy ilyen prevenciós nap ezen tud segíteni?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Már azzal, hogy rendőrökkel találkoznak a kilátogatók, és akár olyan balesetekről is hallhatnak tőlük, amik nek ez volt az oka, hogy valaki figyelmetlenül vezetett, mobiltelefonozott. Nyilván arra is választ kaphatnak, hogy milyen következményei vannak, hogyha egy rendőri ellenőrzés során valaki vezetés közben mobiltelefont használ, mert ugye sokakat érdekel ez is, hogy minek mi a következménye, mi mivel járhat, de ami még fontosabb, hogy balesetmegelőzési szempontból ez miért is veszélyes.
0: Na, itt mondjuk egyébként van egy pont, amivel nem biztos, hogy egyetértek, és ezt bemerem vállalni. Tehát, hogy ez miért annyira gáz, hogyha mondjuk egy kézzel tartom a telefont a fülemhez, és akkor az miért nem gáz, hogy mondjuk szendvicset eszek ugyanezzel a kezemmel?
3: Én azt javaslom, hogy ne egyél szendvicset sem, amikor vezetsz. Értem az összehasonlítást, meg értem a kérdést.
0: Tehát, hogy nem a telefonos a túl szigorú, hanem a szendvicses a túl laza?
3: Inkább az a lényeg, hogyha vezetek, akkor az útra és a vezetésre figyeljek. Tehát nem akkor kell a reggeli sminket megigazítani, nem akkor kell a reggeli kávét meginni.
0: Pedig ott szoktam a szememet kihúzni mindig a lámpánál.
3: Igen, sejtettem, ezért is mondtam neked, te vagy a célközönség.
0: De igen, tehát ez teljesen nyilvánvaló, meg egyébként én magamon néha észlelem azt, hogy nyúlok oda, és letiltom magam. Tehát egy darabig az volt, hogy a feleségem tiltott le engem, és akkor már egy idő után így beégett. Tehát a legdurvább, amit én elkövetek, az a podcast elindítás, de szerintem már az is túl sok.
3: Szerintem mindenki tapasztalta már saját magán, hogy még mikor tényleg a vezetésre koncentrál, akkor is el tud úgy bambulni, hogy hirtelen nem érti, hogy hogy került ide. Tehát haladt mondjuk 200 métert, és ő arra emlékszik, hogy mikor az előbb arra néztem, még a buszmegállót láttam, és most hirtelen már elhagytam, hogyan történt ez, pedig arra figyelt, amire kell. Na most képzeljük el azt, hogyha ez a figyelem lankad, és tényleg csak 2 másodpercre oda nyúlok a telefonért, a rádióhoz hozzányúlok, elállítom. Ez mind-mind olyan elterelő tényező, ami, hogyha előttem valaki hirtelen befékez bármilyen okból, akkor már nem tudok időben reagálni.
0: Legstabilabb, legbiztonságibb taktika, indulás előtt kapcsol be a forrásrádiót, és ne is nyúlj hozzá soha többet. Hagyd úgy a dolgot, ez a lényeg. No, és ez összefügg egyébként ez a nap. A következővel, amiről beszélni akartunk, az pedig május 11-én lesz ez a közlekedési kultúra napja, ami ugye az egész országot érinti. Gyorsan az átfedést azt mondjuk el, tehát holnap lesz egy kvíz, aminek az eredménye 11-én derül ki.
2: Igen, mondom én, igen, nagyjából ez a helyes megállapítás. A rendőrséggel közösen lesz egy kvízműsorunk, ahol a kvízeket sikeresen kitöltők között kisorsolunk nagyon jó kis ajándékokat. Miután gumigyár vagyunk, így nem ajándék csoki kosarat fogunk kisorsolni, hanem egy szett garnitúrát, gumiabroncs garnitúrát, 250 000 forint értékben.
0: Ez nekem is kell.
2: És gyere és töltsd ki a kvízt, okay. Csak ennyit tudunk ajánlani, és ezen túlmenően, hogy kapcsolódjunk még a Bristonhoz és a közlekedés biztonsághoz, a Vigasport jóvoltából kaptam egy Briston, eredeti Briston kerékpárt. Fekete színű, hát egy szebb sorsot, vagy jobb sorsot is látott már ez a kerékpár, de ők felújították nekem, és mondták, hogy Gyuri, tessék, itt van, szeretünk téged, Bristonnál dolgozol, akkor itt gondoltuk, hogy ezt odaadjuk neked. Úgyhogy új gumik vannak rajta, fékek, minden rendben, viszont azért hiányzik róla még egy-két elem, amit a rendőr fog majd pótolni, mint világítás, bukósisak és egyéb fényvisszaverő prizmák, szóval egy nagyon frankó kis Briston kerékpárt is ki fogunk majd sorsolni itt a 11-i eseményre.
0: Jó, tehát akkor holnap el kell menni, ki kell tölteni a kvízt, és akkor ezeket megnyerni május 11-én, ami hát szintén egy közlekedésbiztonsági kulcspont szerintem is tök fontos, és évek óta dolgoztok ezen. Kérlek, erről is mesélj egy kicsit, ezt, tehát május 11-én lesz.
3: Így van, a közlekedési kultúra napját már évek óta megrendezik országszerte annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedésre felhívják a figyelmet. Ehhez a kampányhoz mi is Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság évek óta csatlakozunk, és itt vármegye szerte szervezünk olyan programokat, amik a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet, mind az autósok tekintetében, kerékpárosok, rolleresek, ugye még róluk nem nagyon esett szó, de ők is nagyon fontos szereplői a közlekedésnek, egyre több vannak, sokszor balesetveszélyes helyzeteket is okoznak, tehát a velük való párbeszéd is nagyon fontos, úgy gondolom. Tehát mindenféle izgalmas rendezvény és esemény lesz ezen a napon, és ennek az egyik eleme lesz a holnapi rendezvény, mint egy lezárásaként ez a sorsolás.
0: Egyébként tulajdonképpen, hogyha már itt a rollereseket behoztad, ez is egy izgalmas faktor, tehát nektek folyamatosan lépést kell tartani, és követni kell a trendeket, meg hogy mi hogyan változik. Ott azért nekem egy nagyon nehéz pont az, hogy elvileg nem kell hozzá semmilyen papír, aztán majd meglátjuk, hogy az új Crest mibe, meg hogyan nyúl bele, meg hogy lesz, de az tényleg egy életveszély. Pedig egyébként én is rollerezem, de estem már vele, és tudom, hogy mekkorát lehet, még úgy is, hogy figyelsz.
3: Mi is nagyon várjuk az új Crest tekintetben, de azt azért el kell mondanom, hogy itt is attól függetlenül, hogy a szabályozás milyen vagy milyen nem, aki roller használ, annak tisztában kell lenni a közlekedés persze alapvető szabályaival. Egy kicsit hasonló ez szerintem, mint a motoros kontra autós, hogy az autós mindig a motorosra haragszik, a motoros szerint az autós az életveszélyes. Na szerintem most, hogyha csinálnánk egy ilyen közvéleménykutatást, akkor a rolleresek is azt mondanák, hogy na hát az autósok aztán ész nélkül, az autósok meg a gyalogosok meg kontra. Ez is egy ilyen örök ellentét szerintem a közlekedésben.
0: Zárásként nézzük meg azt egy kicsit itt a végén, hogy a Bridgestone mikor lenne elégedett ezzel az együttműködéssel? Tehát van-e ilyen célotok, vagy egészen egyszerűen csak ez a nap történjen meg, és aztán évről évre viszitek tovább? Mit szeretnétek elérni?
1: Ez nem csak egy esemény, ez egy esemény sorozat. A múltban is szerveztük, mint ahogy azt már Gyuri is elmondta korábban, és a jövőben is ugyanúgy fogjuk, illetve ez az együttműködés is folyamatosan megy tovább.
0: Gyuri, hogyha most valaki vacilál, hogy elmenjene holnap a vértes a górája elé, akkor miért menjem? A vacilálóknak. Mit mondasz?
2: A vacilálók ne vaciláljanak nagyon. Ha másért nem, egy nagyon, nagyon jó ajándékért jöjjenek, hiszen az izgalmas programok, vagy program elemek kipróbálásával és a közben esetleg kitöltött gyors kvízzel tök jó kis ajándékokat lehet nyerni. Úgyhogy jöjjenek, színes kis program lesz holnap ez a közlekedés biztonsági nap.
0: Gréta, egyébként láttok szemmel látható fejlődést? Tehát ezek a napok hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben biztonságosabb város legyünk?
3: Mindenképpen. Nem lehet ugye a megelőzési tevékenységes statisztikával kimutatni, hiszen a baleseti helyzet az nagyon sok tényezőtől függ, de én azt gondolom, hogy ha csak egy balesetet megelőzünk egy ilyen nappal, mondjuk azáltal, hogy aki részt vesz ezen, kicsit megszívleli azokat, amiket tőlünk ott hall, és utána beül az autóba, és emiatt jut eszébe bekötni magát, vagy még mielőtt beül az autóba, körülnéz és megnézi a gumiabroncsok állapotát, és még időben elviszi a szervizbe az autót, és nem várja meg, hogy valamilyen baj érje őt az úton, már akkor érdemes volt.
0: Én nagyon köszönöm nektek, remélem, hogy rengetegen lesznek a holnapi napon is, és 11-én is. Gyuri, a végszó?
2: Így van. Végül, de nem utolsó sorban engedjétek meg. Régóta megy ez a sorozat, de van ennek egy gyáron belül igazán nagy támogatója, aki nélkül nem jöhetne ez létre. Ő nem más, mint a mi igazgatóasszonyunk. 2007 óta vezeti a Bridgestone tatabányai gyárát, Topolcsik Melindáról van szó, úgyhogy ezúton szeretnénk neki is megköszönni azt, hogy évről évre biztosítja és élharcosaként áll a téma mellé. Minden egyes budget tervezésnél kihangsúlyozza, elsőként jelzi, hogy na de a közlekedés biztonság az mindenképpen legyen benne a budgetben. Nyilván évről évre változik az összeg, amit erre tudunk fordítani. Van, amikor több, van, amikor kevesebb, de Melinda jó voltából mindig ott van az események között, az esemény naptárban fixen ez a rendezvény, úgyhogy köszönjük szépen neki is a támogatást.
0: Ezt jól érzem, hogy jó nálatok dolgozni?
2: Mindenképpen.
0: Úgy tűnik, egy vidám csapat vagytok.
2: Mindenképpen, hát 20 éve ott vagyok, úgyhogy
0: hát ebben lehet
2: ez
0: volna.
2: Is ezt mutatja, és nagyon sok kollégám van, aki 15 év feletti dolgozó, sőt jövőre egészen sok 20 éve ott dolgozó kollégát fogunk ünnepelni, úgyhogy jöjjön mindenki dolgozni a Bridgestone-ba.
0: Na hát ebbe lehet holnap egy kicsit belekóstolni. Károlyi Katalin, Rasné Galambos Gréta és Hofer György, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttetek, és akkor mindenkit várnak sok szeretettel a Bridgestone tatabánya közlekedés biztonság napjára és a közlekedés kultúra napjára is.
2: Mi sziasztok. Is köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok, várunk köszönjük holnap mindenkit. Szépen.
3: Köszönjük a lehetőséget.
4: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel a Ford

Buenos morgen mindenkinek, itt a Forrás Rádió, 10 perc múlva 10 óra, és jaj, de jó volt ez a beszélgetés. Jó volt egy kicsit a közlekedés biztonságon is elgondolkozni, és szerintem ez a holnapi program ez elég ígéretes, akár csak a 11-ei, tehát hogyha van kedvetek, akkor ehhez mindenképpen csatlakozzatok. Közben nézem, az érettségizők szerintem most már a nagyon nehezén talán túl lehetnek, és ez is egy jó hír, és van még egy kötelezettségem méghozzá, hogy a játékban eredményt hirdessünk, ugye kézi vagy kamu játékunk zajlott eddig, és most elmondom, hogy ki nyeri a 4 darab belépőt a Moltát, a Bánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnokira. Ez ugye a 6-án szerdán lesz, 18:30-kor kezdenek, de előbb nézzük meg, hogy melyik volt a kamu történet. Ugye az első az volt, hogy Iván Csupics, a horvátok legendás jobbszélsője egyszer hetes dobott úgy, hogy közben megcsúszott a lába, és a mozdulatban teljesen esetlen lett, de a labda valahogy így is begurult, becsorgott a kapuba, és ő csak vigyorgott, mintha direkt csinálta volna, pedig egyébként nem is így történt. Hányszor van velem így sportban, hogy eldőlök, elesek, és akkor utána, hogy közben megcsúszott a lába, és a mozdulatban teljesen esetlen lett, de a labda valahogy így is begurult, becsorgott a kapuba, és ő csak vigyorgott, mintha direkt csinálta volna, pedig egyébként nem is így történt. Hányszor van velem így sportban, hogy eldőlök, elesek, és akkor utána közlöm, hogy ne, ez direkt volt.

0: az egyik meccsen annyira belelkesedett a védekezésben, hogy szó szerint nekifutott a saját csapattársának, erről videó is van. Mindketten elestek, majd röhögve keltek fel, miközben az ellenfél majdnem gólt szerzett az akció végén. Innen már kitalálhattad, hogy a Kamu az Niklas Landin története. A dánoknak tényleg van egy klasszis kapusuk, akit így hívnak, de ő nem csinálta meg azt, hogy unalmában számolta hangosan a védéseit, és amikor eljutott 10-ig, akkor a játékvezető nem állította meg, hogy zavarja ezzel az ellenfelet. Tehát ez volt a Kamu, és úgy látom, hogy ma nagyon-nagyon sokan tudtátok, szinte csak jó válaszok jöttek, úgyhogy sok név van a kalapban, ezek közül sorsolok most. A nyertes pedig... Rita! Meg fogunk téged keresni. Retteg, megkapod a 4 jegyet. 3 embert magaddal vihetsz, vagy elfekhetsz a lelátón, ahogy jónak tartod. És a többiek ne csüggedjenek, mert holnap is játszunk, majd még meg holnap után is itt, ugye mivel szerdán van a meccs, 3-szor lehet rá nyernetek. Ragadjátok meg tehát az alkalmat, hallgassátok a Buenos Morgant. Mára pedig kicsekkolok, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, köszönjük szépen Nemes Kittinek, hogy itt volt velünk és részt vett a mai műsorban is, aztán nagyon-nagyon hálásak vagyunk a most már visszafordíthatatlanul 40 éves I. és Rolandnak is, és az elmúlt 4 órában én Rédl Ádám voltam, vagyok, leszek. Holnap is jövök, 6 után nem sokkal ébredjetek akkor is velünk. Legyen szép a napotok, sziasztok, Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 14 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Donald Trump a hormuzi szorost érintő tengerészeti mentőműveletet jelentett be. Mozdulj oroszlány címmel rendeznek ma egészségnapot a városban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. 14 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 7, szombaton 3, vasárnap 1 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 3 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az Egyesült Államok haditengerészeti kísérletet biztosítva segít átkelni a hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak hétfőn, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Donald Trump közölte, az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozat. Donald Trump a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, többi között megjegyezve, hogy a hormuzi szoros lezárása miatt az arab öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer. Mozdulj oroszlány címmel rendeznek egészségnapot a városban a mai napon 10 órától. Az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban és a Szent Borbála téren várják. Lesznek egészségügyi szűrések, előadások, valamint zumba, pilates, jóga és számos interaktív program. További részleteket az intézmény közösségi oldalán találnak. Különleges fotókiállítás nyílik Esztergomban, ahol a fekete-fehér képek világán keresztül fedezhetik fel az érdeklődők a fény és árnyék gazdag játékát. Az FFF fekete-fehér fotó Facebook csoport kiállításán több mint 30 alkotó 48 képe mutatja meg, hogyan válhat a színek hiánya mégis kifejező sokszínű látásmóddá. A tárlat a fekete-fehér és a szürke árnyalatainak végtelen lehetőségeit tárja a közönség elé. A megnyitó május 9-én szombaton 17 órakor kezdődik a Szent György mezői olvasókörben. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék kizárt. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk északnyugaton erős lökések. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Kedden már vastag a fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Tudom, hétfő van. Én is utálom, higgyétek el. Na álló, Muanos Morgan Key koktél beköszön. Indítom a 4 órásat. Én Tamás, kevés gyuma, jó sok zene. Itt lesz Holly Molly, well, hello. A Ganesh és Olivia O'Brien közös. No meg Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága. Save Me Tonight. Ezzel nyitok most. Tartsatok velem. Szép

Hölgyek, urak, Mária Alexandra Florrea, alias Holly Molly. Pályafutását 2010-ben Miss Mary néven kezdte, aztán rá 9 évre lett Holly Molly. Nem, mintha ez jobb lenne, ugye? Talk to you later, így a dal, hoztam csak slágerek közt. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a 4 órás a koktél, kevés dumával, jó sok zenével elindítottuk a hetet. Hát jezzem, nem is akárhogyan tettük a reggelben, én például szétnevettem a fejemet. Na de gondolom, ti is így voltatok. 6 és 10 óra között lesz majd Buenos Morgan visszatekintő, úgyhogy ígérem, hogy ezt is hozom nektek. Nem számít, hány szilánkra tört a szíved, a világ nem áll meg, hogy megvárja, míg összeragasztod. Ez a mai napi koktélos bölcsességem Paulo Coelhónak köszönjük, világhírű brazil író, legismertebb műve az Alkimista. Tedd el oda felőre a memóriába, aztán, hogyha kell, akkor vedd elő természetesen. Jön a Bulvár Csokor, rögvest, benne pedig The Weeknd, alias Abel Tasfay, mindenképpen foglalkozom vele. Addig viszont hozom legjobbjainkat. Itt lesz a Tama Impala és Jenny közös, a The Frank Pop Ensemble egy nagy klasszikkal jön. 2003-ból érkeznek. Elsőként pedig itt van Ale Farben és Kid Doha, jó, hogy az All Right-a tiétek. Kapjátok csak slágerek közt! I'll be your

0: A Tame Impala és Jenny Collab Dracula volt a tiétek. Vérszívóból szerintem már ennyi elég volt. Bár megmondom, kerekperez tegnap este is kint voltam a csakóba, kint ücsörögtem egy picit a meleg vízbe. Hát mi jön? Hát a szúnyog! Értitek? Szerintem denevéreket fogok tenyészteni az udvarba, azok legalább megkajázzák. No, a szúnyog valószínű, hogy ma is támadni fog, mert hogy szikrázó napsütés és 26 Celsius fokos, majdnem azt mondtam hőség, de meleg várható. Az UV-sugárzásra pedig már felhívják a figyelmet itt az időjárás előjelző applikációban. Ez pedig már szerintem azt jelzi, hogy hamisítatlanul közeleg. Hát nem a tavasz, mert ez már nem az, hanem inkább a nyár. No és hamisítatlanul közeleg mi? Hát a bulvár csokor persze, benne The Weekend, addig azonban kiváló dalokkal bombázlak. Ő is jön, na meg Shaggy Laviniával, We Young a Jealousy-val, elsőként pedig a kereskedelmi szünet után Ammát kapjátok. Close the door, így a dal, mutatom!
1: Szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
5: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezetgyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
0: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
5: Jelentkezni e-mailben az allaskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
0: További információ www.bafkft.hu. Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Volt is szerintem, ugye ti is így vagytok ezzel. Bólogat mindenki, szuper! Ez a forrás. Köszi, hogy itt vagy, a koktélt hallgatod, a Bulvár csokorhoz értünk. Benne pedig, ahogy ígértem, The Weeknd, a sztár jelenleg is úton van az After Hours Till Dawn turné idei állomásain. A legutóbbi mexikóvárosi fellépésén pedig valósággal felrobbantotta a netet, amikor a színpadról üzent: figyelj, főzök nektek valamit, csak várjatok és meglátjátok. No, ez szinte biztos visszaigazolása annak, hogy hamarosan érkezik az új album, ami nagy valószínűséggel lezárja a nagy trilógiát. No, de ne felejtjétek, a gőzhengel nem áll meg, a turné hamarosan átrobog Európába is, júliusban már Párizst és Londont veszi be a sztár, olyan vendégekkel, mint például Playboy Carey. No, átrepülve az Instára, csak tudnám, hogy mi a fenét jelent az a sok rejtélyes zöld színű utalás ott az applikációban. Na, majd szerintem meglátjuk, lehet, hogy ez is az új korszaknak egyfajta vizuális jelzése. Ne titokzatoskodj, öcsém! The Weeknd a Bulvár csokorban, és hogy mi a folytatás? Hát például Bob Sinclair, a Stadium XL, itt lesz Marics Peti is, mert hogy ő bárkit bárkivel megcsal. Elsőként pedig Edvard Maja és Pablo Vici a blogban, Just Like a Song, így a dalhoz.

Bruce Collins zárásként a Seven Nation Army ebben az órában. Ez a Cocktail 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Rovunkán tovább jön Kitty a legfrissebbekkel. Aztán az M-Funk. Jó lesz a dal, figyeld! A Can You

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincében

0: értéknemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a Benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, odaítélték az Artisius zenei díjakat, Michael Phelps tiszteletbeli doktori címet kapott. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel, közölte az egyik népszerű ingatlan hirdetési portál hétfőn az MTI-vel áprilisi összesítése alapján. Kiemelték 2026 áprilisának lakáspiaci forgalmát, a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg. Balogh László vezető gazdasági szakértő a közleményben hangsúlyozta, a lakásvásárlók bizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját. Fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyerekben. Szerintem most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon. László Attila kapja idén az Artisius könnyűzenei alkotói életmű díját, az év könnyűzene szerzője Rácz Gergő, könnyű zenei szövegírója Rúzsa Magdi lett, a komoly zenei kategóriában elismerést vehet át mások mellett Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is a Szerzői Egyesülettől a május 11-i díját adón. Az Artisius 26. alkalommal díjazza a kortárs zene szerzőket és szövegírókat, idén 10 alkotó, illetve alkotói közösség munkáját ismerte el. A díjakat május 11-én a Magyar Zeneházában adják át az irodalmi Artisius díjakkal együtt. Tiszteletbeli doktori címet vehetett át minden idők legeredményesebb olimpikonja, a 23-szoros ötkarikás bajnok úszó Michael Phelps. A SwimSwam szakportál felidézi, hogy a 40 éves klasszis sportolói karrierje során a Michigan Egyetemen is készült a legendás Bob Bowman irányítása alatt. A tréner most Kós Hubert edzéseit is vezényli, s bár diplomát nem szerzett, sportmarketing és menedzsment órákat hallgatott. Phelps később önkéntesként dolgozott edzőként az egyetemen, amely most az egyik legrangosabb nem tudományos fokozatú tiszteletbeli doktori címet adományozta neki. A Michigan Egyetem történetében a mostani ünnepség történelmi volt, az első 1845-ös átadó óta, ugyanis most vette át az 1 milliómodik diák a diplomáját. Várja az érteklődőket a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Frankó Betta tanácsadó szakpszichológus író olvasó találkozójára május 6-án délután. A beszélgető partner Link Balogh Erna, a Kalliope kiadó vezetője lesz. A téma a gyászfeldolgozás, az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyolfelhő az égen, de csapadék kizárt, a déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk északnyugaton erős lökések, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Kedden már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Sok zenelme és kevés duma ebben a 4 órában. A Koktél itt a Forráson, én Tamás, 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Jönnek a Mónikák és a Flóriánok, no meg persze, hogy Zséda is a Bulvár Csokorban. Katy Perry addig, David Guetta, Bibi Rexával, ezt a Marigold, no meg az M-Funk. Ígértem, hozom, így nyit már is a Can You Feel It? Rádiózz velem!

Star Wars Day. Én például nagy Star Wars rajongó vagyok, imádtam mindegyiket, sőt, most ugye gyalogló padon gyalogolok, végignéztem az összeset, kapaszkodjatok. Tehát annyi gyalogolok, amíg a film véget nem ér. Hát, vannak ilyen hülyék mind én. No, hello, ez a Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, 2 óráig tölthetjük együtt az időt, ebben hozom nektek Zsédát. Van egy-két érdekesség körülötte, úgyhogy a bulvár csokorban mindenképpen ő, Mónikák, Flóriánok, ti pedig ugye nevetek napját ünneplitek, ezért foglalkozom egy picit veletek is, jó? Addig pedig itt a napi bölcsesség, nem számít, hány szilánkra tört a szíved, a világ nem áll meg, hogy megvárja, míg összeragasztolt. Paulo Csuálónak köszi! A BSV-nek és Nagy Boginak pedig az újdonságot köszi. Annyira új, hogy még meleg. Na mindjárt jön, itt lesz a Foster the People, Kashmir is a Wild Ride-dal, az Always Be Mine pedig az imént említett BSV-hez és Nagy Bokihoz kapcsolatom. Hozom csak slágerek közt!

Foster the People és a Pump It Up Kicks volt a tiétek, csak slágerek közrepítettem. Ez a forrás benne a Cocktail 4 órában Kevés Duma és jó sok zene, no meg Mónika és Florián, mert hogy ők ünnepelnek ma. A Mónika a kártagói pun eredetű név jelentése istennő, más magyarázat szerint görög eredetű, jelentése pedig magányos. A Florián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Mónikák, Florianok, boldog névnapot nektek, a többieknek pedig üzi, köszöntsétek őket bátran. Örülnek mindennek is, például Zsédának és a bulvárcsokornak. Na mindjárt énekel a hölgy, jön az All Saints, Chapel Roan is elhozza az újdonságot, a How to Go lesz a tiétek, itt pedig már is Ménáli, csak slágerek közrepül a Rampam

Zséda és a 2002-es Így jó, mert hogy ezt is nagyon-nagyon imádtuk. Na és imádjuk a Bulvár Csokrot is, az jön most itt a Koktélban. 4 órában Kemény Zsuma, Jó Sok Zene és Tamás, persze. No meg kedvenc divánk, Zséda. Ha esetleg lemaradtatok volna a legfrissebb posztokról, elárulom, az énekesnő Gőzerővel készül a május végén startoló Signo turnéjára. Az első állomás május 29-én a Balatonpart lesz, pontosabban Balaton akaratja, ahol a Peters teraszon csendülnek fel az új és a klasszikus slágerek. No de a kecskemétieknek sem kell sokat várniuk, mert másnap 30-án már ott is dübörög a show az Ápoló klubban. Jó hír? Jó, mi? Most már csak egy új dal kéne Zsédától. Várjuk! Riannára nem kell sokat, mindjárt énekel, itt lesz Deutsche is az Anxiety-val, elsőként pedig Emily Sunday és Neil Rogers a blogban. Csak slágerek közt tiétek, When Someone Loves You!

0: 2005 és a My Way 5 évvel ezelőttről hoztam neked. Ezzel szártam a második órát itt a Cocktailban. Hello, 4 órás magazinműsor. Kevés duma, jó sok zene Tamással. No és persze Kittivel. Jön a legfrissebbekkel. Aztán Olivia Dean újdonsága. So easy to fall in love. Imádom, mutatom!
1: Hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedésbiztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak.
6: Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya.
5: Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
7: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomiért dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, leállítják ma Tatabányán a fűtésszolgáltatást, Kovács Zsófia nyert felemás korláton. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Az időjárás kedvező alakulása miatt a Tészol május 4-én, azaz a mai napon leállítja Tatabányán a fűtésszolgáltatást. A leállás az intézményi, a szabadpiaci, illetve az egyedi méréssel rendelkező lakossági fogyasztókat nem érinti, esetükben saját maguk dönthetnek a leállásról. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján, ahol azt is leírták, hogy mit várnak tőlük. Az egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja a közleményben a korábbi politikai hatalom hozzá.

0: bevonása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak, írták. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a 2026. április 12-i választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen. Lesz ingyenes jogi tanácsadás ismét Kisbéren, a Családsegítő Központban a mai napon, május 11-én és május 18-án várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 16:30 között. És végül sport, a háromszoros Európa bajnok Kovács Zsófia felemás korláton aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán vasárnap. Kovács térde legutóbb a 2024-es párizsi olimpián sérült meg súlyosan, a visszatérésére tavaly júliusban az egyetemi világjátékokon került sor. Vasárnap a nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet nyert, talajon pedig ezüstérmet szerzett. A férfiaknál Mészáros Krisztófer korláton és nyújtón is bajnok lett, Gyűrűn pedig bronzérmet nyert.
1: Időjárás.
0: Derült időre van kilátás, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen, a déli szelet napközben többfelé élénklökések kísérhetik, 26 fok körül mérünk. Kedden már vastag a fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, eső nem valószínű, de élénk lesz a szél.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebben az órában már Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz, sőt, jön a Bulvár Csokor is benne, Álvaro Soler, csak gondoltam, megemlítem a latin rajongóknak. Hello, ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével, én Tamás, Paul Russell, mindjárt jön a BSA apuval, Fun és Janelle Monáe közöst is kapsz. Olivia Dean pedig most kezd, jön a So Easy to Fall in Love.

Bad Girl a tavalyi évből érkezett. Nem számít, hány szilánkra tört a szíved. A világ nem áll meg, hogy megvárja, míg összeragasztod. Ez a mai napi koktélos bölcsesség Paul Chalónak. Köszi! Világhírű brazil író ő egyébként. Buenos Morgan visszatekintő ebben az órában a már emlegetett Star Wars Day-jel. Na persze, hogy Ádámnak megint van mesélni valója, úgyhogy szerintem érdemes megvárnotok. A következő fél órában tutiózom, addig jön Álvaro Soler, a Bulvár Csokorban tuti, hogy ő szerepel, sőt, kapaszkodj, még énekelni is fog. Addig Ariana Grande, a Matt Cannon, meg CK, Zsoboly és Kuam Özsen közöse. Love Wanted, így a dal, hozom csak slágerek közt.

Ariana Grande és a We Can Be Friends. 2 évvel ezelőttről hoztam ide neked. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ebben a 4 órában, ha persze, hogy kevés dumával és jó sok zenével találkozol. Ma meg Bulvár Csokorral, itt vagyok már is Álvaro Solerrel. Hogyha úgy gondoltátok, hogy csak a nyári napsütésben lehet pörögni a dalaival, hát nagyon nagyot tévedtetek. Álvaro ugyanis épp most szántja fel Európát az El Camino turnéjával, és a hírek szerint a koncertek mindenhol teltházasak, és elképesztő energiával dübörögnek. Tegnap például Prágában varázsolt karibi hangulatot a színpadra, előtte pedig Svájcot és a Benelux államokat vette le a lábáról. De figyelem, budapesti lányok és srácok, de hát inkább országos lányok és srácok, most jön a lényeg, már csak egy picit kell aludni, június 5-én ugyanis Álvaro Soler elhozza a spanyol életérzést a Barbra Negrába. Csak gondoltam, megsúgom, hát ha érdekel valakit. Érdekel? Tényleg? Na mindjárt énekel is, jó? A 5 Seconds of Summer is jön, Loé, Diana King egy nagy klasszikkal, itt pedig a kereskedelmi szünet után őt kapjátok, Álvaro Soler a mágiával jelentkezik. Mutat

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
2: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezetgyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
3: Versenyképes bérrel, szép kártyajutatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
2: Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
3: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Se.

0: 5 Seconds of Summer és a Want You Back csak slágerek közt repült. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. A koktélt hallgatod 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. Előttem pedig mindig a Buenos Morgan pörög. Tudod, ezzel a programmal ébredsz 6 és 10 között. Roland és Ádám a két hangulat felelőse. Ilyenkor napközben pedig elővesszük a viccesebb részeket. Na ilyen lesz ez is, bár ez talán nem is a viccről híres, hanem inkább arról, hogy mi van ma Star Wars Day. Mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Figyelj, tudod, mi van ma?
3: Május 4-e.
2: De tudod, mi ez? Május 4-e.
3: Ja,
2: a nemzetközi Star Wars nap. Aj, de szeretem.
3: Jó, ez engem teljesen hidegen hagy, tudod.
2: Jaj,
3: de tudok róla, hogy ez van. Igen. Erről még én is tudok.
2: Igen, tudod, a sztorit nyilván tudod, hát ezt mindenki szokta ugye mesélni, meg az egy ismert történet, hogy ez a May the Force be with you, ez az erő legyen veled, ez nagyon könnyen félrehallható úgy, hogy május 4-én veled, és utána néztem ennek a történetnek, mert azért ezzel kapcsolatban rengeteg legenda terjengett az interneten, és egyébként az egyik, amit én nagyon szerettem volna, hogy igaz legyen, és amit én évek óta mesélek, az nem igaz. Tehát ezt én terjesztem. Pedig annyira jó, az volt, hogy a George Lucas nyilatkozott valahol valamilyen londoni csatornán, hogy ez meg az a Star Wars-szal, meg stb. És a végén annyit kértek tőle, hogy ő üzenjen valamit, vagy megkérdezték, hogy mit üzen a rajongóknak, és azt mondta, hogy May the Force be with you, és akkor állítólag nagyon sokan várták a reptéren május 4-én, hogy majd visszatér hozzájuk meglátogatni őket George Lucas. De nem innen indult, hanem képzeld el, hogy Margaret Thatcher-től nagyon durva a dolog, mert ugye ő miniszterelnök lett, és ezen a napon, és az ős támogatói megjelentek azzal a poszttal egy újságban, hogy May the 4th be with you, tehát Megi, igen, tehát hogy május 4-én veled leszünk, Megi, és akkor innen indult a szóvic.
3: Óha, értem. Na, ezt látod, én se tudtam, úgyhogy ma is tanultam akkor valamit. Nem mondom, hogy megjegyzem, vagy innentől az életem szerves része lesz, de na, legalább ezt a sztorit is most már ismerem. Az igazság, hogy mellettem úgy, ahogy van elment, nem csak a Star Wars, hanem ez a teljes science fiction világ, tehát nekem aztán mind tudom, hogy most Star Wars rajongok majd lehúrognak, nekem tök mindegy, hogy Star Wars, Star Trek, vagy bármi egyéb, tehát én egyiket sem néztem, nem is érdekel. A science fictionok mentek el így mellettem, meg a katasztrófa filmek. Ezeket valahogy én nem annyira bírom.
2: Melyik az undorodó tömeg, várjam?
3: Elismerem, hogy kultikus, már mint a Star Wars, nyilván sokaknak meg a Star Trek is, de hogy engem valamiért sose tudott lázba hozni.
2: Viszont hétvégén annyi minden volt, majd mindjárt a te hétvégétbe is belekérdezek, de csak egy mondatban az anyák napi élményemet. Képzeld el, nyilván ugye elmentem, anyukákhoz elmentünk már egy nappal korábban, de az én feleségem ez, aki ugye anyuka, hát vasárnap akartuk ezt ünnepelni, és akkor elugrottam reggel a virágboltba. És képzeld el, kiválasztottam a virágot, vittem a kasszához, és így mondták az árat, mondom, oké, már nyújtom a kártyám, eladó. Ja nem, anyák napja van, 1000-essel több.
3: Ilyen nincs.
4: Hát, de hogy ennyire nyíltad. És ezt belemondja az arcomba.
3: Igen, tehát ez, hogy...
4: Tegnap olcsóbb lett volna, de ma? Várja csak ki a halottak napját.
3: Még 1000-est átveszünk. Amúgy ez tényleg mekkora pofátlanság.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Teljesen új nyári járókészlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
3: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
3: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
3: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
6: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Átfogó vizsgálatot indítottak a textiltermékek piacán. Csökken a gázolaj és a cseppfolyós gáz ára Horvátországban. Hétvégén rendezik meg az emlékhelyek napját Tatabányán. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött itt Taller Andreát hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság átfogó laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelték, a korábbi tapasztalataik alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szál összetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük 22 bukott meg a teszteken. Felhívták a figyelmet arra, mivel a vásárlók döntéseiben az anyag összetétel kiemelt szerepet játszik, az ilyen eltérések nem csak félrevezetők, hanem piacfelügyeleti jogsértésnek is minősülnek. A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. A benzin ára változatlan marad, a gázolajé és a kék dízelé csökken. Az új árak 2 hétig lesznek érvényben. A kormány közlése szerint az állam a dízel üzemanyagi jövedéki adójának korábbi csökkentése mellett ezúttal a benzinre kivetett jövedéki adó egy részéről is lemondott. A horvát kabinet hangsúlyozta, beavatkozások nélkül az üzemanyagárak érezhetően magasabbak lennének. Május 9-én rendezik meg az emlékhelyek napját Tatabányán. Számos szabadtéri program várja az érdeklődőket 14 órától a bányászati és ipari skanzenben, melyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján. Különleges fotókiállítás nyílik Esztergomban, ahol a

0: fekete-fehér képek világán keresztül fedezhetik fel az érdeklődők a fény és árnyék gazdag játékát. Az FFF fekete-fehér fotó Facebook csoport kiállításán több mint 30 alkotó 48 képe mutatja meg, hogyan válhat a színek hiánya mégis kifejező, sokszínű látásmóddá. A tárlat a fekete-fehér és a szürke árnyalatainak végtelen lehetőségeit tárja a közönség elé. A megnyitó május 9-én 17 órakor kezdődik a Szent Györgymezői Olvasókörben. A részvétel ingyenes.
1: Időjárás.
0: A folytatásban is napos idő várható, csak fátyolfelhők takarhatják a napot. Csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forráskoktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hogy még az utolsó órában is, sziasztok, ez a koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene kettőig, tehát együtt Benzombón. Tudja, hogy érkezik a Bulvár csokorban, őt fogom hozni, úgyhogy nagyon-nagyon füleljetek. Addig viszont jön Miley Cyrus a világ végével, a Jonas Blue-tól is kaptok egyet. Grease, Tommy Mac, hú de jó lesz, Lady Gaga pedig Dolce-val. Jön a Runway!

Övárda tavalyi ebbe hoztam Forrás Rádióban. A koktél, köszönöm, hogy itt vagy. Ebben az órában is jön a Bulvár Csokor, Benzon Bonról mesélek egy picit. Vele is történnek ám dolgok. No és az utakon is mindjárt rákukantok, jó, majd csak füleljetek. Lil Mix és CNCO kollab, fú, de jó lesz. Itt lesz a The Black Eyed Peas és El Alfa közös Tonight is. Elsőként pedig egy újdonság, Dr. Béres és Verrép Tomi közöse, a Jimmy feldolgozása tiétek. Csak slágerek közt itt az, ugye? Ne?

A Lil Mix valamint CNCO kollab, Reggaeton Lento volt a tiétek, csak slágerek között repítettem. Na ez a forrás, köszönöm, hogy velem tartasz, teszed a Mónikák és a Flóriánok neve napján. Boldogat nektek! Hírem van az M1-esről, Komárom térségében korszerűsítési munkákat végeznek, a 84-es és a 97-es kilométer között a Hegyesalon felé tartokat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A lezárás ideje alatt a Szoncó és az Ingmándi pihenőhelyekre ki lehet hajtani. Ez azért jó hír, ugye? Van infód? Akkor dobd el nekem, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, továbbítom, ígérem. A Bulvár Csokrot is mindjárt benne Benson Bond, énekel is, előtte jön Hayden James és Gorgon City, itt lesz Lady Gaga is, elsőként pedig a kereskedelmi szünet után Ed Sheeran-t hozom neked, de ilyen lesz a Celestial!

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszúró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk. Jelentkezni e-mailben az álláskukac.bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig. További információ www.bafkft.hu. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jason Bourne és a Sorry, I'm Here for Someone Else. No, azt hiszem, hogy ezt is nagyon-nagyon szeretjük. Csak slágerek a nap 24 órájában, ez pedig a Cocktail Tamással. Kevés duma és jó sok zene. És Bulvár Csokor. Itt a TikTok generáció vadi új királya. Az elképesztő hangú Jason Bourne. Nos, azt hiszem, hogy tényleg megállíthatatlan. Alig telt el pár hét azóta, hogy március végén ledobta a bombát. Jön kérem az idei Wanted Man Tour. Jason nem aprózza el, egy hatalmas 34 állomásos aréna turnét hirdetett meg, ami júliusban indul és végig söpör az egész Egyesült Államokon. És hogy miért Wanted Man? Mert ez a címe a tavaly megjelent platina lemezes American Heart album záró dalának, ami azóta is letaszíthatatlan a lejátszási listákról. A rajongók megőrülnek érte, pláne miután a legutóbbi turnéján még a smokingot is letépték róla a színpadon. Na persze, csak a show kedvéért. No, gondolom, hölgyek, kíváncsi lettetek volna rá, ugye? Jason Bourne a Bulvár Csokorban énekelt is az imént, és ki fog még, például Kanye Grace, jön Dennis is a csodával, szeretem. A Mickey Chance dala pedig most a

0: felmérés a Kia Cycle Lab Don't Play volt a tiétek. Ezzel zártam ezt az órát, sőt, mi több, az egész koktélt kérem szépen. Úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig a 4 órás magazin műsort. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással kaptad. Tedd el a koktélos poharadat, de holnap eddelő 10-kor érkezem majd. Úgyhogy újra töltögetünk. Folytatás Bálint Lackóé. Jön a délutáni csúccsal, egészen 6-ig, 6-ra pedig én érkezem. Lévén hétfő, itt lesznek az európai kedvencek a Forrás Charterben, utána pedig DJ Bóli 2 órája a Live Sessionben. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Pulmax, Martin Miller és Take Off and Fly közöse kezdi az órát. Ilyen lesz a Headlight, holnap 10-re győzök!
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker, minden, ami növény.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 2:03 múlva szép délutánt kívánok. Több mint 78 ezeren érettségiznek magyar nyelv és irodalomból a mai napon. Ismét lesz ingyenes jogi tanácsadás Kisbéren. Átadták a MediaWave nemzetközi film és zenei együttlét díjait. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen, 76.109 emelt szinten 70 helyszínen, 2417 vizsgázó tesz érettségit a mai napon, közölte az Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint a magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk, az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az első feladatlap egy szövegértési nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. Az eduline.hu cikke szerint Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között. Lesz ingyenes jogi tanácsadás ismét Kisbéren. A Családsegítő Központban a mai napon, május 11-én és május 18-án várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 16:30 között. Gondolatébresztő előadásra várják az érdeklődőket Esztergomban, ahol a párkapcsolatok dinamikájáról, a közelségről és a távolság kérdéséről lesz szó. Az érdeklődőket május 4-én 18 órakor várják a Kapcsolatok Házában. Az előadók Kígyósi Őrs és Andrea, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kihirdették a 36. MediaWave nemzetközi film és zenei együttlét filmes versenyének díjazottjait. A fődíjasok között lengyel, francia, amerikai, magyar és belga alkotás is található. A vasárnapi zárult fesztiválon a kis játékfilmek kategóriájában a szakmai zsűri fődíját Jan Szacek lengyel rendező Apa nincs itthon című alkotása nyerte el. A szakmai külön díjat Csont Orsolya Van, ami genetikus című román-magyar filmje kapta. A magyar film kategóriában az első helyen Vácz Péter Kutyafül című alkotása végzett, második lett Tóth Kristóf Zsolt Deniza című filmje, harmadik helyezést ért el Haragonics Sári Szia Sári című alkotása. Külön díjat kapott Simó Lakatos Barna Fogd a kezem című filmje.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő várható, csak fátyolfelhők takarhatják a napot, csapadékot vármegyén.

0: hőmérsékletekben nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel. Én pedig itt a délutáni csúcsban most már hozom nektek ugyanezt a lendületet. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, hogy ebben az órában is lesz miről csacsogni, de a csacsogás lesz a legkevesebb, mert tényleg a slágerekre fókuszálunk majd. Például Sophie Ellis Bextorra, vagy éppen Pulmexre érkezik.

mindig a forrást hallgatjátok, benne pedig továbbra is csak slágerek forognak, és közlekedési villantások. Győr térségében szörnyű a helyzet, Komárom térségében szörnyű a helyzet, mindez az M1-es, és Tatabánya térségében már fel lehet lélegezni egy picit, úgyhogy ott már oké lesz. A komáromi terelésnél meg kitartást kívánok mindenkinek, és addig is óvatosan, mert messze még a holnap. A Crazy Boys pontosan erről énekel, Kali Rolanddal és Rebekával.

0: érettségi időszak van, ennek megfelelően pedig a ma reggeli Buenos Morgánban ez szóba is került. Nézzük meg, hogy mi történt.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Egyébként szóbeli 16-án azt írja nekünk Mónika.
3: Csak annyit akartam, hogy még nem kezdték el. Most még segíthetünk, még egy gondolatot te is nyugodtan mondjál. A toldi az a mű, amiben a főhőst feldolgozzák. Ezt tudjátok, ez fontos.
2: Én voltam az, képzeljétek, aki anno, az mondjuk megint csak a szóbeli, valamiért arra emlékszem, az írásbeli, azt tudom, hogy Petőfiről kellett írni, és jó sokat írtam.
3: Milyen jó sokat?
2: Jó sokat. Ezzel együtt nem lett ötös, mindegy. De hogy a szóbelire én úgy voltam vele, hogy én Mixátot meg Móricot nem nézem, hát mert sose szerettem őket. Elnézést minden Mixát és Móricra jöngött, elolvastam, de hogy így annyira, meg Babics, nem voltak a szívem csücskei.
3: De érdekes.
2: Igen, hát nyilván ember mit húz ilyenkor szerinted, tippeljél?
3: Hát nyilván ezt valamelyiket, melyik Móricz Mixet? Uh-huh. Babics?
2: Móricz.
3: Móricz, jó.
2: Móricz parasztábrázolása néhány novella alapján.
3: Ja, azt hittem megírtad, hogy a Körtér van Budapesten, a Zsigmond.
2: De várjál, mert hogy hát ez alapján, hogy látod a parasztokat? Ugye ő sokat írt ebben a témában. Uh-huh. Nagyon jó volt. Egy volt a baj, hogy én körülbelül ugyanúgy láttam őket, és ezt kettő bővített mondatban ki is tudtam volna fejteni. Éreztem, hogy az egy picit kevés lesz. Úgyhogy ismertem a novellákat, azzal nem volt baj. Hát így elkezdtem így írogatni, amit gondoltam, hogy itt azért el lehet mondani. Kiültem, drága osztályfőnököm, ezúttal is üdvözlő, ő volt a magyar tanár, megkérdezte, hogy na akkor vázlat. Ezt pont nem írtam, tudod? Hát mondom, első novella, második novella, harmadik novella, láttam, ott már nagyon csúnyán néz, talán. De azért egy összefoglalás lesz a végén, ugye? Hát persze, mondom, csak ez itt van a lap alján, bocsánat, azt nem láttam, hogy fölírtam. Sejtheted, mennyire írtam fel, annyira, mint te. És akkor elkezdtem mondani, hát az életemért stand-upoltam egy körülbelül 12 percet, tehát elmondtam a parasztábrázolást, ugyanazt, mert tényleg én egyféleképp láttam őket, elmondtam háromféleképp, meg még negyedjére, valahogy máshogy megfogalmazva egy összefoglalást. Az érettségi elnök úgy osztotta ki az érettségiket, amikor a magyart összegeztem, mindenkiről mondott egy pár szót, hogy nagyon kevés embert hallott még eddig életében a semmiről ilyen színvonalon beszélni.
3: Szép! És így lett?
2: Így lett négyes.
3: Azt a Roland, hát figyelj, akkor mindenkinek ez a tanulság, hogy próbáljátok meg a Rolandot felülmúlni, de akkor ezek szerint nem próbálkoztál azzal, hogy mint a Móricz nagy ember volt, de Petőfi még nagyobb, és akkor elindulni azon a...
2: Nem, én próbáltam úgy előadni, hogy azért ez relatíve hitelesnek hangozzék.
3: Szép, el is tudom képzelni. Nekem a nyelvvizsgák voltak így, meg a nyelvbeli dolgok, hogy ott meg voltak adva a különböző témák. És én úgy voltam vele, hogy hát én egy témáról felkészülök, és bármit húzok, oda kötök. Tehát, hogy nekem a téma, amiről beszélni tudtam, az a zenélés volt, meg hogy szintetizátor, meg hogy a nagyapám szereti a zenéket, meg én milyen zenekarokat szeretek, és akkor bármit kaptam, megkaptam mondjuk a környezetvédelmet. Környezetvédelem egy nagyon fontos téma, és azt gondolom, hogy a környezetvédelem érdekében kéne tartanunk egy nagy ingyenes koncertet, ahol lehetne támogatni a környezetet, mert én zenélek, és pof, sinem voltam.
2: Igen, ugye azt szokták mondani, hogy az ilyen helyzetekben ugye el kell vonatkoztatni például egy képleírásnál is arról, amit a képen látsz, és akkor valamilyen irányba, nagyon sok irányba el tudod vinni, attól függ, hogy mennyire vagy kreatív. Na tessék, hát így lehet kreatívkodni például egy nyelvvizsgán. Ha engedik, ez nagyon fontos, mert azért van, hogy visszakanyarítanak.
3: Szerintem ott nálunk már örültek, hogyha nyelven beszéltél.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Laci! Laci!
5: Igen, Anna?
4: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
5: Igen, láttam. Miért kérdezed?
4: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
5: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
4: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Bánhidai majális. Főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jubal, egyébként Klingandétól, mert van egy Jubal nevű előadó is. Na mindegy, itt a Forrás Rádióban csak a slágerek szólnak, és ez számít, semmi más. Sőt, ráadásul olyan slágerek, amelyek a legfrissebbek közül valóak, már egy ilyenek is elő-elő bukkannak, és hát még jó, hogy előbukkannak. Dream About You címmel például BBY Close érkezik, aztán itt leszünk Joanna és a Twisted Mind Sobriety, ugye a jól ismert dalnak a feldolgozása csendül majd fel. Milky is érkezik a Just The Way You Are-ral, úgyhogy nem menjetek messzire.

Az autópályán továbbra is kitartás mindenkinek, aki Komárom térségében autózik. Tudjátok, Budapest felé a torlódás egy picit nagyobb, és picit óvatosabban tudtok haladni, tehát inkább óvatosabban, mint sehogy, és tényleg nagyon körültekintően vigyázva egymásra haladjatok. Ennyit kérek tőletek, és akkor minden rendben lesz, csak egy picit lassabbat türelem. A Csók Királyhoz viszont nem kell türelem, Tídenivel érkezik ez, aztán pedig a Freemasons és az Annie White is felcsendül majd ebben az órában. Nem menjetek sem.

Dancing in the Flames, The Weeknd, itt a Forrás Rádióban csak slágerek között, és természetesen, ha már itt tartunk, akkor nyilván a hírekkel és az információkkal is az óra végén, mert hogy pont itt tartunk időben, úgyhogy Andi jön a hírekkel, én pedig hozom nektek a Chris Cross Amsterdamet, jön mindjárt a Queen of My Castle.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
4: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
1: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya. Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
3: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, szép délutánt kívánok! Magyar fejlesztésű készítmény segíthet a növénytermesztésben, tematikus sétákkal, filmvetítéssel és bringás reggelivel készül a BKK a közlekedési kultúra napjára, ismét lesz Kinedog filmklub vetítés Tatabányán. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. Segítheti a növénytermesztést egy magyar fejlesztésű készítmény, a Fitowall gyapjúpellet, amely előnyös tulajdonságainak köszönhetően széles körben alkalmazható termék lehet nemzetközi szinten is, mondta Áder János, volt köztársasági elnök, Kék Bolygó című podcastjének ma megjelent adásában. Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, Veres Andrea növényorvossal, talaj előgazdálkodási szakmérnökkel beszélgetett az adásban. A fenntartható növénytermesztési rendszerek kutatója, a gyapjúpelletet létrehozó és gyártó cég társalapítójaként kifejtette, az állattartók a gyapjút nem tudják hasznosítani, noha előnyös tulajdonságokkal rendelkező alapanyagként hasznos termék készíthető belőle. A kedvező hatások közül kiemelte, hogy a gyapjú stabil fehérje koncentrátum, amelyből mikrobiológiai úton szabadulnak fel a tápanyagok, támogatva a növények élettani folyamatait, segítve az ellenállóságukat a kórokozókkal és a kártevőkkel szemben. Tematikus sétákkal, filmvetítéssel és bringás reggelivel készül a Budapesti Közlekedési Központ a Közlekedési Kultúra napjára, amelyet május 11-e és 14-e között tartanak, közölte a vállalat az MTI-vel. A közlemény szerint a programsorozat nyitó eseményeként május 11-én 18 órától a Kinomozi nagytermében az L47 című spanyol filmet vetítik le, május 12-én 7 és 9 óra között pedig a Rákóczi tér ad otthont a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelinek, amelyhez a BKK idén is csatlakozik. Hozzátették, hogy május 12-e és 14-e között a BKK szakértői tematikus városi sétákat tartanak, amelyek során a résztvevők többek között megismerhetik a budapesti közlekedés tervezés adatvezérelt hátterét, kerékpáros túra keretében felfedezhetik

0: A főváros fejlődő bringás infrastruktúráját, betekintést nyerhetnek az akadálymentes közlekedési fejlesztésekbe, valamint megismerhetik a nagy körút átfogó megújításának terveit. Március 5-én 15 órától tartják az Apéro francia beszélgetős délután következő alkalmát Esztergomban. A kezdőket Mohainé Lencsés Valéria várja, a haladókat Uzonyi Teri, a Heliser József városi könyvtárban. A program ingyenes. A Kinedok Filmklub keretében magyar rövidfilmes válogatásokat lehet megtekinteni a Kortárs Galériában Tatabányán. Az érdeklődőket május 7-én 18 órakor várják, a program ingyenes.
1: Időjárás.
0: A továbbiakban is szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak időnként akarhatnak el fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, 24 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet Vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszönöm szépen az infókat, Andi. Nagyon szép délutánt kívánok nektek. Ez pedig még mindig a Forrás Rádió és a délutáni csúcs a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Egyébként pedig ebben az órában is hozzuk nektek a slágereket. Hát miért ne tennénk ezt? Megbelette a közlekedési infókat. Na, az még fontosabb, úgyhogy csak óvatosan addig is. Most pedig a Chris Cross Amsterdammel indítunk.

Miles Smith és a Stay itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és természetesen csak is és kizárólag veletek együtt, és hát süt a nap, amit azért a slágerek is alátámasztanak. Miller Dávid például pontosan egy ilyen slágerre tudja alátámasztani nekünk. Aztán jön Felix Jén Kaszkarával a Boy, You Turn Me-vel, és itt lesz velünk még Justin Timberlake egy nagyszerű 2010-es slágere, ami a Love Dealer nevet viseli. Na ezzel folytatjuk hamarosan itt a Forráson. Tarts velem, ez még mindig a délutáni csúcs.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Teljesen új nyárjáró készlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A közlekedési információkat mondhatni, hogy a szokásos, hagyományos hírekkel tudom nektek szervírozni. Ebben az esetben pedig nem mást jelent ez, mint azt, hogy még mindig nagy dugó van Komárom környékén. És Győr környékén is egyébként, ott nagyjából már lassan össze is függ a kettő, úgyhogy arra kell számítanatok, hogy ott rendkívül lassan tudtok haladni. Szintén sokan haladtok még Bicske és Biatorbágy között, itt már arra szolgatásra kell számítani a külső sávban, és tulajdonképpen ezen kívül már nagyon nincs az M1-esen, illetve az M1-esről, úgyhogy csak azt tudom nektek mondani, hogy balesetmentes jó utat. Vigyázzatok egymásra és magatokra is, ha pedig van közlekedési infótok, tudjátok.

forrást hallgatjátok. Hello, bello! Még mindig a délutáni csúcs, és még mindig az érdekességek, még mindig a slágerek, utóbbiakon van most a hangsúly. Ezúttal például Eva Jan és Sofian Zhao közöse a Vassukká érkezik majd. Hazai kedvencek közül pedig a Verhelót pörgetjük. Turán Kannal ugyanis közösen készült egy 2025-ös dal. Igen, tavalyi ez lesz az In Your Eyes. Illetve még Olivia Dean és a Man I Need is felcsendül ebben az órában. Sőt, mi több, hamarosan Andi is érkezik a hírekkel, bár bevallom őszintén azért meg picit odébb van, de valljuk be azt is, hogy az idő a jó társaságban, jó slágerek mellett nagyon gyorsan pörög, és hogy pont a munkaidőtök is még gyorsabban teljen, hát ezért vagyunk mi itt. Úgyhogy a folytatásban Eva Jan és Sofian Zhao jön, ez már a

0: Az óra végéhez érkezvén pedig megyünk is tovább Andival és az információkkal, viszont ha már megjöttünk az óra végére, van még egy plusz infó. M1 13-as kereszteződés kuka, M1 dugó miatt írja nekünk egy keres hallgatónk a Viberen, akinek nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hát az a helyzet, hogy ezzel az üzenettel is előre vagyunk egy picikét. Nagyon remélem, hogy ti magatok is hát kerültök, amennyire tudtok. 0620 9185, hogyha ti még láttok valamit és megosztanátok, köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Tét Mekrével és az Icoke Elmokéval folytatjuk majd a hírek után, viszont most jön Andi, a dalból meg egy apró részlet.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Alapozz a nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszúró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk. Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig. További információ www.bafkft.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra, szép délutánt kívánok. Októbertől részletes ügyféltájékoztatást kell adniuk a kriptoszolgáltatóknak. Olaszországban otthonteremtési és lakásépítési kormányprogram indul. A Pannon tenger múltjáról tartanak előadást Komáromban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A kriptoszolgáltatóknak legkésőbb 2026. október 1-től egyértelmű és világos tájékoztatást kell adniuk ügyfeleiknek a kockázatviselési hajlandóság felmérésének folyamatáról, valamint a kriptoeszköz átküldéssel kapcsolatos információkról, tájékoztatott a honlapján az MNB. A jegybank friss ajánlásaiban a kriptoeszköz szolgáltatásokkal szembeni megfelelőségi elvárásokat és a kriptoeszköz átküldési szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat rögzíti. Mint írják, a megfelelőségi értékelést 2 évente felül kell vizsgálni a cégeknek azért, hogy meghatározzák az ügyfelek kockázati profilját még a tanácsadás, illetve a befektetés előtt. Hiányos adatszolgáltatás esetén kriptoeszköz szolgáltatás nem nyújtható, illetve ilyen termék nem ajánlható. Az MNB előírja továbbá, hogy a szolgáltatók egyértelműen határozzák meg felelősségüket a termékajánlások során, valamint robot tanácsadás esetén jelezzék az emberi beavatkozás mértékét is. Több mint 100 000 lakást akar hozzáférhetővé tenni a következő 10 év alatt a római kormány otthonteremtési lakásépítési programja, amelynek részét képezi a törvénytelenül elfoglalt ingatlanok kiürítése, valamint az elvált szülők lakásbérlési támogatása is. A több pilléren nyugvó program első intézkedése azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek állami vagy önkormányzati tulajdont képeznek, de jelenleg üresen állnak, mivel nincsenek lakható állapotban. Csak az északnyugati Lombardia tartományban 17 000 ilyen lakás szerepel a nyilván tartásban. Jövő májusig 60 000 lakást akarnak lakhatóvá tenni, a helyreállításukra szánt költséget lakásonként átlagban 20 000 euróra becsülik, és a kormány egyelőre 1,7 milliárd eurót különített el erre a célra. Az otthonteremtési programnak ezen részét még kinevezésre váró kormány biztos fogja felügyelni. Dr. Kovács Emőke balatonkutató, történész, a Pannon tenger múltjáról tart előadást Komáromban a Jókai Mórvárosi Könyvtárban. Az érdeklődőket május 5-én 17 órakor várják. Az eseményen betekintést nyerhetnek grófnő.

0: költőnők, festőnők, színésznők és írónők életébe. A program ingyenes. És végül sport. Charles Leclerc utólag 20 másodperces büntetést kapott, így a 6-ról a 8. helyre csúszott vissza a vasárnapi Forma 1-es Miami nagydíjon. A Ferrari monacói pilótája a 3. helyért küzdött a futam végén. Az utolsó kör elején elengedte az őt üldöző Oscar Piastrit, mert úgy gondolta, hogy később visszaelőzheti a McLaren ausztrál versenyzőjét, de kicsivel később megpördült, a falnak is nekiért a kocsijával, majd még ketten eléje kerültek. Leclerc a büntetést azért kapta, mert az utolsó körben a balesete után levágta a sikánokat. Leclerc összetettben megőrizte 3. helyét, a VB 2 hét múlva Montrealban a kanadai nagy díjjal folytatódik.
1: Időjárás.
0: A továbbiakban is szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak időnként akarhatnak el fátyol felhők, csapadék nem lesz, 24 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Andinak nagyon szépen köszönöm az információkat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket a második félidőben. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is megígérem, hogy az érdekességek és a közlekedési információk mellett ezúttal is slágereket hozok nektek. Ezen slágerek között szerepel például Alexander és a Change the Way You Kiss Me, de előtte Tate McRae-vel folytatjuk. It's okay, I'm okay.

Ez volt a valami itt a Forráson csak slágerekkel, és ezen slágerek között pedig természetesen felfedezhetőek olyan dalok is, mint például a Cube Guys dala, a Drunk, amely annak idején tényleg nagyon nagy siker volt, 22-nek, illetve annak nyarának egyik elképesztő nagy slágere volt. Jaiso, illetve Zane pedig azért a 25-ös esztendőben alkotott egy hasonlót az Eyes Closed című dalával, amely természetesen itt a délutáni csúcsban érkezik, és ne felejtjétek a közlekedési infókat sem, hát jelenleg egy kicsit káoszos az M1-es 13-as torkolata, hogy azt már megtudhattuk, úgyhogy a kereszteződésben óvatosan, ha lehet, akkor kerüljetek. A folytatást illetően pedig ez a két dal érkezik, aztán hamarosan a Buenos Morgan visszatekintőnket.

0: Eyes Closed, Csiszóval és Zénel itt a Forrás Rádióban csak slágerek között, ahol most éppen a ma reggeli Buenos Morgenre tekintünk egy picit vissza, mert hogy hát van, akit furcsa büntik, de hogy miért furcsák ezek, az kiderül a következő percekben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na jó, akkor beszéljünk az iskolai büntetésekről. Képzeljétek el, hogy beszélgettek órán, és a tanár büntetésből úgy döntött, hogy levágja a lányok haját.
3: Jó Istenem, azt hittem más mondasz.
2: Na meg pukkadjanak
4: meg. Miért te, amikor rossz kislány voltál, akkor mivel büntettek?
3: Nem, hanem, hogy levágja az ujját, vagy valami ilyesmit.
5: Te milyen suliba jártál?
4: Azt tudod, hol szokás a jakuzáknál? De azért ennyire messzire nem megyünk.
2: Nem, az, hogy
4: jakuza high school.
2: Hogy ez a tanár...
3: Akkora volt a teli halt, úgyhogy lehet, hogy befolyásolta ez a gyomat.
2: Hogy ez a tanár, ez a fiúknál mit vág le? Abba tényleg nem mentünk bele most, de a haj, mondjuk nálad mit vágnak meg hova? Tehát akkor ezért, nullással, hogyha dumálsz.
3: Nem tudom.
2: Ott már nem nagyon van húzás. Egyébként Olaszországban volt ez egy helyettesítő tanár, 13-14 éves lányoknál követte el ezt a gaztettet. Engem brutálisan felháborít. Tehát így lányos apukaként, ha úgy jönne haza, meg szerintem a lánynak is egy törés egy életre, nem?
4: Abszolút szerintem, igen. Ráadásul ugye pont ebben az életkorban, ugye itt azért kamaszokról beszélünk, nyilván ott azért már fontos a megjelenés. Én azt gondolom, hogy abszolút sokkoló. Tegyük gyorsan hozzá. Tisztában vagyok vele, hogy nem egyszerű mondjuk 30 kamasszal elbírni egy tanárnak. Tehát, hogy ott azért kap beszólásokat, fegyelmezni őket, elismerem, tényleg elhiszem. De akkor is azért maradjunk már észszerű határokon belül, könyörgöm.
3: Hát meg ha szigorúan veszed, most bocsánat, itt viccelődtem a testrészre, de ez is számíthat egyébként csonkításnak, ha úgy veszed.
4: Hát azt nem tudom, hogy mennyire számít csonkításnak, de hogy...
3: Akkor
5: hát ahogyan Gábor bácsi vágta a hajamat, úgy annak számít.
3: Ugye?
4: Gábor bácsi volt a gyerekkori fodrászod?
2: Igen, a nagypapánál Székesfehérváron ő volt az, aki egyszer belevágott a fülembe, már öreg volt, meg kicsit remegett a keze, de...
3: Akkor ezért ilyen érdekes
2: itt,
3: a
2: fülön. Igen. Itt az volt, hogy a két lány beszélgetett, a hosszú feladatok miatt morgolódtak, és a tanár megragadta az ollót, és belevágott a hajukba. Tehát, hogy azért ebből is lehetett volna valami, nem? Tehát amikor a tanár rohan feléd egy ollóval, lehet, hogy elugrasz, nem?
3: De most gondolj már bele is, hogyha mondjuk ezt, jó, nyilván észreveszed, de mondjuk úgy fordulsz a fejeddel, és ha belevág mondjuk az arcodba, miközben mondjuk közelít feléd az ollóval, tehát, hogy...
4: Ja, vagy a fülébe.
2: Hát talán nem kellett volna dumálni.
3: Jó, hát azért nem tizé büntént követette.
4: Figyelj, hogy biztos, hogyha az én lányom jönne így haza, hogy így látom, hogy te kislányom a hajad, mi történt? És akkor elmondaná, hogy hát beszélgettem órán, és akkor a tanár úgy gondolta, hogy belevág a hajamba. Hát hirtelen nem kapnék szikrát. Ha megkapnék, akkor meg úgy elöntené a vér az agyamat, hogy lehet, hogy nem tenné zsebre a tanár, amit tőlem kapna egy ilyen helyzetben.
2: Hát, de pedig a pedagógia lényege a szigor. Ezt Balú is megmondta. Én mennék vissza nullásgéppel, és lenyírnám a tanárnak a haját. Itt középre egy csíkot.
4: Ja, igen, fogért alapon?
2: Ha egy ilyen szép olaszosat oda bele.
4: Mivel mondom, hogy nem lenne igazságos egyébként?
2: Mennék, hogy Luigi.
4: Luigi, mit csinál? Vaffanculo, ugye? Ezt megtanulta egy ország annál Big Brotherben.
2: Hajó kutto. Na, és akkor vágnám.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

La La La, Naughty Boy-jal és Sam Smith-szel itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel és csak veletek folytatjuk a következőkben is. Igen, ha már itt tartunk, akkor persze beszéltünk arról is, hogy a következők mit akarnak. Hát, hogyha itt járunk, akkor például a közlekedési infókat és rögvest az M1-esről még egy kis szösszenet, ugye a 13-as környékénél ott azért van most egy kisebb fajta idézőjeles buli, ott csak óvatosan torlódás mentén tudtok haladni, úgyhogy tényleg számoljátok be azt a pluszmenet időt. Egyébként pedig a zenéket illetően egy olyan dal érkezik, amely 2004-ben egy igazi világsláger volt. Persze itt Magyarországon is rengeteget játszották, és amúgy diszkóban mind a mai napig felcsendül, úgyhogy a mai korosztály is igazán jól ismerheti a This is the World We Live In-t, meg a Crying at the Discotheque-et az Alcazartól. Előbb érkezik most.

Csak slágerekkel a Forrás Rádiót hallgatjátok a délutáni csúcsban, közlekedési infókat pedig ti magatok is küldhettek a 0620 918 918-re. Előtte azonban, még mielőtt egy picikét részleteznénk, mondom nektek, hogy mi várható. Yves Larock, illetve Moonlight, valamint Manuel és Azaria közös az újdonság a Dada. A közlekedésről pedig annyit, hogy az M1-esen kicsikét zűrös a forgalom ott a 13-as környékén, utána pedig Bicskétől kezd feltorlódni Budapest irányába. Egyébként Komárom térségében is a Budapest felé vezető oldal az, ami egy kicsit zűrösebb, úgyhogy ott azon a környéken, illetve környékeken óvatosan. Ha közlekedési infótok van, 0620 918 918, Manuel és Azaria pedig már is jön.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone tatabánya közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya. Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Laci! Laci!
3: Igen, Anna?
2: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
3: Igen, láttam. Miért kérdezed?
2: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
3: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
2: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra előtt járunk 3 perccel. A készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét, Arany János verselemzést kaptak a diákok a magyar érettségi második felében. Író-olvasó találkozó lesz Tatán. Jönnek a részletek a mikrofon mögött Hittaller Andrea. A készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter, a Tisza párt elnöke ma a közösségi oldalán. Hajdú János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a készenléti rendőrség látja el, fogalmazott bejegyzésében a leendő kormányfő. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók ma az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében, ma az eduline.hu szakportál cikke szerint. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Az érettségi második részének megoldására 150 percet kaptak a vizsgázók, tették hozzá. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Várja az érdeklődőket a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Frankó Betta tanácsadó szakpszichológus író-olvasó találkozójára május 6-án 17:30-kor. A beszélgető partnere Link Balog Erna lesz, a Kalliope kiadó vezetője. A téma a gyászfeldolgozás, az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő várható, csak fátyol felhők takarhatják a napot, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra bár...

0: Rajk Lászlóval. Forrás Rádió.
1: Mindig veled, és mindig csak slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is garantáltam, hogy ebben az órában is érkeznek a slágerek. Sőt, mi több, egy kis infoblokk, ugye közlekedési információk formájában leginkább, amelyekhez ti is küldhettek plusz adalék infót. És ahogy ígértem, ezt az órát Mr. Beltel és Vizollal indítjuk, jön a Don't Stop Loving.

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, kitartást az M1-esen, főleg Komárom térségében, illetve hogyha Budapest felé autóztok, akkor leginkább Bicske térségében tudnám még ezt hasonlóképpen elmondani nektek, úgyhogy tényleg Budapest felé óvatosan kerülni, a főút felé lehet, szoktatok is, ahogy látom. Egyébként pedig a következőkben egy olyan dal érkezik, amely hát így a latin hangulat után a hazai hangulatot erősíti, leginkább Dash miatt. Ugye a Kisbalú érkezik majd, és aztán Evan McVicar, és az ő általa nagyon jól ismert Tell Me Something.

0: 10 Seconds James Hype-al itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. És egy picit vissza a Buenos Morgenhez megyünk most ebben a pillanatban, mert hogy furcsa büntikről még mindig szó lesz.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na de hogyha most itt két lányról van szó. Az elsőnél még meglepődhettek, hogy vágja a hajat, nem? Mert senki nem gondolná, hogy a tanár most azért jön az ollóval, hogy belevág a hajamba. De a másodiknál ott már biztos, hogy készült rá, hogy jön a tanár az ollóval, ott csak elugrasz.
3: Hát szerintem egyszerre csinálta, tehát gyorsan belenyúlt az egyikbe, utána a másikba.
2: Ollókezű?
3: Hát nem az, hát nem, de hát most figyelj, szerintem egy mozdulattal így belenyír az egyikbe, aztán gyorsan elkapja a másik haját, és belenyír abba is.
2: Ez zsidró? Vagy mi? Tényleg, hogy működnek szerinted az olasz tanárok?
3: Nem azt nézte, szerintem, hogy ez jó is legyen, az a vágás, tudod? Hanem csak, hogy vágás legyen, és hajat érjen.
2: Ha most muszáj választanatok egy tanárt a tanári karból, akkor melyik lett volna ti tanáraitok közül, aki a legjobban vágta volna a hajatokat?
4: Sok
3: szempontból gondoltam már a tanáraimra, de így bevallom, hogy soha. Hát...
4: Én megadnám a bizalmat a volt osztályfőnökömnek gimiben. Akit innen is csókoltat.
3: Volt egy matek tanárnő, akinek egészen jó volt a frizurája, szerintem nem ő vágta, de hátha. Tehát talán ő. De nem tudom. Tehát igazából egyikük se ülnék be a hajvágásra.
2: Én az egyik töri tanárunkat imádtam, de szegény ilyen azt mondta, hogy úgy lát már annyira rosszul, hogy amikor jön a suliba, akkor csak ilyen foltokat kerülget, hogy és vezetett, hogyha őt választom, akkor van esély, hogy a pattársamat írja. Tehát, hogy szerintem de azért, és várjatok, vannak itt panaszkodnak a tanárok, ez most jött velem szembe, ezt muszáj elmondanom, hogy nincsen eszközük, de hát ez meg a másik zseniális, figyelj, ez az óra rémisztő, mondta a diákoknak a tanárnő, aki dzsinti volt egy vizes palaszból, majd a WC-ben hányt. És képzeljétek el, ez is megtörtént Nottinghamben, az volt, hogy a tanítónő zavartan viselkedett, gyerekek felfigyeltek erre, megkérdezték, hogy mi baja, mondta, hogy csak egy kicsit fáradt, mondta, hogy ez az óra rémisztő, és aztán kiment hányni, és kiderült, hogy a vizes palackjában Jim volt, ő arra hivatkozott, hogy ez a születésnapi hétvégéről maradt ott, és hogy egyébként véletlen ivott bele, annyira megijedt, hogy akkor már lehúzta az egyharmadát, mert egy nagyot nyelt, és a diákok előtt nem illik köpni, ezért nem köpte ki.
3: Figyelj.
4: De inni illik.
2: Véletlen.
3: Igaz történet következik, nem fogok iskolát megnevezni, szándékosan nem fogok iskolát megnevezni. Diákok, gimnázium egyébként, tudták, hogy hát tanárnő szeret iszogatni. Nem veti meg az alkoholt, és szóbeli vizsgán vittek neki reggel ait. És hát a tanárnő kikiárt így a szóbeli vizsga alatt, ugye két diák között, és így bele-bele húzott azért abba az üvegbe, és egyre mosolygósabb lett így a nap során, tehát egyre jobban látszott, hogy hát azért érződik ennek a hatása, és ezt az egyik srác pontosan tudta, mármint, hogy mi történik, ugye? Direkt így a végére hagyta magát, sőt, még hívott be másokat is, hogy figyelj, gyertek, ezt nézzétek meg, mert ez nagy show lesz, mert akkor én fogok itt a végén felelni, mert egy jó tanuló srácról volt szó, és többen beültek a hátsó padokba, mert egyébként be lehetett ülni így a vizsgára, és hát elkezdte mondani a tételt, de ilyen időt vigyorral ült a tanárnővel eszembe, tudod, tehát szegény már nagyon nem volt jobban.
2: Hát imádom, és végén elénekeltek együtt a himnuszt, vagy mi?
3: Várjál, és ugye elkezdte mondani a témát, és egy idő után átváltott, de egyébként jól csinálta, és elkezdett az időjárásról beszélni, hogy milyen felhők vannak odakint. Talán ő így kifordult, és így nézte az időjárást, és nézte a felhőket, bólogatott továbbra is azzal az időt mosolyan az arcán, majd visszanézett, és miután abba hagyta a szöveget a diák, így mondta neki, nagyon szép volt. Jeles.
2: Magam is meghatottam. Ilyenkor vajon a vizsgabizottság is kap? Egy-két kortyot? Vagy?
3: Ja, nem, hát ez nem érettségi volt, az ilyen évvégi szóbeli vizsga volt, tehát ilyenkor a tanárnő egyedül volt bent, mint vizsgáztató. Hát mondjuk úgy, hogy a nap végére lehet, hogy már ő is jobban élvezte.
2: Milyen lehet, mikor a tanárnő utána hazaér a családjához egy fárasztó munkanap után? Nagyon jó.
1: Buenos Morgan! Minden

Together, Bob Sinclairrel és Steve Edwardszal itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, kitartás még mindig az M1-esen. Mi pedig közben slágerekkel mulatjuk az időt, hogy a délutáni csúcsban is minél jobb hangulatot teremtsünk számatokra, és hát nyilvánvaló, ezt kiváló dalokkal könnyen meg lehet tenni. Mondhatni, hogy könnyű dolgunk van rengeteg előadóval, de hát ebben az esetben tényleg mi másról beszélhetnénk. Nate-ről, Demi Lovatorról, vagy éppen Pixarról és Hero-ról, utóbbi esetében például a Paparazzit hozzuk el nektek, az előbbiben pedig már is folog az I Just Called.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Ez igen.
1: Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, és ez már a Time to Say Goodbye ideje, úgyhogy én már a búcsúzom tőletek, és egyben köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, a következőkben viszont javaslom és ajánlom nektek Zimmerer Tamást. Ő érkezik a Charterrel 6 és 8 között, 8-tól 10-ig pedig ma is Light Session, ezúttal DJ Bolival. Mindenkinek kellemes rádiózást és kellemes időtöltést kívánok. Holnap 2-kor pedig megint csak Tali. Addig is ciao.

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Megkezdődött az Adaptive Hustlers 2026 gyakorlat. Szlovák-magyar fejlesztések kezdődtek a Novorád-Nógrád Geopark területén. Lezárják az által érvölgyi kerékpárút egy szakaszát. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. A NATO egyik fő gyakorlatával szinkronizálva idén május 4-e és 15-e között tartja a Magyar Honvédség az Adaptive Hustlers gyakorlatot, ezúttal jelentős csapatmozgások nélkül, közölte a Honvéd Vezérkar kommunikációs főnöksége az MTI-vel. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról is beszélt, az Adaptive Hustlers gyakorlat sorozat elsődleges célja, hogy a Magyar Honvédség felkészültségét és képességeit ellenőrizze, valamint gyakoroltassa komplex összhaderőnemi jelleggel a NATO védelmi terveivel összhangban. Ennek megfelelően az idei gyakorlatot a NATO katonai terveit az Euróatlanti térség egészében kihívások elé állító Steadfast Deterrence 26 gyakorlattal egy időben annak célkitűzéseivel és folyamataival összhangban hajtják végre. Szlovák-magyar együttműködésben kezdődött komplex turisztikai fejlesztés a Novorád-Nógrád Geopark területén. Kerti kisvasút épül a Salgó-Tarjáni föld alatti bányamúzeumban, földrengés szimulátorral bővülnek az Ipoly-Tarnóci ős maradványok, felújítják a Palóc zöld turistaútat is. A részletekről a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója tájékoztatta az MTI-t. Körmendi Lila elmondta, a fejlesztésekre az Interreg Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program pályázatán 3 millió 951 ezer eurót nyert a konzorcium. A fejlesztések 2028, illetve 2029 júliusára készülnek el. Az M1-es autópálya bővítésén dolgozó kivitelező tájékoztatása szerint május 5-től lezárja az által érvölgyi kerékpárút, Tatabánya, Kertvárosi körforgalom és a Kétlyukú híd, azaz a Vértesszőlősi kerékpáros pihenő közötti szakaszát, mivel az autópálya kerékpárút és által ér feletti hídjánál dolgoznak. A lezárás október 15-ig tart, ez idő alatt alternatív útvonalként a következő használatát javasolják. Kertvárosi körforgalom, Rákóczi Ferenc út, Győri út, Határ utca, Határ út, Valusek Dezső utca, Vértesszőlősi kerékpáros pihenő. Május 9-én rendezik meg az Emlékhelyek napját Tatabányán. Számos szabadtéri program várja az érdeklődőket 14 órától a Bányászati és Ipari Skanzonban, melyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján.
0: Időjárás.
1: Derült idő lesz a folytatásban, csak úgy, mint az éjszakai órákban. Csapadékra továbbra sem kell számítani, 24 fok lesz a maximum, ami az éjszakai órákban 14 fokig hűl le. Vármegyénkben holnap már több felhő lesz felettünk, a napos, erősen felhős időszakok váltakoznak majd, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szépestét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, hétfő van, jönnek az európai kedvencek, ma meg majd a visszatek rovat is. Kezdésként pedig a 20. helyen Zomp és a Cvöv, Cucvöv. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

0: és jó, hogy a 12-12. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában 50 Cent, és az In The Club, érkezik DJ Bóli, és a Light Session 2 óráját ma tudko, hogy tőle kapjátok. Előtte ez Zala Larsson, a skandináv pop királynője. Mesélek egy kicsit Sam Fenderről, no meg jön a szomszéd lány, Olivia Dean is. Addig pedig legjobbjaink K. Kevinnel és a BSV-vel találkozó Rögvest, Zala Larsson pedig most kezdi a blokkot, a Midnight Sun a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltés.
1: Forrás Charter, most a Forrás Rádióban.
2: No nightmares when you can still see the light. Can't find me

Harry Styles, az American Girls volt a tiéd az idei évből. Te a chartert hallgatod. Ezt kérem, az európai lista. A folytatásban már is egy szomszéd lányjal, a mi kedvenc szomszéd lányunkkal, ő Olivia Dean. Alig pár napja robbant a hír, az énekesnő hivatalosan is belépett a Spotify legexkluzívabb körébe, a Billions Clubba. Hírek szerint ugyanis a Dive és a Be My Own Boyfriend után most a Man I Need című slágere is átlépte a bűvös 1 milliárdos hallgatottságot. Úgy néz ki, hogy Olivia nem csak a szívünket, de a streaming listákat is végleg bevette. No, hál' Istennek! Olivia Dean a folytatásban, gratulál neki! A Man I Need érkezik az Európában.

Fender és persze Olivia Dean, a Rain Me In egy kiváló újdonság a 14. helyen. Te a chartert hallgatod, ez az európai lista, köszi, hogy itt vagy. Nos, itt vagyok Sam Fenderrel, körülötte most is ízik a levegő. A Jordi hős nem csak a gitárt pengeti mesterien, hanem a díjakat is úgy gyűjti, mint más a hűtőmágneseket. Alig pár hete, ugyanis március elején Sam valósággal letarolta az idei Brit Awards-ot. Képzeljétek, zsinórban másodszor is ő lett a legjobb alternatív rock előadó, de az igazi atomrobbanás a közös slágere volt Olivia Dean-nel. A pletykalapok pedig azonnal kiszúrták, hogy a győzelem után Sam ennyi ritkán látott hölgyet, a barátnőjét tüntette ki egy hatalmas csókkal a backstage-ben. Aki nem Olivia Dean. Vigio, na ő jön a folytatásban így a bulvár után. End of Beginning, így az újdonság címe, az európai listán a 13.

13. DJO és az Endo Beginning Tartsártert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. A K-pop Demon Huntersből robogunk már is a Goldennel a 12.

Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Határérték feletti növényvédőszer maradék miatt morzsolt kaporleveleket hívott vissza a Böllérker Kft. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubai járatát. Különleges fotókiállítás nyílik Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A Böllérker Kft. Visszahívta a forgalomból az általuk forgalmazott 250 g-os morzsolt kaporlevelet és a 220 g-os morzsolt gasztro prémium kaporlevelet, miután határérték feletti növényvédőszer maradékot mutattak ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálaton, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Az NKFH közleményében azt kérte, ha valaki a visszahívott termékekből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A Böllérker Kft. Által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését, elszállítását a hatóság nyomon követi. Az érintett termékekről bővebb információt találnak az nkfh.hu oldalon. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság az MTI-vel. Az Emirates jelenlegi heti 4 járata Budapest és Dubaj között 5-re bővül május 18-ától, majd heti 6 járat üzemel május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd, írták a közleményben. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása a Jókai Mórvárosi Könyvtárban. A tárlaton a helyi alkotók munkáin keresztül elevenednek meg Komárom város életképei. A megnyitón dr. Molnár Attila polgármester köszönetet mondott a Városi Könyvtár munkatársainak és a Szőnyi Alkotókör csapatának. A kiállítás május 15-éig látogatható. Különleges fotókiállítás nyílik Esztergomban, ahol a fekete-fehér képek világán keresztül fedezhetik fel az érdeklődők a fény és árnyék gazdag játékát. Az FFF fekete-fehér fotó Facebook csoport kiállításán több mint 30 alkotó 48 képe mutatja meg, hogyan válhat a színek hiánya, mégis kifejező sokszínű látásmóddá. A tárlat a fekete-fehér és a szürke árnyalatainak végtelen lehetőségeit tárja a közönség elé. A megnyitó május 9-én, most szombaton 17 órakor kezdődik a Szent György mezői olvasókörben, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült idő lesz a folytatásban, csak úgy, mint az éjszakai órákban. Csapadékra továbbra sem kell számítani, 24 fok lesz a maximum, ami az éjszakai órákban 14 fokig hűl le. Vármegyénkben holnap már több felhő lesz felettünk, a napos, erősen felhős időszakok váltakoznak majd, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

mindenkinek ma már másodszor. Sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert. Hétfő lévén persze, hogy az európai kedvencekkel, valamint a visszatek rovattal is. Jön mindjárt egy jó kis rap muzsika, 50 Cent, és az In The Club lesz itt veletek, és DJ Bóli is a Light Session 2 órájában 8 és 10 között. Előtte pedig mesélek majd Zala Larsonról, addig viszont legjobbjaink, mindjárt Bruno Mars, elsőként Taylor kisasszony, itt jön a The Fate of Ophelia, mert hogy ma a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A nyolcadik Bruno Mars és az I Just Might, a hetediken Dave-vel és Tams-el találkoztatok. Itt volt a Rain Dance, ez az európai lista. Köszi, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet, hétfő tehát Európa, ez van ma. Kettő Amerika, szerda, hazai legjobbak, csütörtök internet péntek dance chart. Ez a hét már teljes lesz, csak jegyzem meg halkan. És ha már emlegettem az Európa,

Éten a Pink Panthers és Zala Larson újdonság Stateside. Te a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Irány a K-pop vonal, mert hogy az európai listán a BTS is rajta. Swam, így a dal.

Tame Impala és Jenny újdonságot, a Draculát hoztam el nektek. Jó lett ez a változat. Ez a Charter, benne pedig az európai lista, a folytatásban pedig Zala Larsson, aki nem fél játszani a tűzzel. A napokban robbant a hír, hogy az énekesnő egy 3 millió dolláros reklámszerződéstől esett el egy bevállalós vicce miatt. No, de hogy ne csak a drámáról beszéljek, zeneileg Zara épp a világ tetején csücsül. A Midnight Sun című albumul akkorát megy, hogy már is megjelentette a Deluxe kiadást, 3 nappal ezelőtt jelent meg. Ez pedig a Midnight Sun Girls Trip. Én most a Lush Life-al jelentkezem, Larsson kisasszony tehát a Forrás Charter színpadán a 3. helyen.

Justin Bieber és Nicki Minaj egy 2012-es dal, de még mielőtt kérdeznétek, hogy mi a fenét csinál a lista, nem tudom, itt van, itt volt, rajta van, Beauty and Beat, így a dal. Ez a charter, köszönöm, hogy velem tartasz, az európai listát hallgattad, és még fogod is egy dal erejéig, mert hogy az első helynél vagyunk, ezügyben pedig Alex Warrant kell, hogy

0: az első ezen a héten Alex Warren is, jó, hogy a Fever Dream, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a forrás chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap egy újabb adaggal jelentkezem, itt lesznek az amerikai kedvencek, valamint találkozol a Mother Monsterrel, alias Lady Gagával is mesélek róla. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6 pedig élőben Buenos Morgan, és Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A forrás charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!
2: Jacqueline, megint megérkezett a taxim, ami elvisz valahova messzire, oda, ahol eddig sose jártál.
1: Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Munkáltatói fórum sorozatot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal. Az egészségügyben is szépen helytáltak a komáromi diákok. 3-1-re nyert a Kecskemét a Dággal szemben. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 4-én hétfőn. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal munkáltatói fórum sorozatot szervez a helyi vállalkozások és gazdasági szereplők számára, amelynek célja az aktuális foglalkoztatás politikai intézkedések, támogatási lehetőségek és munkaerőpiaci programok bemutatása, valamint a munkahelyteremtést és a vállalkozások fejlődését elősegítő eszközök ismertetése. A rendezvényeken a résztvevők átfogó tájékoztatást kapnak, többek között a térség munkaerőpiaci helyzetéről, a nemzeti foglalkoztatási szolgálat szerepéről, a közterheket és az adózást érintő aktualitásokról, továbbá a foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól, valamint a várható célvizsgálatokról. Bemutatásra kerülnek a Komárom-Esztergom vármegyében megvalósuló KinoPlus projektek is, különös tekintettel a munkáltatókat érintő támogatási lehetőségekre. A fórumokon lehetőség nyílik kérdések feltevésére, szakmai egyeztetésre, valamint a vállalkozások működését és fejlesztését támogató programok részletes megismerésére. A rendezvényekre várják mindazon munkáltatókat, akik vállalatuk bővítéséhez, hatékonyságuk növeléséhez keresnek új lehetőségeket, vagy naprakész információkat szeretnének szerezni a foglalkoztatási és adózási szabályozásokról. A munkáltatói fórumok időpontjai és helyszínei: Komárom május 5-e 2-től 11 óra 30 percig, Esztergom május 21-e csütörtök, valamint Tata május 28-a csütörtök. Nagy volt a nyüzsgés április 17-én Szőnyben a Petőfi Sándor művelődési ház udvarán és a mentőállomáson, ahol 54. alkalommal szervezték meg az országos egészségügyi verseny területi döntőjét. Komárom iskoláiból mintegy 11 csapat mérte össze tudását a jeles napon. Olá Gábor, a Magyar Vöröskereszt komáromi területi koordinátora a komárom.hu oldalnak elmondta, hogy a rendezvény egyre népszerűbb a fiatalok körében, erre utal többek közt az is, hogy az elmúlt évhez képest 2026-ban közel 40%-kal több diák jelentkezett. A résztvevőknek a mentőállomáson 4 úgynevezett kárhely állomáson kellett helytállniuk, egy állomáson a komáromi önkéntes tűzoltók által felállított feladatot kellett teljesíteni, valamint 6 másik állomáson elsősegély nyújtó tevékenységeket kellett bemutatni. A fentiek mellett pedig egy egészségügyi totót is kitöltött.

0: A versenyző csapatok. Az indulók az általános iskolás, valamint a középiskolás és gimnáziumi tanulók korcsoportjaiban adtak számot tudásukról, akik közül az első helyezettek okosórát kaptak ajándékba, a dobogó második fokára állók Bluetooth fülhallgatót, míg a harmadik helyezettek édességcsomagot vehettek át jutalmul. Az általános iskolák kategóriájában a Jókai Mór gimnázium 6 éves évfolyama bizonyult a legjobbnak, akiket a Feszti Árpád általános iskola és a Koppány Monostori általános iskola csapatai követtek. A középiskolások közül az első helyen szintén a Jókai Mór gimnázium végzett, a második helyet a Kulcsár István Technikum, míg a harmadikat a Kempelen középiskola és kollégium Komárom szerezte meg, írja a Város honlapja. Március 25-e és 29-e között rendezte meg 11. alkalommal a Tatabányai Jászai Mari Színház a Monodráma és Stúdió Színházi Fesztiválját. Az 5 nap alatt 11 előadást, 6 monodrámát és 5 stúdió színházi produkciót láthatott a fesztivál közönség. A monodrámák között szerepelt a programban a Kín, amely végül fesztiváldíjas is lett. Az előadás a színész magányát boncolgatja, mondta el Tapasztó Árnő, a darab rendezője.
1: Kín ugye az egyik leghíresebb, minden idők egyik leghíresebb Shakespeare színésze volt. Erről egy úriember írt egy darabot, Fijimonts, japán szerző, amit mi Harsányi Attilával aztán alaposan átírtunk. Tehát az szerepel, hogy Fijimonts nyomán, de hát csak nagyon nyomán, hiszen szöveg 99%-át mi csináltuk. Másfél évet dolgoztunk az előadásról, remélem, hogy ez meg is fogja látszani. Csak egy évig írtuk Attilával, a Harsányi Attilával a szövegkönyvet, és aztán elkezdtünk dolgozni az előadáson. Tehát, hogy egy színész sorsról lesz szó, bármilyen színész lehetne, egy jó színész. Természetesen rossz színészről azért igazán jó filmet lehet csinálni, de mi azt gondoltuk, hogy inkább egy jó színészről csinálunk, egy jó színésszel, remélhetőleg egy jó előadást. Gondolom, hogy egy ember életénél, hogyha színpadra rakjuk, akkor mindig egy picivel több kell legyen. Azt hiszem, hogy amit mi a színházról jelenleg ebben a pillanatban gondolunk, talán azt mi bele is tettük, vagy megpróbáltuk bele is tenni. Ha nem tettük bele, akkor majd Attila beleteszi előadás közben azt, amit mi nem tudtunk beletenni, majd beleteszik a nézők, amit gondolnak ők arról, amit mi gondoltunk ott a színpadon. Mi Attilával nagyon jó barátok vagyunk, és barátok még annál is több, testvérek, és szeretünk együtt dolgozni, szeretünk együtt lenni, szeretjük addig csiszolni azt a szöveget, amíg azt nem gondoljuk, hogy most már igen színpadra lehet menni. És ha színpadra mentünk vele, még akkor is visszatérünk, és újra átírjuk, és újra végig gondoljuk, míg meg nem lesz a végső formája. Egyszerűen időt adtunk magunknak arra, hogy előadást csináljuk. Azt mondtuk, hogy csinálunk úgy előadást, hogy senki nem sürget. Majd kész lesz akkor, amikor kész lesz. Akkor még úgy gondoljuk, hogy kész van, akkor kész van, ezért lehet, hogy a következő előadásunkat 3 évig fogjuk csinálni. Hát foci hasonlattal élve ez egy BL döntő. 3 ilyen nagyon kemény előadást végigjátszani. Ugye hát nem is napokkal, de már hetekkel előtte készül arra, hogy tudja, hogy most 3-at le kell játszani. Nyilván, hogy rápihen, ugyanúgy, mint a sportolók, hát mert ez egy komoly maraton, komoly BL döntő. Tehát rápihen, és azután is muszáj pihennie. De hát ugye kevés idő van előadások között, tehát itt nem csak neki, hanem a műszaknak és a színháznak is egy nagy teljesítmény. 3 különböző előadást megcsinálni, úgyhogy ráadásul kevesen vagyunk, ugye 3 műszakos van, úgyhogy végig tudjuk csinálni ezt az egészet, de hát igazándiból Attilán múlik ez az egész. Tehát ez végtelenül nagy koncentráció, és az kéz is kell ehhez, hogy ezt meg tudja csinálni az ember, és nagyon nagy színésznek kell lenned, és bátornak is, merésznek.
0: Március 5-én 15 órától tartják az Apéro francia beszélgetős délután következő alkalmát Esztergomban. A kezdőket Mohainé Lencsés Valéria várja, a haladókat Uzonyi Teri a Helyiser József városi könyvtárban. A program ingyenes. És végül sport, a Tipmix Pro férfi NB1 Extraliga 9-13. Helyért zajló küzdelmének 7. fordulójában a Swisten-Dag KSE hazai pályán fogadta a Kecskeméti Röplabda klub együttesét május 2-án szombaton. A találkozót a Kecskeméti nyerték 3-1 arányban. A Swisten-Dag KSE vereséggel zárta a fordulót, de a helyosztó hátralévő mérkőzései még lehetősége lesz a javításra, közölte a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 4-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett! legyen tánc! Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session, este 8-tól 10-ig.

a tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órán át. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt van Pannának a gondolata, a volt fizika tanára az furcsa szabályokkal élt, tehát a lányoknál szabályba tette, hogy a hajat össze kell fogni, hogy ne lógjon a szemükbe, különben olló, tehát itt megvolt a fenyegetés, de soha nem tette meg.
2: Az a lényeg szerintem, hogy ne tegye meg. Most az, hogy fenyeget, nyilván az se szép, de semmiképpen ne csináljon ilyet.
1: A rajztanárnál hosszú vonalzó volt náluk, és a középiskolában a lányoknak műköröm inkább ne, de ha már van, legyen igényes. Testszínhez közel álló körömszín, és ne legyen hosszú.
2: Nem tudom, ez a műköröm egyébként nagyon megosztó dolog, mármint ilyen tanári szempontból.
1: De én azt gondolom... Ez annyira feltűnő műköröm? Tehát lehet, az nem mindegy, mondjad?
2: De lehet feltűnő, persze. Hát figyelj, szerintem manapság már, aztán most mondanám, hogy akkor írjanak a pedagógusok, de szerintem ők már dolgoznak, de ilyen nyolcadikban már stabilan van a lányoknak, lehet, hogy már hetedikben is műköröm, mert nyolcadikban már szerintem hódziher, igen, trendi dolog a műköröm. Nyilván van, aki szolidabbat választ, valaki egy picit erőteljesebbet, valakinél az már inkább ilyen karom jellegű. Én azt sose értettem egyébként, hogy ez miért ennyire megosztó, mert hogyha őt nem zavarja írás közben, meg tesi közben, meg semmi közben, akkor miért ne lehetne műkörme?
1: De akkor ez nem az a fajta, ami a fenekét törölni nem tudó budaörsi postás kisasszonynak volt. Tehát ami olyan műkörmek voltak, hogy ezzel nem fogsz meg semmit.
2: Biztos van olyan is, az már lehet, hogy inkább középiskolában, de mondom, szerintem nyolcadikban már simán lehet olyan is manapság.
1: Amúgy nem tudtam rajta kifogni, mert egyszer megcsináltam, hogy elészortam az aprót.
2: És fölkapőste, ugye?
1: Nem. Asztal alá, pult alá tartotta a kezét, és belesöpörte.
2: Látod, igazából ez nem lehet, hogy szül problémákat, de növeli a probléma megoldó készséget is.
1: Nagyon jó. Meg az is megvan, de az egyszer már mondtam, hogy a babysitterünknek ráégett a műkörme a serpenyőre, amikor virslit főzött. Tudtam, hogy ezzel megint lenyűgözlek.
2: Imádom ezt a sztorit, mondtad már, de mindig nevetek, amikor mesélet.
1: Na jó, ezzel is óvatosan. Zsolt kérdezi, hogy akkor nem fecskében leszünk, vagy ha nem fecskében leszünk, akkor tangában?
2: Természetesen. Forrásos férfi tanga mindenki.
1: Amúgy.
2: Dehogy is. Nem.
1: A pályám elején, amikor először mondtam rádióreklámokat, és még nem pénzt fizettek, hanem mindig valamilyen terméket kaptam.
2: És kaptál férfi tangát egy reklám felmondásért?
1: Egyszer mondtam egy ilyen reklámot.
2: Várom a befejezést.
1: Igen, azt hiszem az volt benne a szövegem, mert volt a fizetett színész a Feri, aki már pénzt kapott, és ő választhatta, hogy melyik szerepet viszi a kettőből. És akkor nekem az volt, hogy az ebben a boltban vásárolt szexis fehér neműkben bármikor szívesen vetkőzöm. Ez volt az én szövegem.
2: És ezt te Ferivel beszélgetted? Ez egy modern reklám.
1: Igen, nagyon modern volt. Igen. Utána, amikor végre túl voltam ezen, hát ugye fiatal voltam, és még csak azt sem mondom, hogy kellett a pénzben, nem kaptam. Gyakorolni kellett a reklámokat, és túl voltam rajta, és akkor mondta a bolt tulajdonosa, hogy ugorjak be hozzájuk, és akkor válogassak. És mondtam, hogy hát én ilyeneket nem hordok, és akkor mondta, hogy de hát vannak nagyon szép férfi tangáink is. Na, köszönöm!
2: Jaj, nem is értem miért.
1: Bezzeg, amikor végre kimondtam a Mitsubishit, és annak megcsináltam a reklámját, azzal is mennyit küzdöttem, ott nem kaptam autót.
2: Ugye, nem hívtak fel a szalomból, hogy akkor ugorj már be, mert annak nagyon szép modelljeink.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd

0: szeretek aludni.
1: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: is marad.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

Millás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: képlet.
1: Ez nem csak zene,
0: ez életérzés. Forrás Rádió.
1: Mindig veled.
2: Nézem, ahogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.